0: Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy a te szereteted végtelen. Áldunk és magasztalunk azért, hogy örömmel tölteszel minket a te színed előtt. Áldunk és magasztalunk azért, mert te jó vagy, és hogy sosem hagysz minket magadra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most itt lehetünk, és dicsőíthetünk téged. Amen.
1: Dicsőítünk téged, Istenem, és kérlek, Szentlélek, árassz el minket, és tölts el minket bátorsággal, hogy minden dal közben érezzük magunkban a bátorságot, hogy álljunk fel és énekeljünk. Dicsőítünk téged, Istenem. Amen.

0: A mai nap költője Nagy László.
1: Nagy László, tűz. Tűz, de gyönyörű. Dobogó, csillagerejű. Te füst be a mozdonyt halálra, hajszolt, hogy fekete magánya ne legyen néki teher. Tűz, te gyönyörű. Ihlet mindenség gyökerű. Virágozza vérző madárban égest, hogy a sorsod kimondja, nem a hamuváizzó csontja. Virrasztó igéje kell. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű. Ne tűrt, hogy vénhedjünk sorra, lélekben szakállasodva, hűlve latoló józanságban, ahol áru és árulás van. Öltöztess tündérpirosba, röptess az örök tilosba, jéghegyek fölé, piros bálba, ifjúság királya tűz. Nagy László.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Első alkalommal rendezte meg a Donna Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönhették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Alleluja-ja csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst keresztelt tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó világbajnokság minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcs szerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia nyolcad döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. A Kommunikáció Dikasztériuma július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának a része, célja pedig több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan részletességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyház történelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szentszék nemrég nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Sforza is. A munkálatokkal a történelmet írt szentatya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nem csak én köszöntöm, hanem köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Ezennel nem a stúdióból, hanem egy külsős helyszínen történik az adásnak a felvétele, a fészekhinta felvétele. A nyári idő az minket is elért. Itt most július 17-e pénteken köszöntünk mindenkit, ami egy emléknap. Itt a mellettem ülő Kata elmondja, hogy kiknek az emléknapja ez a mai nap.
2: Zoellár András és Benedek Remetékre is emlékezünk a mai napon, akik az Zoborvidékre telepedtek meg, és ott éltek nemes remete életet, imádságos lelkülettel, és Szent László királyunk avatta őket szenté, Szent Istvánnal és Imre Herceggel és Gellérttel.
1: Ez egy bencés nap, és remetéké, akik tudták, hogy mi az, hogy csend, tudták, hogy mi az, hogy elidőzés Isten mellett, abban az ő csendességében, az ő jelenlétében tudtak hozzá kapcsolódni. És mi is most erre próbálunk kicsit figyelni itt a nyári időben, hogy meg tudjunk állni, elidőzni és örömforrásokká válni. Ez lenne a mai műsorunknak a címe, hogy megállunk, elidőzünk és örömforrássá válunk. Ez Kentenik Józseftől származik ez az idézet. A nyár azonban nem csak a testi és a lelki töltekedés ideje, hanem megpihenünk, növekszünk, fejlődünk, utóizdeljük mögöttünk hagyott időszakot, és hálát ébresztünk a szívünkben, hogy meg tudjunk újulni. Bertelszternek hívnak, én vagyok ennek a műsornak most a szerkesztője, mellettem ül egy anyukatársam, és bemutatkozik.
2: Magony Bíró Kata vagyok, 3 gyermekes édesanyja, és Eszter hívott telepbe a műsorba.
1: Mindkettőnknek kisgyerekei is vannak, a nyarat otthon töltjük Katával, főleg a gyerekeink körében, és aztán megszakítjuk ilyen nagy családi, nyári élményekkel. Próbálunk arra figyelni, hogy legyen benne égfelé mutató program, hogy ez átszője a hétköznapokat is, hiszen a fészek hintában arra felett törekszünk, Isten biztos karjába próbáljuk magunkat újra és újra belehelyezni, kapaszkodni, tanulunk. Hol vagyunk most, Kata? Mi van most velünk? Itt van július, már elkezdődött, hátunk mögött van a tanév, a gyerekek lezárták az iskolát, az óvodát, meg majd kezdik is, de most egy köztelévő időszak, mindig nagyon nehéz az átváltás. Itt most a megállunk, elidőzünk, örömforrásá válunkból, azzal kezdjük, hogy megállunk. Talán ez hosszabban tart, lehet, hogy hetekig próbálunk megállni, mert Téma Natya azt mondja, hogy szabad idejükben tudnak-e pihenni. Ha mindig úgy érzik, hogy valamit tenni kell, az a belső nyugtalanság jele. Fontos megtanulni pihenni, semmit sem csinálni, nem mindig csak tenni, tenni, tenni. Kicsit a gyerekektől talán tudunk ebből tanulni, mert ők azért ebbe ügyesebbek, ebbe a semmit tevésbe is, és abba a fajta tevékenységbe, ami kizárja a világot. Mi szülőként azért nekünk ez sokkal-sokkal nagyobb feladat. Ezért most picit arról beszélgetünk itt a műsor elején, hogy hogyan tudunk megállni. Mi a családunkkal, a Schönstatt családmozgalomhoz tartozunk, ahol nagyon sokszor emlegetik a küszöb rituálé fogalmát. Ez arra utal, hogy valamiből valamibe átkapcsolunk. Például, amikor megérkezünk a munkából, hazaérünk, és felveszünk az otthoni légkört, átlépünk egy küszöböt. Itt próbálunk áthangolódni az egyik légkörből a másikba, mondjuk dolgozó férjből, azért mondom a férjet, mert nagyon régóta vagyok otthon a 8 gyerek mellett egyesen, tehát én nem lépek úgy ki egy másik szerepkörbe, mondjuk dolgozó férjből mondjuk apává válok, az, hogy átlépek egy küszöbök, vagy egy túlnyüzsgő anyából, aki szervezi a gyerekeknek a májusi-júniusi programjait, egy otthon lévő, állandóan jelenlévő anyába. Tehát, hogy ez a megállást próbáljuk egy picit most ízlelgetni. Hogyan kezdtük el a nyarat? Kata, erről beszélgessünk, hogy az elmúlt 2 hétben mi történt velünk, hogyan álltunk át a nyárra, hogyan léptük át ezt a küszöböt, vagy még lehet, hogy folyamatban van. Nálatok voltak-e olyan kis villanások már, amik nagyon nyárivá tették a hétköznapokat?
2: Igen, voltak, hát már amikor Berobbant a jó idő is, ez a kánikula, akkor már nagyon sokszor mondták a gyerekek, hogy jaj, apa, mikor fújod már fel a medencét, és akkor, amikor már tényleg 20 napokon keresztül meleg idő volt, ami a meleg vizet is melegen tartotta, a férjem felfújt a medencét, és kitette a teraszra, és elkezdődött a pancsikolás, és nagyon-nagyon örültek neki a gyerekek, hogy délutánonként, amikor már nem volt túl erős a nap, akkor fürödhettek. Aztán itt a nyáron voltunk még a könyvtárba, és a kislányomnak kivettem az első olvasmányát, ő most fogja kezdeni az iskolát, de már elkezdegetett olvasni, és most fogja már meg is kezdte az első kis regényét olvasni, és nagy lelkesen már a közepén tart. Aztán elkezdtünk egy ilyen úszótanfolyamot, egy intenzív úszást is, hogy egyre ügyesebbek legyenek a vízben is a gyerekek, úgyhogy a vízhez való kapcsolódás az már úgy megkezdődött nálunk.
1: A mi nyárkezdetünk az egy kicsit az idén nagyon éles váltásban, sok éles kanyarral indult, ami persze segített a nyárban megérkezni, mert elég gyorsan le kellett venni a iskolai ruhát, kimosni, elcsomagolni, elpakolni, átválogatni, kiszanálni, kimosni, nem tudom. Szóval így megvoltak ezek a feladatok, és utána mi egyszerre egy nyári táborral kezdtük ezt a nyarat, egy családos táborral Óbudaváron, ami minden nyáron mi járunk Óbudavára, a Sönstadt Családmozgalom magyarországi központjába, ahol családos heteket tartanak hétről hétre. Ezeknek már lezárult a jelentkezése, de be vannak telve ezek a hetek nagyon, de mindenkit tudok biztatni arra, hogy a következő nyára, februárban lenyílnak ezek a lehetőségek időben, mert hogy ezek az hetek azok, amikor kívül marad a világ, amikor megszűnnek a hétköznapok, amikor mindennek más íze, illata, élménye lesz, amikor mélyül a köztünk lévő figyelem, ott ez egy szüzanyás mozgalom, a szüzanya otthona ez, ahol ő vár minket, ahol azt érezhetjük, hogy ott ismernek minket, hogy ott figyelnek ránk, hogy ott meg szeretnének minket ajándékozni, ott gyermekek lehetünk szülőként is, és így sokkal erősebb felnőttek lehetünk a gyermekeink számára. Gyönyörű dombok vannak, Balatonfelvidék, kecskék legelnek, szamárbők, tehát egy igazi olyan a vidék ide, a vidéknek is az a fajta vidék, ami tele van élettel, tele van jelenléttel, ez egy zarándokhely, egy kegyhely tulajdonképpen, annak a kegyelmi légkörével. Ott tudunk formálódni, ott meg tudunk állni valósággal. Oda eljutni nagyon nehéz volt, az összes család erről számolt be, akik ott együtt voltunk, kisgyerekekkel cühöltünk, pakoltunk, de amikor megérkezel, akkor azt érzed, hogy megszűnt a világ. És igazából nekünk ez egy elég erőteljes küszöbrituálink volt most, mert egy határozott átlépés volt a tanév a munkavilágából egy teljesen elvarázsolt, ugyanakkor egy mély lelki hétbe. Úgyhogy mi így ilyen töltekezéssel kezdhettük ezt a nyarat, ami mi nagyon-nagyon hálások vagyunk. Aztán a nyár nagy részét Balatonon töltjük, ott is nagyon-nagyon meleggel indult ez a nyár, úgyhogy a medencét, egy ilyen kerti medencénk van, azt mi is felállítottuk. A nagyfiamnak van ilyenkor júniusban születésnapja, az mindig a nyárnak az eleje, hogy az ő születésnapját így családi körben tényleg szűk családi kör, de azért így is elég népes, megünnepeljük tényleg nagyon egyszerűen, de a hortenzia bokor mellett, mert mindig ilyenkor kezd virágozni a hortenzia, az egy nagyon szép élmény. És hát a ruhatár az teljesen átalakult, a gyerekek azok az iskolai ruhájukból, zárt cipőjükből most már cipőt sem viselnek, és főleg fürdőgatyában vannak, akkor is, ha esik, akkor is, ha fúj, akkor is, ha tűzenek. Szóval végül is felszerelkeztünk egy csomó egymásról örökölnek egyébként fürdőruhákból, úgyhogy mindenkinek van egy kosara, abban vannak a fürdőruhái, meg az alsógatyák, bugyogok, és azt kihúzzák, amikor éppen száraz-vizes váltásokra szükség van. Úgyhogy ez a megállunk, ez talán lassan megtörtént nálunk is, de akkor így Katáiknál is, tehát most megállunk, megérkeztünk a nyárba, ami főleg a pihenésről szól, de ez nem az elszigetelt pihenés, hanem egy tudatos jelenlét kéne, hogy legyen, ezért most szeretném megkérni Katát, hogy olvasson el egy nagyon szép gondolatot második János Pál pápától, Szent második János Pál pápától.
2: A nyári vakáció. Pihenés. Nyisd meg, ó Uram, szívünket, hogy figyelmesen hallgathassuk fiat igéit. Ez az imádság időszerű, épp úgy, mint az, amit Mária és Márta mondott, és amit Krisztus szólt nekik és róluk. Erről mindig gondolkodhatunk. Ha megpihenünk, az annyit jelent, hogy magunk mögött hagyjuk napi foglalatosságunkat. Eltérünk az átlagos napi feladatok rutinjától, a hetek és évek állandóságától. Azt jelenti, hogy elhagyjuk mindazt, s elválunk mindattól, amit Márta jelképez nekünk. Fontos, hogy az ilyen pihenést ne tékozoljuk el. Ne legyen csupán szünet, üresség, mely nem is jelentene valódi pihenést. Fontos, hogy a pihenés ideje találkozásokkal legyen teljes. Igen, valóban így gondolom. Találkozás a természettel, a hegyekkel, a tengerrel és az erdőkkel. A természettel bölcs kapcsolatot tartó ember visszanyeri belső csendjét és nyugalmát. És ez még nem minden, amit a pihenésről el kell mondanunk. Arra is szükség van, hogy új tartalommal töltsük meg, melyet Mária jelképével fejezhetünk ki. Mária a Krisztussal való találkozást jelenti, az Istennel való találkozást. Mária azt jelenti, hogy felnyílik az ember belső látása az ő igazságának szavára.
1: Köszönjük szépen, itt szó volt ugye Mária és Márta történetéről, amit mindannyian jól ismerünk. Nekem a konyhámba is ki van ez téve, csak hogy emlékeztessen arra, hogy jó, ha az ember sűrök forog, de néha azért oda kell telepedni Jézus lábához, és kicsit figyelni kell rá. És nem csak Jézuséhoz, hanem azokhoz az embereket is, akiket ő küldött a mi életünkbe, amit a gondviselő Isten ajándékaként élhetünk és csodálhatunk. Olyan, hogy a társunk, hogy a családunk, a szüleink, gyermekeink, illetve a közösségeink. Tehát itt megállunk, elidőzünk, pihenünk. Tehát a pihenés az nem egy elszigeteltség, hanem egy tudatos jelenlét. Arra kell törekednünk, hogy a jelenlétünket megosszuk másokkal. És ebbe viszont nekünk is figyelnünk kell arra, hogy ez a belső erőnk, a belső nyugalmunk, békességünk, az táplálkozni tudjon, mert különben ebből egy türelmetlen feleség, türelmetlen anya, türelmetlen testvér lesz, aki ki nem képes arra, hogy meghallgasson, nem képes arra, hogy jelen legyen. Így aztán próbáljuk meg tenni a nyára elhatározásokat, de egy picit most arra fele kacsingatnánk, hogy hogyan tudunk mi jelen lenni azok számára, akikkel mondjuk a nyár nagy részét töltjük. Először most feleségként gondoljunk a férjeinkre, és a házasságról egy picit gondolkozzunk abból a szemszögből, hogy a házasságnak egy nagyon-nagyon fontos momentuma az a borzasztó egyszerű dolog, hogy beszélgessünk eleget. Mivel hogy különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg a napokat, nagyon sok mindenben maradunk el egymástól, és az egységre törekszünk, hiszen a társunk szava, az az Úr szava, ezt nagyon sokszor hallottuk már a sörzlet lelkiségben, és tudjunk odafigyelni rá, illetve tudjuk megosztani vele azt, ami nekem fontos, hiszen kell, hogy együtt érzékeljünk, együtt fedezzünk föl, hogy együtt találjuk meg az irányunkat, az életünknek a válaszait. Egy folyamatos kommunikáció zajlik köztünk, a nem beszélgetés is kommunikáció, de azért törekedni kellene arra, hogy házastársi beszélgetéseink legyenek. Ha máskor nem, talán itt a nyárba tudunk időt találni arra, hogy a férjünkkel leüljünk, vagy elmenjünk sétálni, vagy csináljunk egy közös programot, ahol alkalom nyílik házastársi beszélgetésre. Ugyanis ez azt jelenti, hogy időt szánok rád, hogy tiéd a jelenlétem, te fontos vagy nekem. Ömlik ránk a nagyvilágnak a zaja, a szennyezése, a kihagyatatlan üzenetek a médiában, az e-mailekben, politikai, munkahelyi, mindenféle hírek, reklámok, foci VV, stb. De hogy mindig van valami nagyon rendkívüli is, meg a napi rutin, a munka, a gyerekek, mert ez nyáron se szűnik meg, de hogy te vagy nekem fontos, én rád akarok figyelni, mert te vagy az Isten szava az én életemben, és te vagy az én üdvösségem forrása, hogy találjunk együtt időt. Na, hogyha találunk időt, mondjuk egy este beszélgetésre, vagy egy délutáni sétára, vagy egy hétvégi közös programra, lelkire, vagy éppen valami testi-lelki programra, akkor adjuk meg kicsit a módját, picit próbáljunk meg ezt otthonossá tenni, ezt a másik számára kifejezni, hogy te fontos vagy nekem, ha szereti a kávét, akkor egy kávét főzök neki, vagy a finom bort, amit ő szeret inni, azt teszed az asztalra, vagy egy kis szeretett csokit dugok el valahol, amit megtalál még a beszélgetés előtt, tehát úgy segítse ugyanígy megérkezni, mint ilyen az előbb próbáltunk a nyárban megérkezni. De nagyon jók a gyertyák. Egy picike randi hangulat, nem kell ide most ilyen nagy Róma és Júlia erkély jelenetet gondolni, de hogy legyen egy kis pici összetalálkozás. És amikor már kialakul egy beszélgetés, akkor az általában onnan indul, hogy háztartási, hogy a férjek általában munkáról, vagy ügyes-bajos házdolgokról, a nők csip-csup gyerekügyek, ugye? Hát ez nem csip-csup, de gyerekügyek, tehát ez még mindig a felszín két ember lelke között, vagy legalábbis egy olyan olyasmi dolog. Annak is vannak mély vonulatai, de felszínességet nagyon könnyen meg lehet őrizni a legkönnyebben. Picit menjünk itt mélyebben. Hogy jelen tudjuk lenni egymás számára, felolvashatunk egymásnak valamit, ami elindít egy beszélgetést, a napi igét, vagy egy könyvből, amit már találtunk, megosztjuk éppen a másikkal, és akkor egyre, ott már egyszerre mélyebbre kerültünk, a lelki mélységünkre gondolok most, ami kincs, ami ajándék, amit tényleg nehéz elérni. Kicsi földmunka, ásómunka kell hozzá, elő kell venni egy picit, meg kell magunkat erőltetni, ez munka, de ezzel tudom megajándékozni leginkább a másikat. És fontos, hogy a másikat ne csak beszéljünk, hanem hallgassuk is, hogy el tudja mondani azt, amit ő szeretne. Ferenc pápa ír erről itt az Amoris Letíciába egy kis rövid részt, hogy a Kata ezt felolvasnád.
2: Igen. Időt, mégpedig minőségi időt kell hagynunk magunknak, amely türelmes és figyelmes odahallgatásból áll, hogy a másik kifejezhesse mindazt, amit ki kell fejeznie. Ez megköveteli azt az aszkézist, hogy nem kezdünk azonnal az első adandó pillanatban beszélni.
1: Ez ami nehéz, amikor az ember már nagyon mondaná, akkor ez a hallgatás művészete, ezt nem véletlenül nevezzük így, hogy hallgatás művészete. És fontos, hogy ne csak hallgassuk a társunkat, hanem hogy jól hallgassuk, hogy jól legyek kíváncsi arra, amit ő mondani akar, hogy feltételezzem és mögé tegyem az én nagyvonalúságomat, az én szeretetemet iránta. Tehát hallgatom, figyelem és jónak találom közben, és akkor eljutunk egy olyan egységre, ami építi a mi egységünket tulajdonképpen, a nagybetűs egységünket, a házasságunkat. Itt nem tudom, Kata, egy picit, hogyha arról megosztanál, hogy nektek mondjuk egy ilyen házastársi beszélgetés, hogy zajlott, hogy van-e olyan, amit szívesen felidézel, amire vágysz, hogy újra legyen. Tudom, hogy nem napi szintűek ezek, mert három kisgyerek mellett nyilván ezek nem napi szintű beszélgetések, de biztos, hogy ha már egyszer jól sikerül, akkor az ember újra vágyik rá.
2: Igen. Talán pont tavaly nyáron elég sokszor sikerült úgy időbe lefektetnünk a gyerekeket, hogy maradt még idő arra, hogy Andor este felolvasson nekem mindig Balsi Balázstól egy olyan emlékedés füzét, amit minden napra szán az évben, emlékedések az év minden napjára, és őtőle is, meg Bőte csoportjától is minden napra van egy-egy hosszabb lelki elmélkedés, és amikor ezt Andor így felolvassa, akkor mindig érzem, hogy nagyon átérzi annak a mélységét, és ő ezt nagyon, nagyon megérinti az ő szívét, és annyira szépek tényleg Balsi Balázs utának a gondolatai, hogy így merítkezem benne, és mondja, hogy megtisztulnék minden egyes sorától, és úgy a mindennapoknak a földhörzölgatságából úgy a férjem sorai, ahogy ő is felolvassa, ahogy szépen olvassa fel, az én lelkem is egy kicsit úgy ezekben a pillanatokban úgy szárnyalni kezd, és akkor úgy azért úgy elmélkedünk is rajta, illetve ha nem is tudományos szinten, de hogy miért érint meg egy vagy másik gondolat, akár a Szent Misérről a Balsi Balázsok nagyon mély gondolatai vannak, és ezek olyan jók, hogy ezekről így tudunk Andorral beszélni, és ez közösség, ez egy közös kincsünk, hogy ilyen ilyen lelki kincsekről tudunk együtt beszélni, és nagyon fontos, hogy minél több legyen ilyen.
1: Hát igen, mivel hogy ugye a fészekhint a műsor is erre hivatott, hogy fészekben vagyunk, de ez a fészek, ez önmagában egy kitett fészek, ez egy sebezhető fészek. Itt nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ez a kötél, az az Isten kezébe nyugodjon, és mindig tudjuk azt, hogy az ott jó helyen van. Hogy ez a felfüggesztési pontunk az biztos, az örök, az erős, és ez az egyetlen, ami garancia erre a fészekre. És hogyha ezt közösen alakítjuk ki, vagy közösen próbálunk erre figyelni, akkor így tettünk a legeslegtöbbet a gyerekeinkért is, mivel a gyerekeknek is a legnagyobb ajándék az a házastársi egység, a házastársi öröm, amiben ők teljesen fel tudnak oldódni, ami nekik teljesen természetes, mert ez egy Isten által rendelt intézmény a család. És nekik a családi fészek az a minden. Úgyhogy az a kiteljesedésünk záloga, és merítkezniük kell ebben. Úgyhogy beszélgessünk a társunkkal, nézzünk az ég felé, nézzünk egymásra, ássunk a szívünkbe, adjuk a másiknak ezeket a kincseket, a szívünk kincseit, hogy minél erősebb legyen ez a kötelék Isten fele. És ha a gyerekekre tekintünk itt a nyárba, ott is a tiéd a jelenlétem, kislányom, tiéd a jelenlétem, kisfiam, akármennyire vagy idegesítő, hangos, visítasz, toporzékolsz, hisztizel, akaratos vagy, 20-szorra cseréled át a ruhádat, ott hagyod azért, mégis te az én gyerekem vagy, és ha nehéz, és ez néha szereted, de ebbe a jelenlétbe veled meg fogom tudni találni azokat a pontokat, amik miatt ez a világ legszebb kapcsolata veled. És hát itt, amit a gyerekek a nyárban nagyon szeretnek, azt én azt gyerekkoromból is fel tudom idézni, és a saját gyerekeim kapcsán is látom, az a közös játék, a közös alkotás, a közös mesélés, a közös beszélgetés, amikor jó mama, de te is gyere, jó mama, de ülj le, nézd mama, ezt így csinálom, hát folyamatosan próbálják megosztani az életüket. Én nem tudom, Katával kicsit beszélgettünk, és ő is itt ezeket a közös alkotásokat emlegette, hogy egy picit erről tennél egy megosztást, Kata.
2: Igen. Jeromos például szereti azt, amikor közösen könyvet készítünk, főleg metrós és vonatos kiskönyvek készítését. Ő találja ki, hogy a kiskönyvre mi kerüljön, azt még ugyan nekem kell rajzolni, ő színezi ki, és elmondja, hogy éppen milyen jármű, hova megy az egyik oldalról a másikra. Tehát nagyon szeret ilyen kiskönyveket készítgetni, mert ő ragasztja azért az oldalakat egymáshoz, és az ő kis fantáziája bontakozik ki ezeken az oldalakon. A Dorottya kislányunk pedig szeret ilyen fagyis játékban fagyikat árulni, az árus, aki mindenféle ízű és különböző típusú töltsérekbe porciózható fagyikat árul, és mi meg kell, hogy kóstoljuk, és kell, hogy fogyasztunk belőle, ezt nagyon-nagyon élvezi. Úgyhogy főleg azt, hogy együtt vagyunk vele, és ő ajánlhatja fel, hogy mivel szeretne minket megkínálni. Ezek a közös játékok tényleg nagyon-nagyon fontosak, hogy odaadjuk ezt az időt nekik, és akkor érzik, hogy az övék vagyunk.
1: És nekem is van most egy egészen friss élményem erről, aminek egyébként külső szemtanúja voltam. Én vagyok kettőnk közül a férjem, és köztem a türelmetlenebb típus. Nekem nagyon-nagyon nehéz a gyerekeknek erre a mély játékára ráhangolódni, mert túlságosan izgága ember vagyok hozzá. A férjem ebben sokkal ügyesebb, és tudok rá támaszkodni ebbe, és néha egy gyönyörűség alkotni egy ilyen pillanatot, amit én sosem lennék képes, de nézni az valami fantasztikus dolog. A medencébe fürödtek valamelyik nap, és tényleg sok gyerekünk van, és nagyon ritka az, hogy egy-egy gyerekkel személyes kapcsolatban vagyunk. De azokat már nagyon megbecsüljük, és hogyha csak pár percig tart is, akkor is nagyon, nagyon értékeljük. És ez egy ilyen alkalom volt, amikor én láttam őket távolról, hogy a medencébe a férjem játszik az Efrémmel, aki most 4 éves múlt. És ez a kisgyerek, ami éreztem, hogy teljes biztonságban van egy olyan helyen, ami neki az otthona, a nyári otthona, a kert, és kettő kicsi darab volt a kezébe, egy nagyobb darab, egy nagyobb méretű kupak, és körülbelül egy ilyen 2 centis piros bábú. Most ezzel a két darabbal játszott el körülbelül fél órán keresztül, és azt éreztem, hogy ebből kívülről semmi nem látszik, de ő valami egészen fantáziadósan egy egész történeten megy keresztül ezzel a két kis darabbal, amivel játszva megelevenít egy teljesen külön világot, kívülről két darab, és amúgy meg egy egész mesevilágba volt ott, mert az arcáról ez volt olvasható. A férjem csak elindította ezt a játékot, ilyen nagyon-nagyon kis érzékeny módon téve a bábút a kupakba fordítva, és elment a bábú, és utána a kisgyerek ezt átvette, és egy olyan mély játékban merült, ami látszott az arcán, hogy őt ebből most nem lehet kizökkenteni, és ő neki ennél jobb a világon nincs. Hogy ezek azok a nyári pillanatok, mert erre azért nagyon sokszor nincs idő, mondjuk ugyanezt a Fricivel, ez a Becenevel nem tudnánk mondjuk egy tanévben, mert menni kell, mert jön valaki, mert segíteni kell, mert zavar, mert mindig van valami, de egy nyárban ez megtehető, és hogyha nem is sok, de ezek azok, amik leginkább beépülnek, ez, amire emlékszünk, nem szavakra, hanem a szívünkkel. És hogy mi legyünk jelen, tiéd a jelenlétem az Istennel, pontosabban ő tudjon számunkra jelen lenni ehhez nagyon jó találó kifejezés az a szolárium szeretet, amit szintén sokszor hallottunk már a Schönstattban lelki gyakorlatokon, ami annyit tesz, hogy mintha csak feküdnénk a fák alatt a napfényben, vagy a beszűrődő napfényben, látszik a sugarakat, és egyszerűen elmerülünk ebben az érzésben, hogy fekszünk a fűben, fölöttünk a fák és a fénysugarak, és valami az Istennek ezt a biztonságát, jelenlétét, gondviselését egyszerűen csak érezzük, mint bele ágyazva ebbe a teremtett világba. És erről van egy nagyon-nagyon szép Turmezei Erzsébet vers, amit Szakály László megzenésített, a versnek a címe az, hogy nem teszek semmit sem, ezt tudjuk most meghallgatni, hogy egy picit ezt az Istennel való jelenlétet jobban elmondja, mint mi itt a szavainkkal.

0: Új gyümölcsterem, másoknak terem, érik csendesen, erőgyőzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Megállunk, elidőzünk, örömforrásokká válunk. Ez lett volna a mai műsorunk fő gondolata. De mielőtt befejeznénk a műsort, még egyetlen egy kis rövid kitekintés arra, hogy nem olyan a nyár Táborhegy nélkül. Táborhegy nélkül. Ezt most direkt csak kapcsolom össze, mert a tábor az általában a nyarat jelenti. A Táborhegy az pedig az Istennel való találkozásunkat jelenti, ami megváltoztat minket, ha azt érezzük, hogy jó nekünk itt lenni, jó nekünk veled lenni. Mert utána vissza fogunk tudni térni a világba, a hétköznapokba, ahol újra tudjuk felvenni a napi dolgainkat, ahol újra jelen tudunk lenni. Így ez az Istennel való csendes időből legyen Táborhegyünk is. Ahogyan én meséltem az óbudavári nyárindítónkat, az óbudavári családnapokat, így tudom, Kata is pár szót mondana az ő cserkész táborairól, amit gyerekként, fiatalként sokszor megélt.
1: Nagyon sok kincset jelentettek a cserkész táborok a fiatalkoromban. Egy belső iránytűt is adtak, és visszaidézem az estéknek a tábor tüzeit, ahol népdalokat énekeltünk, az esti zászló levonást, amikor zsolozsmát mondtunk, és az esti himnuszt elénekeltük, azokat a gyönyörű erdei szentmiséket, a cserkésztábori szentmiséket, amiket az erdő szívében tapasztalhattunk meg, annyira sok lelki ajándékot adott, hogy ezeket kincsként őrzem a szívemben.
0: Akinek kamasz gyereke van, az gondolja át még, hogy a nyáron mit tehet a táborhegyi élményük miatt, és próbáljon neki nyári tábort keresni. Mi tudunk ajánlani, így a Mária Rádió honlapján is megtaláljátok a teremtésvédelmi ökotábort, ami augusztus 7-től 12-én lesz Terényben. Illetve vannak a Tini Lelkes Napok Ceglétfürdőn, szintén augusztusban, augusztus 6-tól 10-ig, ez 11-16 éves.

0: közötti fiataloknak július 16-tól 19-ig, ez már most zajlik, Tokajból indultak a fiatalok és Máriapócs felé tartanak, illetve picivel később kifejezetten ifjúsági gyalogos zarándoklat augusztus 10-től 15-ig fog tartani, ahol Tiszaújvárosból szintén Máriapócsra fognak zarándokolni gyalogosan a fiatalok. Buzítunk minden fiatalt a részvételre.
1: És arra, hogy keressük életünk táborhegyét, ahol Jézus láthatjuk, ahol jó nekünk lenni, ahol megnyugszik a világ, ahol erősödhetünk, és ahol újjászülethet bennünk a béke és, a belső tartás. A műsor végén pedig hallgassuk meg azt a dalt, ami elhangzik az Életem nyara című filmben, ahol a fiatalok a tábortusz körül énekelnek. Ami Isten nagyságáról és az ő hatalmáról szól, és arról, hogy ő ismer bennünket egyedül.

0: Kedves hallgatóink, ez volt a Fészek Hinta július adása. Elköszön a műsor szerkesztő Berta Eszter és a beszélgető társam
1: Magony Bíró Kata.
0: Kívánunk áldott táborhegyi nyarat mindannyiótoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Költöz szívünkbe, Krisztusunk, örök megváltó szeretet, minden szavunkat töltse igaz bűnbánó érzelem. Nagy hittel hozzuk most eléd könyörgésünket, Jézus úr.

mely tested által szent nekünk, pajzsolma híveit fölé, kik fiaitként élhetünk. Jóság királya Krisztusunk, atyáddal áldás üdv neked, szent lelkednek kivigaszunk.

0: Belefáradtam a kiáltozásba, még Istenemre várok. Ments meg engem, Istenem, mert a víz már torkomig ér. Feneketlen iszabba süllyedtem, és nincs hol megállnom. A vizek mélyére kerültem, eltemet a hullám. Belefáradtam a kiáltozásba, torkom berekedt. Míg Istenemre várok, szemem elsötétül. Hajam szálánál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Nagy erőre kaptak üldözőim, gonosz ellenségeim. Amit el sem vettem, azt kell megfizetnem. Te ismered, Uram, balgaságomat, bűneim nincsenek rejtve előtted. Akik benned bíznak, ne piruljanak miattam, Uram, mindenható Isten. Miattam ne érje szégyen azokat, akik keresnek téged, Izrael Istene. Mert érted viselek gyalázatot, arcomat érted borítja szégyen. Testvéreim előtt idegenné lettem, anyám fiai sem ismernek rám. A házadért való buzgóság emészt. Rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam és böjtöléssel gyötörtem magam, de az is gyalázatomra vált. Vezeklő szőrruhát öltöttem magamra, és ezért is szóbeszédért. Ellenem beszélnek a kapukban ülők, a bor mellett is rólam énekelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Belefáradtam a kiáltozásba, míg Istenemre várok. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. De én, Uram, te hozzád imádkozom, kegyelmed idején, Istenem. Hallgass meg mérhetetlen jóságodban, hűséged szerint segíts meg. Emelj ki az iszabból, hogy el ne süllyedjek. Ragadj ki azok közül, akik gyűlölnek, és a vizek mélységéből. Ne merítsen el a vizek hulláma, és ne húzzon le a mélység. Ne záruljon be fölöttem a verem szája. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám. Szolgáttól ne fordítsd el arcodat. Sietve hallgass meg, mert nagyon gyötrődöm. Jöjj közel hozzám, és légy védelmezőm, ellenségeimtől válts meg. Te ismered gyalázatomat, csúfos helyzetemet és szégyenemet. Szemed előtt vannak mind, akik gyötörnek engem. Szívemet a szégyen összetörte, ellankadtam. Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem volt. Vigasztalókat kerestem, de nem találtam. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Nyomorult vagyok, és fájdalommal telve, de segítséged, Uram, fölemel engem. Isten nevét ének szóval áldom, dicsérettel magasztalom őt. Az Úrnak ez kedvesebb, mint az áldozati bika, vagy mint az üsző, amelynek szarva és körme van. Látják ezt az alázatosak és örülnek, ti, akik keresitek Istent, éledjen föl szívetek. Az Úr meghallgatja a szegényeket, és fogjait nem hagyja magukra. Dicsérje őt az ég és a föld, a tengerek és minden, ami azokban mozog. Isten megszabadítja Siont, Júda városait újra felépíti. ott lesz lakóhelyük, és az lesz birtokuk. Azt örökli szolgáinak ivadéka, és ott laknak majd, akik nevét szeretik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Az Úr megtanít minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein.
1: Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Azokban a napokban Moáb és Ammon fiai egy csapatnyi Meunitával együtt hadba vonultak Jehozafát ellen. Mentek és jelentették neki: hatalmas tömeg jön ellened a tengeren túlról, Edomból. Immár Hazason Tamárban, vagyis Engediben vannak. Erre Jehozafát megijedt, és elhatározta, hogy az Úrhoz fordul. Egész Júdának böjtöt hirdetett. Erre Júda össze is jött, hogy az Úrhoz könyörögjön, sőt, Júda valamennyi városából egybegyűltek, hogy könyörögjenek az Úrhoz. Ekkor Jehozafát az úrházában, az új udvar előtt odaállt Júda és Jeruzsálem gyülekezete elé. Így imádkozott: Urunk, atyáink Istene, Te vagy az Isten a mennyben, és Te vagy a népek összes királyságának uralkodója. A Te kezedben olyan erő és hatalom van, hogy annak senki sem tud ellenállni. Istenünk, Te űzted ki a föld lakóit néped Izrael elől, és Te adtad barátod Ábrahám ivadékának mindörökre. Ők le is telepedtek rajta, és szentét építettek nevednek azzal a szándékkal: ha valami nyomorúság tör ránk, kard vagy büntetés, pestis vagy éhínség, akkor megállunk a templom előtt és a Te színed előtt, mert ebben a házban van a Te neved. Aztán hozzád kiáltunk szorongattatásainkban, és akkor Te meghallgatsz és megsegítesz bennünket. Ez alatt egész Júda ott állt az Úr előtt gyermekeikkel és feleségeikkel együtt. Ekkor a sokaság közepette az Úr lelke leszállt egy Aszaf fiai közül való levitára, Jahazierre, Zekarjahu fiára, Bénája, Jeuel és Mattanya utódjára, így kezdett beszélni: Ide figyeljetek, egész Júda, Jeruzsálem lakói, és te is, Jehozafát király, ezt üzeni nektek az Úr. Ne féljetek, és ne is rettegjetek ettől a nagy sokaságtól, mert nem nektek kell ellenük harcolnotok, hanem az Istennek. Holnap gyertek le eléjük. A Cic nevű domboldalon fognak felvonulni, így rájuk találtok a völgy végénél Jeruel pusztájával szemben. Nektek azonban nem kell harcolnotok. Csak álljatok oda, és maradjatok veszteg. Akkor meg fogjátok látni, hogyan segít meg az Úr benneteket, Júdát és Jeruzsálemet. Ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap vonuljatok ki eléjük, és az Úr veletek lesz. Ekkor Jehozafát a földig hajolt, egész Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, hogy hódoljanak előtte. Aztán a Kehát fiai és a Korah fiai közül való leviták felálltak, hogy emelt hangon harsogva magasztalják az Urat, Izrael Istenét. Kora reggel föliskeltek és kivonultak Tekoa pusztájába. Elindulás előtt Jehozafát eléjük állt és így szólt: Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és akkor életben maradtok. Higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Miután ezt a tanácsot adta a népnek, felállította az Úr énekeseit, hogy kivonuláskor a hadba keltek élén, szent díszben magasztalják őt e szavakkal: Dicsérjétek az Urat, mert irgalma örökké való. Mihelyt felhangzott a dicsőítő és magasztaló ének, az Úr a lesben álló csapatokat azok ellen fordította, akik Júda ellen vonultak. Ammonnak, Moábnak és Szeírnek fiai ellen, így ezek vereséget szenvedtek. Aztán Ammon és Moáb fiai fölkeltek Szeír hegyének fiai ellen, hogy kiírtsák és elpusztítsák őket. Miután végeztek Szeír lakóival, az egyik férfi a másikat segítette a pusztításban. Amikor Júda a pusztai kilátóhelyhez ért, és a sokaság felé tekintett, lám, azok holtan feküdtek a földön, senki sem menekült meg. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok és a gonosz szellemek ellen. Így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazság övét. Álljatok oda, akkor meg fogjátok látni, hogyan segít meg az Úr benneteket. Így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazság övét.
2: Olvasmány Szent Ambrus püspök a Misztériumok című értekezéséből. A keresztségben megtisztult nép ezután ragyogó ruházatban Krisztus oltárához vonul, ezt imádkozva. Oda lépek Isten oltárához, Istenhez, aki nékem újjongó örömöm. Miután ugyanis levetette magáról az ősi tévedés bűnét, sasként megújult fiatal szívvel, sietve igyekszik a mennyei lakomára. Megérkezik a körmenet, mindenki meglátja a feldíszített szent oltárt, és felkiált szívében. Asztalt terítesz nekem. Dávid szavait vesszük ajkunkra, amikor így kiáltunk. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes vizekhez vezet. Aztán így folytatjuk. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek a bajtól, hiszen te vagy én velem. Pásztorbotod és terelő vessződ az én bizodalmam. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme előtt. Dús kenettel frissített fejemet, színültik teli serlegem kicsordul. Valóban csodálatos volt az, hogy az ősatyáknak Isten mannát hullatott, és hogy minden nap megadta nekik ezt a mennyei táplálékot. Azért mondja a Szentírás, angyalok kenyerét ette az ember. Mégis, akik azt a kenyeret ették, mind meghaltak a pusztában. Ez az étel azonban, amelyet te eszel, az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ez az örök élet táplálékát nyújtja, s mindez, aki ezt teszi, az nem hal meg mindörökké, mert ez Krisztus teste. Most hasonlítsd össze te magad, vajon az angyalok kenyere, a manna kiválóbb-e, vagy Krisztus teste, amely életet adó test. Az a manna az égből jött, ez annál is magasabbról, a mennyei volt. Ez a menny urái. Arra romlás várt, ha másnapra eltették, ez mentes minden romlástól, és bárki áhítattal ízleli ezt, annak nem árt semmiféle romlás. Az ősatyák számára a sziklából víz fakadt, számodra Krisztus vére folyik. Az őszomjukat csak egy ideig csillapította az a víz, téged ez a vér mindörökre megtisztított. A választott nép fia ivott, és tovább szomjazott. Te pedig, ha ebből iszol, nem maradhat szomjas. Az képletesen történt, ez pedig már valóságban. Ha csodálod azt, ami csak jelkép, milyen nagy lehet az, aminek jelképét is csodálod? Halljad, hogy valóban előképben történt mindaz, ami az ősatyákkal történt, írva van. Ittak a lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla Krisztus volt, de a legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett számunkra. Megismereted most, melyik kiválóbb, mert többet ér a fény, mint az árnyék, többet a valóság, mint az előkép, többet ér a megváltás szerzőjének teste, mint az égi manna. Atyáink mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben. Mindez előkép a számunkra. Mindnyájan ugyanazt a lelkételt ették, ugyanazt a lelkételt itták. Mindez előkép a számunkra.
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az Ura imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. Ne fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját cserejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiánk.

Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége. Benned bizakodtak atyáink. Bizakodtak, és te őket megmentetted. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet. Aki csak rám néz, mind nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja. Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti. Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem. Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem, anyám ölétől. Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés. És nincs, aki segítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalantulok, básáni bikák rohannak rám. Rám tátják szájukat, prédáló, üvöltő oroszlán módjára. Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott. Szívem, mint a viasz, megolvad bennem. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Kutyák falkája ulálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül. Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak, elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. Te azonban, Uram, ne maradj távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg a kard élétől, ragadd ki lelkem az ebek karmai közül. Szabadíts ki az oroszlán torkából, a bikák szarva elől, engem nyomorultat. Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben hadd ágyalak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai, akik félitek az Urat áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai, félve tisztelje őt Izrael minden törzse. Mert nem nézi les, nem veti meg a szegény nyomorát. Arcát nem rejti el előle. Segély kiáltását meghallgatja. A nagy gyülekezetben téged dicsérlek. Az Isten félők előtt teljesítem fogadalmat. Legyenek a szegények, és lakjanak jó, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké.
Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai, mert az Úré a hatalom.

0: Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek. Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai.
1: Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják, az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos fény gyújt a szemnek.
1: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Orosz hadifoglyokat látogatott meg Cuppi Bíboros Ukrajnában. Új Mária mozaikkal gazdagodtak a vatikáni kertek. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Ismét Ukrajnába látogatott Matteo Mária Cuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, közli a Magyar Kurír. A bolonyai érsek július 14-én a kijevi útja előtt felkereste a Lviv régióban található Zahiv 1 fogvatartási központot. Ez egyike annak az 5 ukrajnai tábornak, ahol az orosz hadsereg kötelékében fogságba esett katonákat őrzik. A bíboros az ukrán hatóságok kíséretében személyesen győződött meg a foglyok életkörülményeiről. A látogatásra elkísérte őt a vatikáni nuncius és Ukrajna szentszéki nagykövete is. A központban jelenleg raboskodó korántsem mindegyike orosz, a foglyok 53 nemzetből származnak. Cuppi bíboros mindegyiküknek ajándékot vitt, köztük egy-egy kulcstartót a reményzálogaként, hogy mielőbb hazatérhessenek, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét is. A látogatás végén közös imával búcsúzott el a fogvatartottaktól. Új Mária mozaikkal gazdagodott a vatikáni kertek kegyhely együttese. 2026. június 30-án avatták fel a lengyelországi Gyecvelli szűzanyát ábrázoló alkotást, amelyet Pietro Parolin bíboros áldott meg, számol be az Aleteia. Az avatással kezdetét vették az 1877-es Gyecvelli Mária jelenségek 150. évfordulójának ünnepségei. A vatikáni kertek több mint 20 hektáros területén már számos Mária kegyhely másolata és emlékműve található, köztük a Lourdi barlang hűmása, a fatimai szűzanya szobra, valamint latin-amerikai és olasz Mária kegyhelyek mozaikjai. A kertek így a világ katolikus népeinek Mária tiszteletét bemutató szabadtéri kegyhelyé váltak, ahol a különböző nemzetek lelki hagyományai találkoznak. A most felavatott lengyel mozaik tovább erősíti a Vatikán és a lengyel egyház közötti évszázados lelki kapcsolatot. Első alkalommal rendezte meg a Dona Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Allelujája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlő vagy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őrzd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-től a 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-től a 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13-ra 15 perckor. Szövetség az életért beszélgetés Böte Csaba atyával 13-ra 25 perckor. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útravaló jezsuita emlékedés 14 óra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Mária Rádió világcsalád közös rózsafüzér imádsága Libanonból 16 órai kezdett el. Tátos Viktória beszélgetése a Tanúhegyek kiállítás szervezőivel, Laborci Lakner Zoltánnal 17 órától. Hazafelé életre növelő a Schönstatt lelkiség műsora 17 óra 15 perckor. Isten képeink Jancski Viktória beszélgetése Cserzita pszichológussal és Osvai Dorottya szociológussal 18 órától. Az ígézés az hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspökatya emlékedése 19 óra 25 perckor. Hírpercek és a ráhangultán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Hangadó kamaszokról kamaszoknak Ládai Eszter és Soanyi Gráf Laura műsora 20 óra 16 perctől. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perctől. Szentkút podcast a Mátara Verejbél Szentkuti Nemzeti Egyhely műsora 22 órától. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek Schindler Mátyás atya homiliái 23-ra 20 perckor. A Zsolosba befejező imóriát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió. Imádság és könyörgés a békéért. Gondviselő Istenünk, imádkozunk az üldözöttekért és az erőszak áldozataiért, hogy megnyugvásra találjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk a menekültekért, kérjük védelmezd őket és erősítsd reményüket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik elveszítették otthonukat, vezesd új hazába őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik egyedül kényszerülnek szembenézni nehézségeikkel, állj mellettük szereteteddel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik segítségre szorulnak. Küldj számukra akaratodnak megfelelő segítő kezet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, imádkozunk a népek vezetőiért, hogy a népeik jólétéért cselekedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet szabadítson meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Zarándoklat. A boldoggá, illetve szenté avatott személyek nagy része pap vagy szerzetes, miközben az egyház tagjainak nagy többsége házasságban él. A két életformát természetesen nem szabad kijátszani egymás ellen, hiszen Isten szemében egyaránt kedves hivatásokról van szó. Azt viszont, hogy a családos létet választók ugyanúgy az életszentségre kaptak meghívást, mint a klerikusok, nagy mértékben erősítheti, ha a szentszék minél több édesanyát vagy édesapát emel oltárra. Ebből a megfontolásból indított kezdeményezést és alakított bizottságot papok és világiak részvételével néhai tagja a 2009-ben elhunyt Ozsvári Csaba emlékének ápolására, illetve boldoggá avatására a Magyar Schönstatt családmozgalom. Az ötvös művés nevét a széles nyilvánosság akkor ismerte meg, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Kar ajándékaként 1991-es magyarországi látogatására evangéliumos könyvborítót készített II. János Pál pápának. A liturgikus eszközt az egykori egyházfő utódai is használják. Óbudaváron található, a világon elsőként létrehozott házas párok útja. 15 állomással, mely stációk szellemi és gyakorlati megvalósításában nagy szerepe volt az ozsvári házaspárnak. Az ötvös művész alkotása a helyi Schönstatt kápolna oltárkeresztje, melyen a megfeszített Krisztus mellett állva Szűz Mária kehelybe fogja fel Szent Fia vérét. Szeretettel hívnak a 2026. augusztus 13. és 16. között Szombathelyről Óbudavárra tartó zarándoklatra, melyet Ozsvári Csabával járnak egyházunk hűségben és alázatban való megújulásáért. Vasárnap a gyalogos zarándoklat utolsó szakaszán megérkeznek Óbudavárra, ahol hálaadó szentmisét ünnepelnek augusztus 16-án, vasárnap 14 órakor. Az esemény részletei a családok.schönstatt.hu linken olvashatóak. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Óbudán. Az időpont július 25-e szombat 18 óra. A helyszín Óbudai Szent Péter és Pál plébánia templom, Budapest 3. kerület, Lajos utca 168, az Árpád híd Budai híd főjénél. Szervezők Óbudai főplébánia, Kuráteinfirmos közösség. egészségügyi dolgozók szentmiséje Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgenasszisztensnő tiszteletére. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát, pronotárius kanonok, minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak. Imádkozzunk együtt gyógyítóinkért, betegeinkért, és adjunk hálát a gyógyultak egészségéért.
4: Programajánlót hallottak.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké,
1: a fájdalmas rózsafűzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk
2: Szűz Mária, Istenünk szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket! Jóságos Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Kis Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Kis Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Kis Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Kis Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatára.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen véretek ontásáim. Jézus vérét ontja az ostorzás titkába a világ üdvösségéért. Megostorzott Jézus, tisztíts meg minket minden bűnünktől. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorzásakor kiömlött vérét, engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk,

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas József füzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták. Üdvözlégy zsidók királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, melyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyítsd meg büszkeségünktől és önszeretetünktől. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, tégy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsa füzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak a saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszthalála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket és szenteld meg halálunkat. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszthalálát, engesztelésül és jóvátételül saját és a világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Rászorulókat segítő magyar szervezeteket támogatott a Metallica zenekar budapesti koncertje után. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A kommunikáció dikasztérium július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja a II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának része. Célja több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan rendszerességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyház történelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szentszék nemrégiben nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Forza is. A munkálatokkal a történelmet írt Szent Atya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Teltházas budapesti koncertjei után a Metallica összesen 12 millió forinttal támogatott két magyar civil szervezetet, számolt be róla a kultúra.hu. A zenekar alapítványa 6 millió forintot adományozott a hajléktalanokat és rászorulókat ételosztással és szociális kezdeményezésekkel segítő Budapest Bike Mafia civil szervezetnek. Továbbá a koncert után 1100 adag megmaradt ételt mentettek meg, és a szervezet önkéntesei további 500 adag ételt készítettek, amelyet hajléktalan ellátó intézményekhez juttatnak el. Ugyancsak 6 millió forintos szabad felhasználású támogatásban részesült a Nők a Nőkért Együtt Egyesület, amely a kapcsolati és családon belüli erőszak áldozatainak nyújt segítséget. A Metallica budapesti látogatásához véradási akció is kapcsolódott az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködésével, amelyre közel 2000-en regisztráltak. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst keresztel tett tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó VB minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcsszerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia 8-ad döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. Egyszerre csak megjelent nekik Mózes és Illés, amint beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt. Ha akarod, csinálok itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Szavai közben fényes felhő takarta el őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára tanítványok arcra borultak, és igen megijedtek, de Jézus hozzájuk lépett, és megérintette őket. Keljetek föl, ne féljetek! Föltekintve senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek ne mondjátok el a látomást, amíg az emberfia halottaiból föl nem támad. A tanítványok megkérdezték: Miért mondják az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így felelt: Illés ugyan eljön, és helyreállít mindent. Én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, s kényük, kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az emberfia is tőlük. Akkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt. Mikor visszatértek a néphez, egy ember lépett hozzá, és ezekkel a szavakkal hullott térdre előtte: Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így szólt: Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide! Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek attól az órától fogva egészséges lett. Erre a tanítványok Jézushoz mentek, mikor egyedül volt, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni azt? Ő így felelt: Mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok-e hegynek itt: Menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. De ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel. Miközben Galileában vándoroltak, Jézus azt mondta nekik: Az emberfiának emberek kezébe kell kerülnie. Megölik, de 3. napra föltámad. Erre igen elszomorodtak. Mikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak és megkérdezték: A ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Mikor hazaért, Jézus megelőzte őt kérdésével: Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, felelte Péter. Erre Jézus így szólt: A fiak tehát mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, ves horgot, s az első rákapó halat húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy statért. Vedd ki, és add oda nekik magamért, és érted.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 17-e. Szóltam, de nem feleltetek. Izajásnál olvassuk ezt a 65. fejezet 12. versében. Szóltam, de nem feleltetek. A fogságban a perzsa birodalom politika és hatalmi okokból engedte a vallási sokszínűséget. Ennek azonban komoly ára volt. A szellemi sokszínűség olyan káoszt teremtett, amely a szabadság érzését keltette, de valójában kiszolgáltatottá tett. A vallási szempontból szabad Perzsiában sokféle kultusz működhetett. Volt itt minden. Maszek vallásosság, szerencseisten, sorsisten, babiloni sertéskultusz. Sőt, a zsidók még haza is térhettek, hogy saját vallásuk szerint élhessenek. Persze ez a vallási sokszínűség Isten népére természetesen hatott. Pedig a más istenek olyanok, mint a kiszáradt szőlőszem. Nincs benne must. Szabadok vagyunk ma is. Az egyetlen Isten szól, itt van velünk. De mi gondolhatunk, hihetünk bármit. Egy biztos, ez pedig nem dogmatikai tétel, hanem tapasztalat. Az egyetlen élő Isten nélkül marad az éhség. Isten nélkül marad a szomjúság. Isten nélkül marad a szégyen. Az egyetlen élő Isten nélkül marad a fájó szív és az összetört lélek. És hiába akarjuk, nem mennek feledésbe a régi bajok. Ez lenne a szabadság. Szól az Úr, és mi nem felelünk. Sőt, azt tesszük, amit ő rossznak mond. Pedig az Úr féltő szeretettel csak minket véd. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Az imádkozást kezdjük a szívünkkel. Általában, amikor valaki imádkozni kezd, akkor a szájával, a szemével, vagy a fülével kezdi. Ha elfogadjuk a Szentírás által tanúsított kinyilatkoztatást, azt fedezzük fel, hogy az imádság tevékenységéért felelős szervet valójában szívnek hívják. A Szentírás szerint a szív a legmélyebb szinten található. A lelkiségi szerzők, a szentek, a misztikusok úgy beszélnek a szívről, mint önmagunk legmélyebb és legtitkosabb pontjáról, vagy fordítva, személyiségünk legmagasabb pontjáról, Isten képére és hasonlatosságára teremtett voltunk csúcspontjáról. Így beszélnek a szívről. Amikor mindennapi elfoglaltságainkba merülünk, többnyire nem vagyunk tudatában annak, hogy van egy ilyen belső forrásunk. Bár szeretjük magunkat lelki és mély embernek képzelni, időnként egy olyan pszichoszomatikus dinamizmusba zárva éljük az életünket, melynek révén azt külső érzékszerveink fogságában éljük. Gyakran azok túszaiként éljük. Állandóan ingadozunk a meggyőződésként vallott érveléseink, és a hitelesnek és elkerülhetetlennek tartott érzéseink között. És eközben a szív, mely mélyebb szinten képes megragadni a dolgokat, szúnyókál. Nyitott szemmel alszik, és arra vár, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy újra kapcsolatba lépjünk sérült, mégis élő érzékenységével a szívnek. Szerencsére, sőt, hála Istennek, már a keresztségünk napja óta szívünk a szüntelen imádság állapotában él. A szüntelen imádság állapotában merülve él a szívünk. Még ha nem is vesszük észre, a Szentlélek, aki kiárad belénk, amikor életünk beoltatott Krisztus életébe, gyengéden birtokba vette a szívünket. Lélegzetünk leheletévé vált. Ő a fáradhatatlan szerzője a már csendesen felszálló imánknak, ahogyan Szent Pál mondja, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal, s ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ezt olvassuk a Rómaiaknak írt levél 8. fejezetében, annak is a 26. 27. versében. Az imába való bevezetésnek csak az lehet a célja, hogy segítse tudatosítanunk ezt a bennünk működő életerőt, hogy megízleltesse velünk ezt a kapott ajándékot, amelyet felelősen és benne részesedni akarva fel kell vállalnunk. Ahhoz, hogy ez a bennünk már jelenlévő ima tudatunk felszínére jöjjön, vagy felszínére törjön, átjárva minden képességünket és rezgésbe hozva testünket vágyaink ritmusára, először is jobban meg kell értenünk, mi a szív, és milyen nehézségek tornyosulnak előttünk, hogy elérjük a szívünk titokzatos mélységeit. A Biblia zsoltárait olvasva felfedezzük, hogy a szív az a határterület köztünk és Isten között, ahol lehetőségünk van annak érzékelni magunkat, amik vagyunk. Uram, Te vizsgálsz engem és ismersz engem. Te tudod, mikor ülök és mikor állok. Vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Olvassuk a 139-es Zsoltárban.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Jó Isten áldása legyen mindannyiunkon. Ugye, az ember csodálja a Szent Családot. Keresztény elmélkedés, igazából ezt sokszor mondtam, nem más, mindenkor kezünkbe vesszük az evangéliumot, mint a gyerek a kifestős könyvet, és elkezdik olvasni, és szépen kiszínezni. Próbáljuk magunk elé képzelni názáreti kis házat, hogy Mária játszik az ő drága gyermekével, megcsikizi, megöleli, hát karjaiba ringatja, mesét mond neki. A Jézus a nagy szemekkel nézi az anyukáját, majd átöleli kis kacsolyával a nyakát, és oda egy nagy puszit az ő anyukája. De gondolhatunk arra is, ahogy Jézus játszik az ő rokonaival, unokatestvéreivel, bandázik. Ezek az emberek, Mária és az ő rokonai, utána mennek, és ugye nagy tömeg veszi körül Jézust, és szólnak neki, hogy nézd, itt van édesanyád és a rokonait, kerestek téged. És olyan szép, mert ugye a boldogságos szűzanya, ott vannak az ő drága rokona, és tudjuk jó, hogy például az egyik rokona, a Jakab, aki mindvégig hűséges volt Jézushoz, aki Jeruzsálem első pátriárkája lett, hát vértanul halált halt, őt fejezték le először. Ő volt az első apostol, aki életét adta Jézusért. Valószínű ő is ott volt, tehát ezek a közeli rokonok. És Jézus akkor azt mondja ott mindenki előtt, hogy hát de ki az én anyám, és ki az én rokonom? Ki lehet velem olyan mély, szoros, személyes kapcsolatban, mint az én szeretett édesanyám? Ugye milyen volt az én szeretett testvéreimmel, rokonaimmal a kapcsolatom? És olyan szép, mert ugye tudjuk jól a Szentírásból, hogy Jézus rámutat a tanítványaira, azt mondja, hogy hát mindazok, akik teljesítik az én mennyei atyám akaratát, azok az én testvéreim, szüleim, barátaim, édesanyám. Félelmetes.

0: Tehát igazából Jézus Krisztus azt mondja, aki mellém áll, és ahogy én vállaltam, mennyi atyám akaratát, és ugyanúgy vállalja Isten akaratát, az ugyanolyan mély, személyes, szoros kapcsolatba fog kerülni az én velem, mint az én édesanyám, vagy az apostolok. Többenetes, nem? Gondolkozzunk csak el. Igazából lelkünk mélyén mi is arra vágyunk, hogy ilyen mély, bensőséges, szoros kapcsolatba kerüljünk. Hát a mi Urunk Istenünkkel, mint amilyen ott a Jézus gyermekkorában volt az ő édesanyjával, barátaival, rokonaival, és az lehetséges, járható ez az út. Igazából azt gondolom, hogy jó keresztényben, akkor ilyenkor egyetlen kérdés merül fel, hogy tudnám én is felismerni ezt? Hogy tudnék én társa lenni világ megváltásában ügyködő Jézus Krisztusnak? Nagy kérdés. A válasz egyszerű. Már a harmadikos gyerekeknek azt tanítsuk a hittanórán, hogy hát aki elcsendesedik, és olvassa a Szentírást, hát az nagyon hamar meg tudja Isten akaratát. Isten szól hozzánk, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar. A legtisztább vágyad, a legszebb gondolatod, mi újból és újból visszatér, szép csendesen a te szívedbe. És érzed, hogy ez a te lépésed, ez a te útad. Megteszed, Isten útjára lépsz. Kármelhegyi boldogasszony ünnepe van, és nemrég miséztem a napokban, hát a Pécs mellett élő kármelita nővéreimnel, kolostor. És ezután elsétáltunk egyet szép nagy birtokukban, és eljóval visszavonulhatsz imádkozni, remeteként is akár, vagy közösségbe is, tehát egy erdős rész, sétáltunk a nővérekkel, és egyik nővér mondta el, hogy hát ő hosszú időadás után ugye a világban várta, hogy a Jóisten rángassa egy kicsit meg, belépett a rendbe. És az első nap, amikor ő megérkezett, hogy mit jelölt, meg minden, hát az volt a dolga, hogy elmondták reggel imád, és utána kimentek a földre, és leszették az őt borsot, és elkezdték kifejteni. Szóval ült ott a nővérek között, és potyogtak a könnyei, és úgy érezte, hogy hát, végtelen béke, öröm tölti el a szívét. És azt is mondta, hogy ha akkor abban percben meghalt volna, akkor is úgy érzi, hogy értelme lett volna az életének, mert jó volt belesimulni Isten tervébe, akaratába. És azt mondja, ez az öröm tölti el azóta is a szívét. Igen. Ugye a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, az én igám édes, az én terhem könnyű. Tehát Jézus Krisztusnak mi is az igája? Az én eledelem az, hogy mennyi atyám akaratát teljesítsen. Tehát Jézus igája nem más, de mit a mennyi atya rábízott, hogy áltsa meg ezt a világot, hogy tanítsa meg bennünket a szeretet parancsára. És Jézus látja, az aratni való sok, a munkás kevés. Ugye olyan szép az a történet, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát a szöllős gazda kimegy, és reggel, kora reggel, délben, délután, késő este is keresi a munkásokat, hogy jöjjenek, dolgozzanak az ő szöllőjében. Jézus azt akarja, hogy mindannyian szeretett ember halászai legyünk. Tehát ez az ő igája. És azt akarja, hogy mi is ebbe az igába dugjuk belé a nyakunkat. Tudják, olyan szép, hogy én annak idején láttam, nagyapámnak is volt olyan tehene, a két tehén, amelyiknek volt járva. És a járomnak két luka van, és mindig egyik tehén, és másik tehén, és egy a másik az egy-két ökrök a terhet És igazából az a szép ebbe, hogy Jézusnak a nyaka, vála ott van az igába. Az ő igája édes. És arra biztat, hogy én egy marék porból született kis emberke, én is álljak oda melléje, és vessem neki a vállamot az igának. Az ő is mennyei atyánk akarata szerinti feladatoknak, és napról napra szépen teljesítsem azt. Gyönyörű. Azt gondolom, aki ezt így megteszi, az megtapasztalja, hogy mi az igazi boldogság. Mert Jézus igája valóban édes, az ő terhe valóban könnyű. Ezt most a napokban megint megtapasztalhattuk, hisz ugye évről évre, most már 13. éve visszatérünk ide Balaton környékére, és vállalunk egy hetes missziót. Persze mindenki azt gondolja, hogy nagy dolog a misszió, de hát ugye annak idején megmondták a teológián is, meg minden, hogy van belmisszió. Mit jelent az, hogy az evangélium örömhírével körbejárunk. Hát 50 gyerekkel körbejártam én is. 6 helységben. Hát most megyünk Szegedre, ez a 7. alkalom, hogy hirdessük az evangéliumot. Persze munkatársaink szépen megszervezték, kiplakátolták, kihirdették, és így mondhatni azt, hogy átlagban volt, ahol több mint 500-an eljöttek, volt, ahol egy kicsivel kevesebb jöttek, de átlagban biztos, hogy hát 500 ember lehet számolni. 6 hely, az 3000 ember. 3000 embernek hirdethettük az evangéliumot. Hát nehéz volt, de minden nap utazni kellett. Gyerekek azért minden délelőtt nekiültek egy kicsit. Töröttek a Balatonba, fagyiztak, és hogy is hívják. Volt dínye is, és délután szépen megmosakodtak, hajukat befonták, felöltöztek székely ruhába, és kezdődött a szentmise. Persze volt próba minden nap többször is. És hát olyan jó volt, mert zsuffolt templomokban, vagy több helyen volt, ahol szabadban volt a szentmise. Teher, nekem egy édes teher, egy könnyű igaz, és repes a lelkem, hogy igen, szolgálhattam. Hát, marék kis porból született emberként, botladozó, gyarló emberként, de szolgálhattam mégis. A mi Urunk Jézus Krisztus akarata szerint hirdethettem az evangéliumot testvéreimmel, gyerekeinkkel. Igen. Én mindenkit erre biztatok, hogy merje vállalni a Isten akarata szerinti feladatot, állapotbeli kötelességét. Ott, ahol van, biztos, hogy nem kell mindenkinek elmenni és szerzetesnek lenni. De mint családanya, vagy a munkahelyeden, amit rád bíztak. Szóval borsot kell fejteni, mindegy. Isten akarata szerinti munka, minden munka jó munka, és jó móka is. Adja az Isten, tényleg ezt a belső örömet, felszabadulást, Isten gyermekeinek a jó kedvét, derűjét megtapasztaljuk. Én mindenkit szeretettel köszöntök, és ha elfáradtunk, de olyan szép ez a történet, hogy a Kármelhegyi boldogasszony, hát a palástját szépen leveszi, és ráborítja, ugye, hát ugye 1100-as években élt egy szerzetes Simon, és hát ugye ő mint remete, egy oduba lakott, és hát mint kármelita sok üldöztetésnek volt kitéve, és megjelent neki a szűzanya, és ráborította az ő köpenyét, és kapulárét adott a vállára. És azóta van, hogy a kármeliták hát minden évben megemlékeznek, hogy a szűzanya igazából palástjával betakar minket. És ez szép gyerekes dolog az, hogy egy darab ilyen barna szövetet, talán a Mária képével szépen ilyenkor nagyon sokan magukra öltenek. Hát egy bélyegnyi méretű kép, de úgy gondolatban arra gondolnak, hogy Szűzanya palástja alatt vagyok, és Mária gyermeke nem veszhet el. Máriának gondja van az ő gyermekeire. Adná az Isten, hogy tényleg, hát ilyen Mária köpenyét hordozó, Mária köpenye alatt oltalmat, vigaszt találó keresztények legyünk. Bármi is történik körülöttünk, Mária szeret bennünket, Mária vezet bennünket. Dicsértessek a Jézus Krisztus!
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Van valami, ami nyomja a szívét?
0: egy szeretélyért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért, ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Első alkalommal rendezte meg a Dona Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Alleluiája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst keresztel tett tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó világbajnokság minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcs szerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia nyolcad döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. A Kommunikáció Dikasztériuma július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának a része, célja pedig több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan részletességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyháztörténelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szentszék nemrég nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Sforza is. A munkálatokkal a történelmet írt szentatya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, és tébbesi kezdték a kalászokat, és szegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: nézd, tanítványaid olyat tesznek, ami szombaton tilos. Jézus erre megkérdezte: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem kísérletének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltetek volna el ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. A farizeusok előszeretettel követik Jézust, sajnos nem azért, hogy a tanítását megszívlejék, vagy örüljenek a tetteinek, hanem azért, hogy azt keressék, miben lehet belekötni. Hogyan lehet azt megvalósítani, hogy hallatlanra vehessék a szavaikat. Most is egy ilyen jelenet előtt állunk, egy ilyen jelenetet hallottunk. A farizeusok követik Jézust, és látják, hogy tanítványai tébdesik a kalászokat, és azt morzsolgatva esznek belőle, hogy az éhségüket egy kicsit csillapítsák. És a farizeusi szemléletben ez aratásnak minősült, ami szombaton természetesen tilos. Nyilvánvaló, hogy ez nem aratás, hanem egy-egy kalásznak a letépése, az nem egy olyan munkavégzés, amelyet a szombati napon tiltottak volna. De érdemes föltenni a kérdést, hogy mit is jelent a szombatnap, mit jelent ez a pihenő nap a számunkra. Tudjuk a teremtés történetében, a hatnapos teremtés történetben, a hetedik napon, a szabbat napon Isten megpihen minden munkájától, és ebből fakad a hetedik napnak a megszentelése. A szombatnapnak, a szabbatnak a megszentelése a zsidó gondolkodásban. Ugyanakkor a fogság idején ez volt az egyetlen jel, amivel egy zsidó ember jelezhette azt, hogy a néphez akar tartozni, hogy ő komolyan veszi Istenének a szavait, hogy megtartja a szombatot. S ettől kezdődően újra és újra fölmerült az a kérdés, hogy mit is jelent pontosan megtartani a szombatot. Mennyit szabad lépni, mit szabad vinni, mit szabad tenni, mit nem szabad tenni. És egyre több törvény alakul ki, egyre több szabályozás alakul ki, hogy mit jelent pontosan megtartani a szombatot. Jézus, amikor ezt a gyakorlatot kritizálja, akkor nem a szombat intézménye, bár ez nem túl jó szó, nem a szombat gyakorlata ellen lép föl, nem azt mondja, hogy ne kellene Istennek szentelni egy napot, hogy ne kellene pihenő napot tartanunk, hogy ne lenne fontos az, hogy a hetedik napot megszenteljük, hanem Jézus egyre inkább arra akar figyelmeztetni bennünket, hogy találjuk meg a megfelelő módját annak, hogy mit is jelent megtartani a szombatot, megünnepelni a pihenő napot, az Istennek a napját. És azt is jól tudjuk mi hívő keresztény emberek, hogy Jézus föltámadása nyomán, amely a hét első napján történt, mi keresztények a hét első napját ünnepeljük, mint ünnepnapot, mint Istennek a napját. A magyar vasárnap kifejezés nem a legszerencsésebb, hogy a Szent Istváni törvény, hogy 10 falu építsen egy templomot, és oda menjenek el az emberek, akkor már alkalmas volt a vásár megtartására, innen származik a vasárnap, a vásárnap kifejezés. A német, az angol, a zontág, a napnapját nevezi, a latin nyelvekben a dies dominica, az úrnapja, az elnevezés. Az orosz vaskreszénye is a feltámadásra utal. Ezek a kifejezések jobban rámutatnak a nap igazi jellegére, a vasárnapnak az igazi ünnep voltára. Érdemes előkeresnünk II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű apostoli levelét 1999-ből, amely a vasárnap megszenteléséről szól, hogy a vasárnap az úrnapja, a közösség napja, az embernek a napja. Arról szól a Szent Pápa, hogyha a vasárnapban pusztán egy hétvégét látunk, akkor csak hamar bezárul az ég, és akkor csak hamar elveszítjük a kapcsolatunkat az éggel. A vasárnap, az ünnepnap olyan nap, amely a fölfelé emeli a tekintetünket, amely arra bíztat bennünket, hogy az Istenre figyeljünk, arra bíztat bennünket, hogy egy picit megálljunk, egy picit lelassítsunk, hogy időt tudjunk szánni az Istenre, és időt tudjunk szánni a másik emberre, hogy tudjunk szót érteni egymással, megállni egymás mellett, személyes kapcsolatban lenni egymással, odafigyelni, meghallgatni egymást. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig komoly dolgokról kell beszélni. Egy-egy könnyed beszélgetés, egy-egy könnyed együttlét is erősíti a kapcsolatainkat. De ami fontos, hogy a vasárnap újra legyen ünnepnappal számunkra. Ami fontos, hogy a vasárnap megszentelése újra előtérbe kerüljön életünkben, mindennapjainkban, hogy erről tanúságot is tudjunk tenni a világban. Az emberfia ura a szombatnak is, hallottuk az evangéliumban Jézusnak a szavát. Az emberfia ura a vasárnapnak. Jézus a feltámadásával szentelte meg a vasárnapot, a hét első napját. Ezért fontos ez a nap a számunkra. És persze azt is tudjuk, hogy a vasárnap megszentelése nem csak abból áll, hogy elmegyek a szentmisére, és utána azt csinálok, amit akarok. Nem csak abból áll, hogy egy picit többet imádkozom. A vasárnap megszentelése abból áll, hogy tartózkodom a munkától, de tartózkodom attól is, hogy másokat munkára kényszerítsek. És éppen ezért fontos átgondolnunk, hogy mit, hogyan teszünk, hogy mennyire készülünk tudatosan a vasárnapra, beszerezve minden szükségest az előző napokban. Érdemes azt egy kicsit tudatosítani magunkban, hogy egy-egy tevékenység az most egy szolgálat, és akkor meg tudom tenni, vagy egy szolgáltatás, amitől tartózkodnom kellene. Érdemes azt meggondolni, hogy az a dolog, amit szeretnék megtenni, az vajon máskor is elvégezhető, vagy csak ezen a napon végezhető el. Egy családi kirándulás, egy közös ebéd, az máskor nem nagyon valósítható meg. Éppen ezért fontos arra is törekednünk, hogy lehetőleg minél többünknek a vasárnap legyen a heti pihenő nap, ezen a napon tudjunk megállni, lelassítani, találkozni egymással, odafigyelni egymásra. Jézus arra hív bennünket, hogy szenteljük meg a vasárnapot, vagyis adjunk időt a számára. Amikor elindulunk a szentmisére, akkor kilépünk az otthon megszokott környezetéből, útra kelünk, mint egy zarándok útra kelünk, hogy megérkezzünk a templomba, megérkezzünk Jézus Krisztushoz, és így találkozzunk vele, hogy megérkezzünk a közösségbe, és találkozzunk velük, hogy együtt legyünk a közösségben, közösen együtt álljunk oda Isten elé. És milyen jó, ha ezt újra és újra meg tudjuk tenni, ha már ezt az időt is arra szánjuk, hogy örüljünk a találkozásnak, hogy készítsük szívünket, lelkünket az együttlétre. És Jézus újra és újra megerősít ebben bennünket. A vasárnap alkalom tehát arra, hogy találkozzunk az Istennel, és alkalom arra, hogy találkozzunk egymással. Alkalom arra, hogy időt szánjunk az Istenre, alkalom arra, hogy időt szánjunk egymásra. És mennyire jó, ha ezt újra és újra meg tudjuk tenni. Mennyire jó, ha erre tudatosan oda tudunk figyelni. Kérjük tehát bátor szívvel Jézus kegyelmét, erejét ahhoz, hogy a vasárnapot egyre inkább meg tudjuk szentelni. Kérjük Isten kegyelmét, erősítsen és segítsen meg bennünket abban, hogy a vasárnap megszentelése megerősítse a lelkünket, feltöltsön bennünket, és így tudjunk örömmel járni a Krisztusi úton, így tudjuk a hétköznapokban is a vasárnap erejével és kegyelmi teljességével tenni a dolgunkat, járni a mindennapoknak az útját. Szükségünk van a vasárnapra, a megállásra, a megpihenésre, a lelassításra. Ezt tudatosan kereshetjük újra és újra, és ebben jellé válhatunk a körülöttünk élők, a mellettünk élők számára. Kérjük tehát bátor lélekkel Krisztus kegyelmét, erejét, hogy ilyen módon járva az életünk útját, legyünk jellé, Krisztus szeretetének a jelévé abban a világban, abban a környezetben, amelyben élünk. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztusnak a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazin műsorát hallják. Dona Nobis Pacem, adj nekünk békét címmel első ismeren rendezett nemzetközi kórus találkozót a Poere Cantores Magyar Szövetség közösen a gödöllői premontrei apátsággal. 14 magyar és 3 külföldi énekkar számára július 10-e és 13-a között Gödöllőn zajló esemény nem csupán a közös éneklést, de a közös imádságot is jelentette. Pénteki vesperás mintegy 400 diák énekelte az apátság templomában. Július 10-én pénteken a nyitó szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatta be Balogh Péter Pius premontrei apát koncelebrálásával. Főpásztor kiemelte a beszédében a fiatalok közösségben végzett zenei szolgálata a mennyei atya dicsőségét hirdeti, megszentelve a hallgatóságot is. Majd egy gála hangverseny kezdődött 19 órai kezdettel. Szombaton délelőtt 11 órakor a békért fohászkodtak a résztvevők Varga László atya vezetésével, aki a Szent Ágostonnak tulajdonított mondásra emlékeztetett, aki énekel, kétszeresen imádkozik. Délután a kórusok saját zászlóik alatt énekelve vonultak a gödöllői Erzsébet királyné szálloda előtti térre, ahol flashmobként Kodály diákdalát, majd Giambattista Pittoni dicsőítő zsoltárát énekelték, hirdette Isten dicsőségét az egész világnak. Azok a kórusok, amelyek önálló műsor is készültek, a Szent Háromság templomban és a Grassalkovics kastélyban adtak hangversenyt. A Szent Háromság templomban délután 16:30-tól a Várpalotai Kantáte kórus vezetésével a budapesti Rajecki Benjamin ifjúsági kórus és a pécsi Szentmód vegyes kar adott hangversenyt. Július 12-én vasárnap a premontrei apátság auditoriumában előadásokat, kerekasztal beszélgetések várták a karvezetőket, amelynek moderátor Zemlényi Katica volt. A programról, a történésekről részletesen a Magyar Kurír számol be, itt olvashatjuk el mindezeket. A Poere Cantores Magyar Szövetség gyökerei a Nemzetközi Szövetség 20. század elejé megalakulására nyúlik vissza. Franciaországban kezdődött el ez a mozgalom, majd számos hangversenyt adtak. Második világháború után a mozgalom nemzetközi méreteket öltött. 44. novemberében Párizsi Szent Alszták templomban hangversenyt rendeztek több mint 300 kis énekes részvételével. A mozgalom első nemzetközi találkozójára Párizsban került sor 1947-ben. Ezután elnyerte a szövetség a francia püspöki konferencia jóváhagyását. Majd a Nemzetközi Szövetség Vatikánban a Világiak Család és Élet dikasztériuma alá tartozik. A Nemzetközi Szövetség fő célja a béke és a nemzetek közötti megbékélés hirdetése az énekszó nyelvén. Magyarország részvétele ebben a mozgalomban 2012-ben kezdődött, amikor a krakkói II. János Pál Egyházzenei Intézet kórusa Székesfehérváron és Veszprémben vendégeskedett. Ezután magyar katolikus ifjúsági kórusok Kecskemétről, Fehérvárról, Veszprémből részt vettek a lengyel és az osztrák Poere Cantores kórus találkozón. Az integráció akkor gyorsult föl, amikor 2023-ban Veszprém volt Európa kulturális fővárosa, és ennek a programnak a támogatásával rendeztek ifjúsági találkozót a Poere Cantores jegyében. 2025. január 30-án alakult meg a Magyar Szövetség, és elfogadta a szövetség alapszabályát. Belső egyházi jogi személyként való megalakulását a püspöki konferencia jóváhagyta, és nyilvántartásba vette ezt a miniszterelnöki hivatal is. az egyházmegyei levéltárosok és muzeológusok háromnapos találkozójának idén hosszabb kiadás után ismét a Váci Egyházmegye adott otthont július 6-a és 8-a között. Az eseményt a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára és a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény közösen szervezte. A Vácot tartott szakmai programhoz tanulmányi kirándulás is kapcsolódott, a résztvevők a Váci Egyházmegye szakrális építészei kincseit ismerhették meg. Koncz Kinga, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatója kiemelte, a konferencia és a kerekasztal beszélgetések a szakmai fejlődést segítik, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy az esetlegesen felmerülő problémákra közösen megoldást találhassanak a szakemberek. Az első nap a vándorgyűlést tartottak a Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Muzeológusok Egyesülete, majd a közgyűléseket gyűjtemény látogatás követte, megtekintették a püspöki palotát, az egyházmegyei könyvtárat, a Váci püspöki és káptalani levéltárat. Másnap tudományos konferencián vettek részt az intézmények képviselői, az előadások számos témát érintettek, történeti ismertetéstől kezdve a napi feladatokon át a jövőre vonatkozó tervekig, emellett bemutattak az egyes intézmények munkáját is. A részletekről a Magyar Kurír számol be, kedves hallgatóink, itt elolvashatják, mi minden történt ezen a konferencián. A nyári időszak talán több szabad időt is ad a számukra, és talán érdemes kicsit a szentekre odafigyelnünk ezekben a napokban. Ezen a héten, hétfőn Szent II. Henrik császára emlékeztünk, aki Boldog Gizellának a testvére, és aki uralkodóként is szentté vált. Majd kedden Lelliszi Szent Kamilla betegeknek a gondozójára tekinthettünk, és kicsit felfedezhettük, hogy mit is jelent egy beteg mellett ott állni. Szerdán Szent Bonaventura püspök egyháztanító emléknapja volt, aki bölcsességével irányította Ferences rendet, Assisi Szent Ferenc utódaként, ő volt a rendnek a legfőbb vezetője, néhány éven keresztül ezt a bölcsességét szemlélhetjük. Csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja, Kármelhegy szépségeként tekintünk a szűzanyára, és köszöntjük őt, kérjük az ő közbenjárását. Pénteken pedig, a mai napon pedig Szent Zoerárd András és Benedek remetékre tekintünk, akik a magyar kereszténység kezdeténél állnak, a 11. század első felében élnek remeteként, vértanúságot is szenved egyikük, és így alapozzák a magyar kereszténységet, hiszen arra is szükség volt keresztényi válásunknál, hogy az imádság, a háttérimádság is megvalósuljon, és ilyen módon erősödhessünk meg keresztény hitünkben. Szombaton pedig Szent Hedvig királynőnek az emléknapját tartjuk, akire újra és újra úgy tekinthetünk, mint

0: tekintünk, újra és újra erőt kapunk ahhoz, hogy magunk is az életszentség útját járjuk. És amikor a különféle szenteket nézzük, különféle élethelyzetekben találkozunk velük, akkor megerősítenek bennünket abban, hogy bármilyen élethelyzetben szenté válhatunk, bármilyen élethelyzetben az életszentség útján járhatunk. És ilyen módon tudunk újra és újra megerősödni Isten szeretetében. Ezekben a napokban tartják az Egerszolóki ifjúsági találkozót, amely már igen tekintélyes múltra, közel 40 éves múltra tekint vissza. Mindig így Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe környékén van a találkozó, hiszen az Egerszolóki templom védőszentje, búcsúja Kármelhegyi Boldogasszony. Tegnapi napon kezdődött el a találkozó, a nyitó szentmisét Telnyák Csaba egri érsek vezette. Mind a három napon, négy napon, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is nagyon érdekes programok találhatók, és érdemes talán bekapcsolódni még mindig ebbe a találkozóba. A találkozó eseményeiről a Szent István Rádió beszámol, és majd keressük az alkalmát, lehetőséget annak, hogy egy-egy eseményről itt a Mária Rádióban is be tudjunk számolni, egy-egy előadásnak a hanganyagát igyekszünk majd elkérni, és itt a rádióban is hallhatóvá tenni. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Péntek van. Évközi 15. hét.

Én is, Uram, a te szolgád vagyok. Szolgád vagyok, és szolgálód fia. Széttörted bilincseimet. A hála áldozatát mutatom be neked, és segítségül hívom az Úr nevét. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe előtt az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Csatlakozva a 116. Zsoltár gondolataihoz, most én is segítségül hívom az Úr nevét, és kérem őt, hogy törje szét bilincseimet, szabadítson meg minden kötöttségtől, ami megakadályoz abban, hogy hozzá közel legyek. Lélekben szabad szeretnék lenni, Istennek ajánlani életemet, hogy a mai napon is teljesíthessem az Úrnak tett fogadalmaimat.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézusnak egy szombati napon vetések közt vezetett az útja. Tanítványai megéheztek, ezért tépdesni kezdték a kalászt és eszegették. Ezt látva a farizeusok szóvá tették. Nézd, a tanítványaid olyat tesznek, amilyet szombaton nem szabad tenni. Erre így felelt. Nem olvastátok, mit tett Dávid is, amikor társaival megéhezett? Bement az Isten házába, és megette a szent kenyereket, amelyeket sem neki, sem társainak nem volt szabad megennie, csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomban megszegik a szombati tilalmat, mégsem követnek el vele bűnt? Mondom nektek, itt nagyobb dologról van szó, mint a templom. Ha tudnátok, mit jelent, irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat. Az emberfia ura a szombatnak is.

Jézus legfőbb parancsa a szeretet, ami adott esetben fontosabb, mint a törvény betartása. A farizeusok a törvény betűje szerint tájékozódtak erkölcsi kérdésekben, mert nem mertek a lelkiismeretükre hagyatkozni, és még véletlenül sem akartak többet tenni, mint amennyi kötelezően elő volt írva. Ma sem egyszerűbb megítélni, hogy mikor írja felül a szeretet parancsa a törvényt. Vagy mikor kíván tőlünk a szeretet többet, mint amit a törvény előír. Ebben csak a tiszta lelkiismeret segíthet bennünket.

Mit jelent számomra Jézus meghívása a lelkiismeretem által irányított cselekvésre? Örülök a szabadságnak? Megijedek a felelősségtől? Vagy felmentem magam mindenféle törvény alól? Boldoggá tesz, vagy éppen bosszant a feladat, hogy lelkiismeretemet ápoljam, tisztán tartsam, hogy helyesen tudjak ítélni. Van-e bátorságom nehéz, bonyolult helyzetekben a lelkiismeret szavára hagyatkozni?

0: most meghallgatom újra az evangéliumot. Belehelyezkedve tetszésem szerint a tanítványok vagy a farizeusok helyzetébe, és így figyelek Jézusra.
1: Abban az időben Jézusnak egy szombati napon vetések közt vezetett az útja. Tanítványai megéheztek, ezért tépdesni kezdték a kalászt és eszegették. Ezt látva a farizeusok szóvá tették. Nézd, a tanítványaid olyat tesznek, amilyet szombaton nem szabad tenni. Erre így felelt. Nem olvastátok, mit tett Dávid is, amikor társaival megéhezett? Bement az Isten házába, és megette a szent kenyereket, amelyeket sem neki, sem társainak nem volt szabad megennie, csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomban megszegik a szombati tilalmat, mégsem követnek el vele bűnt? Mondom nektek, itt nagyobb dologról van szó, mint a templom. Ha tudnátok, mit jelent, irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat. Az emberfia ura a szombatnak is.

Most kérhetem Jézust, hogy a mai napon minél inkább a szeretet parancsa szerint tudjak cselekedni. Kérhetem, hogy segítsen meghallani a lelkiismeretem tiszta hangját. Beszélgethetek Jézussal mindarról, amit bennem a mai imádság megérintett. Legyen az köszönet, hálaadás, kérés vagy megbánás. Mindezt most az Úr elé vihetem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Orosz hadifoglyokat látogatott meg Cuppi Bíboros Ukrajnában. Új Mária mozaikkal gazdagodtak a vatikáni kertek. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Ismét Ukrajnába látogatott Matteo Mária Cuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, közli a Magyar Kurír. A bolonyai érsek július 14-én a kijevi útja előtt felkereste a Lviv régióban található Zahiv 1 fogvatartási központot. Ez egyike annak az 5 ukrajnai tábornak, ahol az orosz hadsereg kötelékében fogságba esett katonákat őrzik. A bíboros az ukrán hatóságok kíséretében személyesen győződött meg a foglyok életkörülményeiről. A látogatásra elkísérte őt a vatikáni nuncius és Ukrajna szentszéki nagykövete is. A központban jelenleg raboskodó korántsem mindegyike orosz, a foglyok 53 nemzetből származnak. Cuppi bíboros mindegyiküknek ajándékot vitt, köztük egy-egy kulcstartót a reményzálogaként, hogy mielőbb hazatérhessenek, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét is. A látogatás végén közös imával búcsúzott el a fogvatartottaktól. Új Mária mozaikkal gazdagodott a vatikáni kertek kegyhely együttese. 2026. június 30-án avatták fel a lengyelországi Gyecvelli szűzanyát ábrázoló alkotást, amelyet Pietro Parolin bíboros áldott meg, számol be az Aleteia. Az avatással kezdetét vették az 1877-es Gyecvelli Mária jelenségek 150. évfordulójának ünnepségei. A vatikáni kertek több mint 20 hektáros területén már számos Mária kegyhely másolata és emlékműve található, köztük a Lourdi barlang hűmása, a fatimai szűzanya szobra, valamint latin-amerikai és olasz Mária kegyhelyek mozaikjai. A kertek így a világ katolikus népeinek Mária tiszteletét bemutató szabadtéri kegyhelyé váltak, ahol a különböző nemzetek lelki hagyományai találkoznak. A most felavatott lengyel mozaik tovább erősíti a Vatikán és a lengyel egyház közötti évszázados lelki kapcsolatot. Első alkalommal rendezte meg a Dona Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Allelujája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Imád kérlek szépen lányaim keresztény, szerettei, jótevő inkelnemség, egészségünk, magam betegség, a türelmet a feladataimhoz, erőt orvosaimért, a kedves elhunyt szeretteimért, azokért, akik nincs és senki nem imádkozik, Mária Rádió munkatársaiért, technikus úrért, kedves családjáért, és kérnék még imád az adományozókért köszönet, tisztelet a munkákért, hogy tovább működjön a Mária Rádió, és kérnek imádat. Háborúknak legyen vége, megtérésekért is a mai nap. Engesztelőkért, hogy imáik meghallgatásra találjon. Haldoklókért, hogy a szentségekben részesüljenek, műtétekért, kezeléseken álló betegekért, gyógyulásukért, és minden gyermek felnőtt látható keresztre rendelkezők, Szent Kamil családtagokért, Ibolyámért, szeretteiért, egészségéért, és Frédi atyáért és elhunyt Zifrid atya lelki üdvéért, és 14. Leó pápánk szolgálataiért. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Hírek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem és a nászlom, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, az ifjúság hitükért, egészségükért, munkájukért, tanulásukért, és mindenféle kárt a szenvedélytől óvja meg őket a drága jó Isten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a lányomékét, hogy a 4 gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjét. Csak hogy háború ne legyen, háború csak ne legyen a Mária Rádióért és a dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az izgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztított tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozzunk is a Mária Rádió minden kedves dolgozójáért, a Jóisten áldását kérem rájuk. Mindenekké, amen. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézust.
6: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak, és kérném a további segítségüket is. Kérem a Szentlélek vezetését is további életünkre. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek hiszem. Közös imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, a Magyarország és az országunknak a békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
7: Csilla és Zoltán gyógyulásáért kérnék imád. Köszönöm.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek családom testi lelki gyógyulásáért, magam testi gyógyulásáért, az éhezőkért, Magyarország megtéréséért, tisztító tűzben szenvedőkért, papi és szerzetes hivatásokért, Mária Rádói támogató támogatásáért és megmaradásáért.
9: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is a szándékot kérni a Mária rendőjét a rádió fönnmaradásáért. Kérném a szándékot még a rádió dolgozóért. Kérném rájuk az urállását. Kérném az ima szándékot még Kovács Ruzsináért, Horváth Nelliért, Nyúl Renátáért, Diószegyi Lucáért, és azokért a Keszthelyi Ranoldású és diáklányokért, akik a rózsafűzért imádkozták szombat délben délután, rájuk is kérném az óráldását. Kérném a szándékot még háború megszűnéséért, a békéért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék.
10: Szeretném megemlíteni a 5 nagyon súlyos beteg. Van egy Feri, aztán egy Péter, Ferenc, István, és még egy Tibi, és a húgom Éva. Nagyon szépen köszönök minden kegyelmet. Én magam részére csak egy kis erőt kérek, hogy hát ameddig muszáj élnem, addig tudjak szolgálni. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Imád kérek, hogy családom megtéréséért és helyzetünk javulásáért. Hálát adok a szüzenyának mindig, és az Úrban minden kegyelemért. Köszönöm szépen.
12: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imád élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért és a háborúktól szenvedő minden emberét. Isten áldja meg a Mária rádiót és minden kedves munkatársát. Állásan köszönöm.
13: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szüzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelküldvért, lányom unokáim hívben való megmaradásukért, egészségükért, és a hasznos idő eltöltéséért a színidőben is, és a maga egészségéért, a Mária rádió fennmaradásáért, és a támogatóiért, és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretét inkább, mint véres áldozatokat, mondja az Úr.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áras szeretet lángott kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Neked Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus így tanított: az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak atya. És az atyám sem ismeri más, csak a fiút, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni.
3: Uram, érted élek, és a szívem benned bízik. Gyógyítsd meg az én lelkemet, és kegyelmeddel éltess engem.
2: Egy nap megpillantottam Jézust, írja Faustina a naplójában, aki azt mondta nekem: lányom, szereteted sok közömbös lelkét, lélekért kárpótol, jutalmaz engem. E szavak után egész nap a kárpótlás lendületében éltem.
4: Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a szentséges mennyei atyának, ő szentelt meg téged szentséges szerelmes fiával és a vigasztaló szent lélekkel. Minden kegyelem teljessége, és minden jóság lakozott és lakozik te benned. Üdvözlégy te, Isten palotája, üdvözlégy te, az ő lakózó sátra, üdvözlégy te, az ő lakóháza, üdvözlégy te, az ő palástja, üdvözlégy te, az ő szolgálója, üdvözlégy te, az ő anyja. Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké formáljátok át. Amen. Mária béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szűzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenekelőtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Vadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.

Üdvözlígy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.

0: Vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: Gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz át érettünk most is halálunk
0: óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe.

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket.

0: Mária.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol vizétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk és Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlejük a Szentatya, boldog emlékű Ferenc pápa szavait, elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. A dicsőséges szent háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánlom Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve,

0: Szent Színnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízzuk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Amen.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
3: Istennek legyen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Rászorulókat segítő magyar szervezeteket támogatott a Metallica zenekar budapesti koncertje után. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Kommunikáció Dikasztérium július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja a II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának része. Célja több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan rendszerességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyháztörténelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szent Szék nemrégiben nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Forza is. A munkálatokkal a történelmet írt Szent Atya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Teltházas budapesti koncertjei után a Metallica összesen 12 millió forinttal támogatott két magyar civil szervezetet, számolt be róla a kultúra.hu. A zenekar alapítványa 6 millió forintot adományozott a hajléktalanokat és rászorulókat ételosztással és szociális kezdeményezésekkel segítő Budapest Bike Mafia civil szervezetnek. Továbbá a koncert után 1100 adag megmaradt ételt mentettek meg, és a szervezet önkéntesei további 500 adag ételt készítettek, amelyet hajléktalan ellátó intézményekhez juttatnak el. Ugyancsak 6 millió forintos szabad felhasználású támogatásban részesült a Nők a Nőkért Együtt Egyesület, amely a kapcsolati és családon belüli erőszak áldozatainak nyújt segítséget. A Metallica budapesti látogatásához véradási akció is kapcsolódott az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködésével, amelyre közel 2000-en regisztráltak. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst keresztelt tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó VB minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcs szerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia 8-ad döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

háttérinformációként elmondanám a kedves hallgatóknak, hogy a mai rózsafűzéren a Libanonban, Beirutban jelen van ő excellenciája George Sihan Kairó maronita püspöke, aki egyúttal, illetve egyben Egyiptom és Szudánnak is a maronita püspöke, valamint Észak-Afrika apostoli vizitátora is jelen van.

0: فعل الندامة يا ربي وإلهي، أنا نادم من قلبي على جميع خطاياي لأن
1: خطيئتي. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek ez egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, halott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett.
2: Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kihalált, szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
0: وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى وحياة جهد الدار الآتي. أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: إلى أبد الآبدين. آمين. اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطولية.
2: Urunk, Szűz Mária közbenjárására emelt fel és erősítsd meg egyházadat. Oltalmazd a Péteri szolgálatot és az egyház minden pásztorát, hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket, és az igaz hitben vezessék Isten népét. Amen.
0: الآن وفي الساعة موتنا. أمين. اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين الحكام والمسؤولين وانصرهم بالحق ليولوا السلام كأولوية في اهتماماتهم. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: يا ولد الله العذراء إني أقدم لك هذه الخمسة أسرار الحزن عن إخوتي وأخواتي مستمعي راديو ماريا حول العالم والمشتركين معي في هذه المسبحة الوردية
1: وعن جميع إشتن أن يسوز ماريا felajánlom neked a fájdalmas rózsafüzér itt öt titkát testvéreimért, a Mária Rádió hallgatóiért, szerte a világon, mindazokért, akik velem együtt imádkozzák ezt a rózsafűzért, valamint minden haldoklóért, hogy fiad adja meg nekik a tökéletes bűnbánat kegyelmét minden bűnükért, és hogy ebben az órában te légy segítségük és közben járójuk. Ó Mária, a remény királynője, helyezd szívünkbe a béke világosságát, és tőzsd el lelkünket a remény erejével, hogy a szenvedőkkel és a haldoklókkal együtt szemlélhessük az örök élet világosságát. Amen.
2: Első fájdalmas titok, Jézus gyötrődése a Getsemáni kertben. A titok gyümölcse, bűnbánat. Ó boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél, amikor fiad Jézus a Getsemáni kertben imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló vércsepp.
1: Az olajfák kertjében Jézus a mennyei atyába vetett bizalom legfenségesebb példáját adja nekünk. Ez az imádság arra tanít bennünket, hogy az igaz hit nem a megpróbáltatások hiányát jelenti, hanem a kitartást, azok közepette és a teljes ráhagyatkozást az Úrra. Ahogyan Isten angyalt küldött, hogy megerősítse fiát, úgy nekünk is megadja kegyelmét, hogy a gyötrelem és a gyengeség óráiban megtartson bennünket. Kérjük, hogy szívünk engedelmes legyen, mint Krisztus szíve, hogy nap mint nap mi is ezt tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes
2: az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: السر الثاني من أسرار الحزن الجل.
1: Második fájdalmas titok, megostorozás az oszlopnál. A titok gyümölcse, az érzékek féken tartása. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet elszenvedtél, amikor fiadat Jézust az oszlophoz kötözték és megostorozták.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Erre Pilátus előhozatta Jézust, és megostoroztatta. A katonák tövis koszorút vontak, a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. Aztán elére járultak, és így gúnyolták, üdvözlégy, zsidó királya.
1: A megostorozás és a tövissel való megkoronázás történetében Jézust, az igazi király szemléljük, aki elfogadja a megaláztatást és a szenvedést a mi üdvösségünkért. A fejére helyezett tövis korona bűneinkre emlékeztet, amelyeket szeretettel és türelemmel hordozott, hogy visszaadja az ember méltóságát. Az ütések és a gúnyolódás közepette nem rosszal fizet a rosszért, hanem a szelítség és a megbocsátás erejét nyilatkoztatja ki. Tanuljuk meg tőle, hogy hittel hordozzuk keresztjeinket, és a sértésekre szeretettel és reménnyel válaszoljunk. Kísérjen bennünket a boldogságos Szűz Mária, tanítson meg bennünket arra, hogy álhatatosan megmaradjunk a kereszt tövében, és hívő, hűséges szívvel kövessük Krisztust. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: onnan ment.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: السر الثالث من أسرار الحزن.
1: harmadik fájdalmas titok, a tövissel megkoronázás. A titok gyümölcse, a világi dicsőség megvetése. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél, amikor Szent Fiadnak, Jézusnak fejére tövis koronát tette.
2: Evangéliumi Szent Máté könyvéből. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: üdvözlés, zsidó királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, és ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék.
1: Ebben a fájdalmas jelenetben azt emléljük, hogy Jézus csendben és szeretettel fogadja a megaláztatást és a gúnyt. Ő, aki a valódi király, nem erővel uralkodik a szívek felett, hanem önmaga teljes odaajándékozásával. Az ellenségei által font tövis korona a dicsőség jelévé válik, mert Krisztus a szenvedést az üdvösség útjává változtatta. Miközben ütik és leköpik, az emberiség iránti szeretete nem rendül meg, hanem mindvégig hűséges marad az Atya akarat.

0: Atyához. Kérjük az alázat és a türelem kegyelmét, hogy megpróbáltatásainkat Krisztussal egyesülve tudjuk hordozni, aki előttünk járta végig a kereszt útját. Kísérjen bennünket a boldogságos Szűz Mária, a remény anyja, hogy minden szenvedésben hűségesek maradjunk fiához, és vele együtt várjuk a feltámadás hajnalát. Amen.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء
2: كما في الأرض تشيك meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: السر الرابع من أسرار الحزن يسوع يحمل صليبه.
1: Negyedik fájdalmas titok a kereszt hordozása, a titok gyümölcse, türelem és ráhagyatkozás. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél, amikor szent fiad Jézus a keresztet hordozta, és annak súlyos terhe alatt meggörnyedve a földre esett, mintha már halott lett volna.
2: Evangélium szent Lukács könyvéből, ahogy elvezették, megállítottak egy szirenei embert, Simont, nak éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok.
1: A Golgotára vezető úton Jézus nem csupán saját szenvedésére gondolt. Szíve tele volt szeretettel és aggódó gondoskodással mások üdvössége iránt. Cirenei Simon példaképé válik mindazok számára, akik Krisztussal együtt hordozzák keresztüket, és megpróbáltatásaikban egyre mélyebb közelséget találnak az Úrhoz. Jézus szavai a jeruzsálemi asszonyokhoz arra hívnak bennünket, hogy ne csupán múló meghatottsággal, hanem őszinte megtéréssel és szívünk megújulásával válaszoljunk. Kérjük az Urat, adjon nekünk bátorságot, hogy hittel hordozzuk keresztjeinket, és napról napra hűségesen kövessük őt. Kísérjen bennünket a boldogságos Szűz Mária, az úton járók édesanyja és a kereszt hűséges társa. Tanítson bennünket kitartásra és teljes ráhagyatkozásra, hogy vele együtt eljuthassunk a feltámadás örömére. Amen.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا
2: ممتلئة الرحمة Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária,
2: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik fájdalmas titok, az Úr keresztre feszítése és halála. A titok gyümölcse, szeretet és az ellenségek megbocsátása. Ó, boldogságos szűz, felajánlom neked azt a mélységes fájdalmat, amelyet átéltél, amikor Szent Fiad Jézus meghalt a kereszten.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét.
0: A kereszten, a legmélyebb sötétség órájában Jézus feltárja szívének legmélyebb titkát, a mennyei Atyába vetett teljes bizalmát. Ezekkel a szavakkal: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Szabadon ajánlja fel életét szeretetből a világ üdvösségéért. A templom függönyének kettéhasadása hirdeti, hogy Krisztus áldozata által megnyílt az út az ember számára Istenhez. Tanuljuk meg tőle, hogy önmagunkat, gondjainkat és egész jövőnket bizalommal az Atya kezébe helyezzük, bízva irgalmában és szeretetében. Ebben a szent órában forduljunk a boldogságos Szűz Máriához, aki rendíthetetlen hittel állt a kereszt tövében. Tanítson meg bennünket arra, hogy egész életünket reménnyel és bizalommal az Úrra bízzuk. Amen.
2: ثبت عند الصليب بإيمان لا يتزعزع فتعلمنا أن نسلم حياتنا كلها للرب برجاء وثقة آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: السلام عليك أيتها الملكة أم الرحمة والرأفة، يا حياتنا حلاوتنا ورجاءنا، إليك نصرخ نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد نحوك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا
1: Ómennyek és földnek királynője, aki a mennyei király színe előtt trónolsz, fogadd tőlünk azt a hódolatot, amelyet az eukarisztia trónja előtt mutatunk be, és amely kedves előtted is fiad Jézus előtt. Add meg nekünk a teljes bűnbocsánat kegyelmét minden vétkünkért, és engedd, hogy a rózsafűzér imádkozása által szívünk mélyéből fakadó őszinte szeretettel és buzgó odaadással szolgáljunk neked, és imádjuk szent fiadat egészen életünk utolsó leheletéig. Halálunk óráján légy velünk irgalmas és könyörületes, édesanyánk, és űzd távol tőlünk a gonosz lelkek minden seregét. Szabadíts meg bennünket a pokol és a tisztulás fájdalmaitól, mert te vagy a mi menedékünk. Világosítsd meg a keresztények értelmét, és vezesd vissza mindazokat, akik elszakadtak közülünk, az élő juhok egyetlen aklába, vagyis Krisztus igaz, egyetemes és apostoli egyházába. Így egy szívvel és egy lélekkel magasztalhassunk téged, és dicsőíthessünk a legszentebb szent háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, most és mindörökkön örökké. Amen.
0: أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية جامعة الرسولية بكيد رأي واحد وفهم واحد وعظمك ومجلس الأخلاق الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الآبدين يا رب استمع الصلاة.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, Libanonból közvetítettük Beirutból a Rózsafűzér világcsalád imáját a világ békéjéért. Mi sajnos most lekapcsolódunk, ők megfolytatják tovább, hisz még nagyon sok van hátra, de a püspök atya és a Mária Rádió elnökének a köszöntését majd tolmácsolni fogom a jelenünk és jövünk műsorában kedden. Mi pedig kapcsolódunk Sárköz Újlakhoz, ahonnan szentmisét közvetítünk most 18 órától. De mielőtt elbúcsúznánk, egy áldással búcsúzunk. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Akik önökkel voltak.
1: Rejkli Erika.
2: És Tibor atya.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Tátos Viktória vagyok, és köszöntöm itt a helyszínen, Nemesgulácson, Laborci Lakner Zoltánt, a Tanúhegyek nyara kiállítás szervezőjét. Megkérem, mondja el a hallgatóknak, hogy jött létre ez a kiállítás.
1: Ez a Tanúhegyek nyara kiállítás, ez 7. éve működik minden nyáron Nemesgulácson. Kezdetekben még a szomszéd Nemes-Káptalanpóti falut is sikerült bevonni ebbe a rendezvény sorozatba. Az apropóját az adta, meg a mostani kiállításnak is az adja, hogy 80 évvel ezelőtt, 1946 nyarán Keresztúri Dezső, akinek a családi kúriájában teltek az ifjúkori évei, vendégül látott 46 nyarán 4, illetve 3 magyar költőt, Tamás Járonti és Gyulát és Németh Lászlót, és velük volt még a Kovács Imre is, aki később emigrációba kényszerült. Tehát ennek a költő találkozónak az emléke adja az apropóját az idei kiállításnak. Ezért egy irodalomtörténeti kiállítási elem is megjelenik itt a Nemesgulácsi Művelődési Házban. 5 vitrinben találhatók a dokumentumok a 4 költő műveivel, életével kapcsolatban, és ennek a 80 évvel ezelőtti találkozásnak is egy írott dokumentuma található. Emellett most 3 művész kiállítása is látogatható. Július 31-ig hétfő kivételével 17 és 20 óra között meg lehet nézni ezt a kiállítást.
0: Mit láthatunk még ezen a kiállításon? Ahogy körbenézek itt a teremben, gyönyörű zománc képeket is látok.
1: Itt láthatók a többiek mellett a magyar zománc művészek doajenjének, Rácz Gábornak a zománc képe is, aki összesen már 79 magyar templomnak a liturgikus terét építette föl zománc képeivel, és hát itt látható közel 30 alkotása, acéllemezekre égetett gondolatokat, szakrális tartalmú áthallásokat, víziókat, művészi megfogalmazásokat találhatunk tőle. Tehát a lélek áthallásai kézzelfogható közelségbe kerülnek a látogatók számára. Szintén keresztény ihletettségű, de közvetlenül a megjelenésekben áttételesen található meg ez a gondolat, de itt van Balanyi Zoltán kőszobrász, aki egyébként egy alföldi Kecskemék melletti tanyán él, és ott is egy méretes 20-30 tonnás szoborokból álló szoborparkot is létrehozott. De itt a Tapolca fölött a Halápi hegyen található szobrainak a fotói is itt meglelhetők, és 11 kő tárgyat hoztunk tőle, aki, hogy mondjam, a teremtés ős állapotába viszi vissza a szemlélőt azokkal a kőből faragott és rakott metaforákkal, amelyeket a lábamozgások megkövült maradékaként, megfaragott álmokkal elénk helyezi ezen a kiállításon. És van egy harmadik művész, aki szintén egészen különleges, pedig Kanyó Ervin, ő a délvidéki Szabadkáról érkezett, aki elsősorban a szabadkai és környéki életnek és az épített örökségnek a képeit hozta elénk. Ugye Nagyváradon is Szabadkán születik a magyar épített szecesszió, habzik itt a kiállított képekben is, és topzódnak itt a szecessziós formavilág alakzatai, a szabadkai városházától, a zentai városházáig, egy egészen különleges épületek sorozatáig, majd pedig a Tisza folyóhoz kapcsolódó zsáner egészen különleges formavilágú, modernek ható, nagyon szellemes zsánerképe is megtalálhatók itt. Magyar Kanizsáról, Zentáról és a délvidéki magyar építészet világáról találhatunk tőle képeket.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket.
0: A Tanúhegyek nyara kiállítás megtekinthető Nemesgulácson, július hónapban, hétfő kivételével 17 és 20 óra között. Köszönöm a figyelmet, Tátos Viktóriát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Első alkalommal rendezte meg a Donna Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Allelujája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst keresztelt tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó világbajnokság minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcs szerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia nyolcad döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. A kommunikáció dikasztériuma július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának a része, célja pedig több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan részletességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát. Megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyháztörténelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szent Szék nemrég nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Sforza is. A munkálatokkal a történelmet írt szentatya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.
0: Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben az organikus pedagógiáról szoktunk beszélgetni dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos főiskola tanárával. Mai alkalommal az Organikus Pedagógiai Egyesület spirituálisával, dr. Csáki Tibor atyával beszélgetek, és egyben köszönöm is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Csáki Tibor atya egy nagyon érdekes témát vett elő, és foglalt össze egy kis könyv keretében, meg is jelent nyomtatásban is, amely Jézus pedagógiájával foglalkozik. Igazándiból ezzel a témával akkor találkozott úgy élőbe, amikor iskolaigazgató lett, és hát a kollégáknak szeretett volna mangót adni, hogy nekünk keresztényeknek igazándiból a példaképünk Krisztus pedagógiája. De ezt azért olyan nagyon nem foglalta senki össze, nem lapátolta össze, hogy mi minden tartozik ide, és mi minden tanulhatunk Jézusnak a 3 éves itt létéből. Hát akkor kezdjünk is bele.
2: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát amikor én iskolaigazgató lettem először a 92-ben a rendszerváltás után, a Karolina iskola Vácon elindult, és egy év után még a keszthelyi püspök atya megbízott, hogy legyenek a vezetője. Bizony akkor csak azt láttuk, hogy alkotunk pedagógiai programokat, és az evangéliumot hát megfogalmazzuk, mint egy értéket, de a hogyan nagyon nem volt előttünk világos. Egy nagyon göröngyös út volt, amit bejártunk, és azt kell mondanom azért, hogy az elmúlt 30 évnek a tapasztalata van ebben a kis jegyzetben, amiben végül is a Pécsi Ritával együtt dolgozva vannak képzéseink, ahol most már 8-9 éve, évről évre újabb és újabb pedagógus továbbképzést tartunk, amelyben próbáljuk megfogalmazni, hogy a Jézus pedagógiája és az organikus pedagógia hogyan
1: függ össze,
2: hogyan viszonyul egymáshoz, így van.
1: Milyen szoros kapcsolatban van egymással.
2: Így van. Hát és a történetnek a része még, hogy kicsit a bevezetőben elmondjuk, hogy hát ezelőtt 10 évvel még Bár Miklós püspök atya fölkért arra, hogy legyek a Váci Egyházmegye katolikus iskolájának a főigazgatója, és valójában akkor még inkább szembesültem azzal a feladattal, hogy mint lelkipásztor, hogyan is fogjuk lefordítani az evangéliumot egy iskolában? És nem csak a hittanórákon, hanem magában a nevelésben. És hát akkor jött segítségre valójában a Pécsi Rita, és az a gondolat, amit ő képvisel, hogy a nevelés az élet szolgálata, és hogy Jézus, amikor ő tanít, nevel, akkor nem csak a hitet adja tovább, hanem megtanít bennünket élni, megtanít bennünket embernek lenni, fölfedezni azt, hogy mi Isten képmásai vagyunk. És hát így bontakozott ki ez a gondolat, hogy akkor foglaljuk írásba, és fogalmazok meg pontokban, hogy milyen pedagógus lenne a Jézus, ha beengednénk egy óránkra, akkor ő hogyan csinálná? És ebből született meg ez a néhány gondolat, és valójában most már több előadásban megfogalmaztuk ezt, hogy magának az Úristennek van egy pedagógiája, amikor az ő uralma az egész világra kiterjed, és majd talál egy embert, az Ábrahámot, egy családot, egy népet, amit ő kiválaszt, és az üdvösség látható jelévé teszi. És Isten mindig így gondolkodik, és így vezet bennünket, hogy hogy jelekké tesz bennünket. És ez az Ábrahám által kiválasztott kis csapat, ugye a választott nép, majd hordozza ezt az üzenetet, hogy, hogy Isten országa köztetek van, bennetek van. Már akkor meghívás. Maga Jézus Krisztus folytatja majd ezt az ígéretet, amit ő kapott, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És majd Jézus azt mondja a 12-nek, ne féljtek, kisdenyáj, úgy tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. És ez a 12 azóta, 2000 év óta mi vagyunk, hogy jelei legyünk az Isten szeretetének. És ez mindig egy nagy, nagy kísértés, hogy, hogy jelszavakat írjunk ki a falakra, és nem, Jézus nem jelszavakat akar, hanem azt mondja, hogy ti olyanok legyetek, mint egy hegyre épített város. Nem az a fontos, hogy mekkora a város, hanem hogy hegyre épüljön.
1: Lássék.
2: Hogy látszik. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezzel kezdődik a Jézus pedagógiája. Arról ismerjék meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
1: Ezt ha lefordítom pedagógus nyelvre, például egy matematika szakos, vagy egy történelem szakos, nyilvánvalóan, hogy tanítja maga szakmáját, mert hát az egy szakma. De azon kívül a pedagógus személyiségének kell visszatükröznie ezt a krisztusi pedagógiát. Ezt hogyan látod?
2: Hát azt gondolom, hogy mielőtt matematikát, vagy földrajzot, vagy biológiát tanítanék, először meg kell tanulnom kapcsolatot teremteni azokkal, akiket az Úristen rám bízott. És a legszebb példája magának, a Jézusnak a példabeszéde arról, azt mondja, én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, enyéim ismernek engem. Hallgatnak a szavamra. Azt gondolom, amikor egy pedagógus meg akarja tanulni Jézustól, hogy olyan legyen jó pedagógus, akkor meg kell tanulni, hogyan lehetek pásztora a gyerekeknek, akik rám vannak bízva, hogy ismerjem őket. És azt látjuk az evangéliumból, hogy a pásztor elől megy, nem hátulról hajtja őket, és szolgál, gyógyít, és megkeresi az elveszettet.
1: És vezet.
2: És azt gondolom, amikor egy pedagógus nézi Jézust, te hogyan csinálnád, akkor nagyon fontos szempont, hogy pásztora vagyok-e annak is, aki éppen lemaradt, vagy éppen aki most nem tud odafigyelni, vagy beteg, vagy éppen nem készült az órára. Olyan szép megvalósulása itt, pont a nagymarosi közösségben van egy tanítónő, aki mesélte, hogy földrajzból dolgozatot íratott, és egy gyerek mondta, tanárnő, írja be az egyes, nem készültem. Ő pedig, mint jó pásztor, oda megy mögé, és azt mondja, nem baj, emlékezz vissza arra, amit az órán tanultunk. És ez a gyerek azt mondja, jó háromast írt, de oda ment mögé, biztatta, segítette. Nem pedig lemondott róla. Szerintem valami ez a fajta követés hordozza ezt a titkot, hogy Jézus lelkületével vagyok jelen egy osztályban a gyerekek között, ami nem egy kötődés nélkül. Nem egy anonív emberek vagyunk, hanem tudom, hogy mi a problémája. Ismeri a bárányokat.
1: És utána megy az elveszettnek.
2: És tudja, hogy elveszett.
1: Igen.
2: És nagyon sokszor, amikor csak, így mondom, leadunk egy tantárgyat, akkor tárgyat tanítunk, és nem gyereket. Azt gondolom, hogy gyerekeket kell tanítani.
1: Hányszor halljuk ezt a rossz mondatot, hogy leadtam az órát?
2: Így van.
1: Borzasztó.
2: Leadja. Nagyon sok ilyen tapasztalatom volt még pont még a Karolin iskolában Vácon, hogy hát évekig tanulunk, mondja a tanárnő. Én leadtam a könyvet. Hát mondom, de a gyerekek nem tudják a nyelvtant. Nem a könyvet kell leadni, hanem kapcsolatot teremteni. Vagyis pontosan, hogy a pásztor megkeresse az elveszett bárányt ebben a egész iskolai közegben, amiben ma vagyunk. És azt is látjuk az evangéliumokat olvasva, hogy az Jézus beszél arról, hogy ő olyan, mint a magvető. Azt mondja, kimegy a magvető vetni. Van mag, amely az útszélre esik. Tövisek van, ami tövisek közé, van, ami a kövek közé, és van, ami jó földre. És azt gondolom, hogy Jézus, amikor nekünk elmondja, akkor elmondja, hogy ő így van közöttünk, hogy veti a magot, és természetesen ad a cél, hogy minél több kikeljen, olyan talaj legyen, olyan környezet legyen, ahol nem útszélre esik az a mag, amit egy

0: Jézus, hogy a búzaszem elhal és termést hoz. Hogy néha az magunk vagyunk a búzaszem, aki odaadom egészen magam erre a dologra. És lehet, hogy mielőtt a magot vetném előtte, létre kell hoznom ezt a magágyat.
1: Ezt a jó talajt.
0: Ezt a jó talajt, ahol elhiszik és bíznak bennem, hogy jót akarok nekik.
1: Hát akkor ezek szerint egy jó pedagógus magvető, és hogy ez mennyire igaz, azt tudjuk nagyon sok nagy embernek a visszaemlékezéséből, hogy melyik tanártól ő mit kapott, milyen indítatást, hogyan kapcsolódott rá arra a témából, ami akár Nobel-díjas is lett volna. Tehát a pedagógusok magvetése az nem marad eredmény nélkül. Ki kell a mag, és ebbe hinni kell.
0: Hát és bizonyosan mindenkinek van ilyen, úgymond a tekintei személye, amiről Pécsi Rita sokat beszél az ő előadásaiban, hogy amik évtizedek után ott vannak bennünk, mint egy normatív személyek, akik a maguk hitelességével és példájával, mint egy vonzóvá tették azt a tárgyat, és azt gondolom, hogy Jézus Krisztus pont ebben a szép, hogy nem csak beszél az igazságról, hanem éli. Ő maga beszéd az Istenről. Nagyon sokan azért kérdezik, honnan van a te hatalmad? Honnan van az erőnk akkor, amikor azt mondja a 6. Pál pápa, a mai világnak nem annyira tanítókra van szükségük, hanem tanúkra. És ha hallgat is a tanítókra, azért teszi, mert egyben tanúk is. Vagyis, hogy mindazt, amit mondunk, azt ápoljuk és öntözzük. És azt is megfigyelhetjük a Jézusi példabeszédekben, hogy nem csak jó mag hull a földben, hanem konko is. És kérdezik Jézustól, hogy került ez ide? Akarod-e, hogy kigyomláljuk? És azt mondja, nem. Mert még a jó magot is kiszeded vele, még azt a búzát is, mert hogy bennünk van, ebben a világban együtt élünk a konkollyal. És azt gondolom, ez is egy nagyon csodálatos jézusi tanítás, hogy nem sterilizálja. Tele vagyunk konkollyal, tele vagyunk sajátos növelést igénylő gyerekekkel, meg mindenféle problémákkal. A Váci Egyházi megyében létrehoztunk egy pszichológusi szakszolgálati hálózatot, és kiderült, hogy a gyerekeknek a egy harmada valamilyen sajátos nevelést igényel. Ez nagyon sok. És megfizettünk több mint 10 pszichológust, akik utazva járnak az iskolákba, hogy gyógyítsák ezeket a lelkeket, hogy megkeressék az elveszetteket, és hogy amennyire lehet valóban a hatékony legyen, és nem pusztán az, hogy most mi az evangéliumot jól tudjuk hirdetni, hogy mindaz, ami emberi, mindaz, ami hát az, hogy az bennünk valóban helyére kerüljön. És aztán Jézus arról is beszél nekünk, hogy olyan szépen mondja, Isten országa olyan, mint a kovász. Itt fogott az asszony, és beletett 3 véka a lisztbe. És az egész meg kell tőle. És nagyon sokszor ezt a kovászt nem fedezzük föl. Abban a tanításban, ahogyan egy dolgot át akarunk adni, nem megy át. Mert néha csak úgy van, hogy markolászuk a lisztet, és kicsorog a kezünk közül. Én a hit oktatásban látom ezt, hogyha nincs 2, 3, 4 gyerek, akivel én szövetségben vagyok, akik értik, élik a mondani valómat, akkor nem alakul ki közöttünk közösség, nem születik meg az a fajta titok, hogy az egész, mint egy átkovászosodik. És azt gondolom, hogy Jézus pedagógiájának egy nagyon fontos része, hogy ő létrehoz ilyen kis magközösséget. Először Péter, Jakab, János, a 3, a legbensőbb barátai, akiket fölvisz a Táborhegyére, akik majd ott vannak a Getszemáni kertben. Van egy kis belső magja, egy kis belső kovásza, és aztán van a 12, akikből közösséget épít. Aztán lesz a 72 tanítvány, akiket küld

0: öcsével, akik majd átjárják ezt a világot az ő maguk kovászával. Kicsit így van ez, azt gondolom a pedagógusnál is, hogy meg kell találja azt, akire épít, akivel együtt dolgozik, és utána mondhatnánk ez a kovász valóban hatékony lesz, és az Isten ajándéka. Vannak sokan itt a plébánián és nálunk, akik kovászos kenyeret sütnek, és éltetik a kovászt. És nagy dolog, hogy megtanuljuk, hogy a kapcsolatok éltetése, ez a kovász.
1: Ez csak akkor lehetséges, hogyha maga a pedagógus is hiteles, van nem a szavai mögött, hanem az egész pedagógus jelenség, tehát a megjelenése, az attitűdje, a mosolya, a biztatása, a gesztusai, ahogy belép az órára, ahogy köszön és kimegy az óráról, ahogy megszólít gyereket, ahogy finoman, de helyrein gyereket, ez hihetetlen fontos. És ennek jó nagy része nem tanulható.
0: De biztos, hogy ez a jézusi lelkület, ez egy az ő kegyelme és meghívás, hogy nem egy munkahely, egy iskola, amennyiben munkahelyé válik, és volt 45 perc, és utána kicsöngettek, ott abba hagyom, ahol voltam. Hát azt mondja Don Bosco Szent János, amíg a katedra mögött vagy, addig csak éppen egy hivatalnok vagy, amikor kijössz a katedra elé, amikor egy leszel a gyerekek között is, éppen a szünetben együtt játszok a gyerekkel, vagy beszélgetek abban a pillanatban, hát a jézusi pedagógiát folytatom. És amit hát itt mondtál, hitelesség nélkül zengő, ércpengő cimbalom vagyunk. Nagyon sokszor az, és nem hatékony az oktatásunk. És ha mi Jézus pedagógiáját egy kicsit tovább folytatjuk, látjuk, hogy ő nagyon szereti a mustármagnak a történetét. Szóval olyan az Isten országa, mint a mustármag, amit elvet az ember a földbe. Kisebb minden veteménynél. És ha jó földbe került, nagyobb lesz minden fánál. Én azt gondolom, benne van az egész tanításunknak a kicsit a kódja, hogy a mi üzenetünk, ha élő, ha önazonos, amit mondunk, akkor az egy mustármag. És a titok, hogy belekerüljön, és nem tudjuk, hogy melyik szavunk, melyik mondatunk az, ami majd valakiben 10 év múlva, így van, aki hatékony lesz, mert hogy nagy fává nő. Csodálatos munkát végez egy pedagógus. Tehát ha azt mondjuk, hogy a szobrászok faragják a követ, és hogy a nagy sziklából kialakítanak egy angyalt, hát akkor a pedagógus százszor nagyobb művész, mert hogy farag nagyon sokszor kemény munkával, és nagyon nehezen egy képlékeny anyagot, amiből az angyalt formáljuk bennük. És ha megyünk tovább egy kicsit, azt látjuk, hogy Jézusnak vannak úgymond módszerei. Ma mindenki azt kérdezi, hogy milyen módszereket tanított Jézus? Szeretet. És a szeretet megtalálja azt a nyelvet, ahogyan a másik megérti. Példabeszédekben beszél, nem nagy elméleti előadásokat tart, hanem lefordítja mindennapok nyelvére az ő üzenetét. Több mint 40 példabeszéde van az Úr Jézusnak, amiket azok a fáradt munka után oda menő emberek megértettek, átjárja az életüket, visszaemlékeznek rá. És így meghív bennünket, hogy tudjuk lefordítani egyszerű nyelvre a mi mondani valónkat. Öveges professzor mindenki számára ismerős, legalábbis a régebben születettek számára, hogy hát egy ember, aki nagyon közérthetően mondja a legtudományosabb dolgokat is.
1: Példázatokat is mond Jézus, pontosan azért, hogy ezeken a példabeszédeken, példázatokon keresztül mindennapok nyelvére lefordítsa azt, ami számunkra azért, hát mondjuk ki, hogy, hogy majdnem, hogy ember feletti.
0: Hát leginkább, amikor a tékozó fiú történetét halljuk tőle, ő hát azt az atyát mutatja be, akitől mi félünk, és Jézus...
1: Különösen a zsidók idejében retteget volt a Jákob, hát ki se lehetett mondani a nevét.
0: Abszolút.
1: Mi már azért egy szerető atyával ismerkedtünk meg az evangéliumokban, tehát nekünk már könnyebb elfogadni a tékozló fiú történetét, de a zsidóknak akkor biztos, hogy nagyon nehéz volt.
0: Hát de a minden példabeszéde valójában erről szól, hogy mi bele kapcsolódhatunk az Isten életébe, mondja én még a szőlőtől, ti a szőlővesszők, aki bennem marad, az bő termést hoz. Ezek az emberek ismerték a szőlőkultúrát. Tudták, hogy csak a szőlővessző úgy magában nem áll meg. Kell valami tő, kell valami erős kötelék, amiben majd termést hozunk. És minden példabeszéde valójában ez a bölcsesség van benne, az isteni bölcsesség, amely mindig egy kicsit túl is mutat azon, ami ezek az ő úgymond parabolái, meg paradoxonai, és nagyon sok paradoxont használ az Úr Jézus, de hát ezek mind egy kicsit kitágítják a mi gondolkodásunkat. És az is szép a Jézus pedagógiájában, hogy ő, akinek annyi mondani valója volt, és olyan sokan keresték és hallgatták, mégis tudott személyesen észreveszi a Zakeust, aki fölmegy a fára. És azt mondja, ma nálad akarok megszállni. És azt hiszem, hogy ez a személyesség nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljuk tőle, vagy éppen a Nikodémus, aki nappal nem meri vállalni, hogy oda menjen, éjszaka fogadja, vagy éppen a szamáriai asszony, aki hát nem egy szent életű valaki. Jézus neki tárja majd fel azt, hogy aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. Aki abból a vízből iszik, amit én adok, az örök életre szökelő vízforrás lesz benne. Ezt a szamáriai asszonynak mondja. Néha azt gondoljuk, hogy tanítunk nagy csoportokat, túl vagyunk az órákon, és valójában nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a 2 percek, 5 perceket, amiket éppen egy diák, vagy egy kollega kér, hogy megtanáljuk, hogy tudjunk vele kapcsolatot teremteni, mert különben elszáll, akár milyen nagy üzenetünk van. És az is szép a Jézus pedagógiájában, hogy azt mondja, még sok mondani valón volna, de most még nem vagytok képesek elhallgatni, vagy elviselni, befogadni. Azt mondja nekünk, hogy annyit taníts, amit képes befogadni. Mérlegelni az, hogy mire van szüksége most. Az életkori sajátosságokat megérteni, hogy mire képes egy alsós kisdiák, egy 8-os vagy egy középiskolás, és folyton tágul majd ez a befogadó képességünk. És egy beteg versenyvilágban élünk, amikor mindig egy kicsit gyorsabban akarunk haladni, mint amit megengedne az a fajta hát pszichológiai érettségünk, fejlettségünk, és egyetemisták mondják, hogy tele vannak töltelék tárgyakkal, amit azért vesznek fel, hogy meglegyen a kreditjük. És valójában, amikor minden más tanulunk, mint amire szükségünk van, akkor csak a stressz növekszik bennünk. Az a fajta túlhajszoltság, amit ma látunk az oktatásban, hogy egyik óráról hordják a szülők a másik órára a gyereket, hogy majd a kompetenciája nagyon jó legyen, de valójában Jézus nem siet. Az organikus pedagógia pont annak a megértését súlyogja nekünk, hogy van egy természetes növekedése az életnek. Azt is jelenti, hogy nem arról van szó, hogy nem kell mindent megtanulni. Nagyon is meg kell tanulni, de hogy ha csak ezt a stresszt tudjuk növelni azzal, hogy folyton szoronganak, a gyerekek nem értették meg az órán az anyagot, akkor valamit újra kéne gondolni, és újra gombolni a tanításunkban. És azt látjuk, amikor Jézus a, például a Emmauszi tanítványokkal találkozik, ugye, akik éppen távolodóban vannak.
1: És igazi, hitükbe megrendülve.
0: Így van, és azt mondják, az reméltük, ő menti meg. És mit csinál? Elindul az ellenküz irányba, mint ahová menni akart volna. Végig beszélget velük is. Azt gondolom, hogy Jézus pedagógiája pont ebben van, hogy, hogy elindulunk a másikkal akkor is, amikor nem ért meg bennünket. És
1: mellé szegődünk. És hagyjuk őket beszélni.
0: Így van.
1: Mondják el, hogy, mert őr kérdez rá, hogy, hogy mondj, mi történt? Hát te vagy az egyetlen, aki ezt nem tudod.
0: És azt mondják a végén, hogy lángolt a szívünk. Azt gondolom, hogy ez egy diák, meg egy tanár találkozásából megszületik ez a tudás. Pont a Platón mondja még egyébként ezt, hogy, hogy az ismeretek olyanok, mint a gyertyák. A tudás olyan, mint a fákja. Ezer gyertya fénye nem ér föl egy fákjával, és mi mégis ismereteket közlünk az emberekkel. És valójában a tudás azt mondja, nem más, mint a tanító és a tanítvány közötti viszonyból fölfénylő, mint egy megértés. Valami, ami fölfénylik, lángolt a szívünk, megerősödik bennünk valami, amikor nem csak ismereteket adunk át, azt a tudást, bölcsességet, hogy ezt valamire tudom használni. Pontosan az organikus pedagógia mondja, hogy, hogy az ismereteket hogyan fogod használni, hogyan lesz ebből kreativitás, hogyan tudod ezt a mindennapok nyelvére lefordítani. És itt nem megy az érzelmi intelligencia nélkül, hogy hát nem csak a bal agyférteke, hanem a jobb agyférteke, és hát ez egy külön beszélgetés lenne, hogy van egy spirituális intelligenciánk, az a fajta természet fölöttére való nyitottságunk, ami mind az IQ-t, mind a EQ-t, mint egy vezérli, az a spiritualitás, az a fajta alázat, az a fajta bölcsesség, az a belső hang, ami vezet bennünket. És ilyen záró gondolatként hadd mondjam el azt, hogy az Úr Jézus úgy tanít, hogy előtte fölmegy a hegyre, egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Egy az Atyával, onnan van az ereje. És hogy tanít bennünket, hogy hát vigyük elé, az Isten elé a gyerekeinket az imában. És aztán azt is mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Azt gondolom, minden igazi szolgálat ebben gyökerezik, hogy megtanuljuk, hogy a másikért vagyok, ajándék vagyok. És azt is látjuk a Jézus életében, hogy fölajánlja a szenvedését. És van, amikor nem tudunk mást adni, csak éppen a kudarcokat átölelni, és oda viszem a Jézushoz, és ő megváltotta a világot, és ezt a helyzetet is nem egyfajta módon beszél, hanem több csatornásan. Zárásként hadd mondjak egy pár alapelvet, ami az evangélium nevelő számára fogalmazott meg egy kedves püspökatya, Klaus Hemerle. Fontosabb az, hogy hogyan élek, mint az, hogy mit csinálok. Fontosabb az, amit bennem Krisztus formál, mint amit én csinálok. Fontosabb az, hogy a nevelők körében az egységet megéljem, mint az, hogy egyedül küszködjem feladataimmal. Fontosabb az imádság szolgálata a túllihegett nyüzsgésnél. Fontosabb néhány ponton és teljesen sugárzó erővel jelen lenni, mint mindenütt ott lenni, de csak elsietve és félig meddig. Fontosabb együttesen eljárni, mint akár még oly tökéletesen is elszigeteltségben akciózni. Fontosabb a nyitottság az egész közösség felé, mint a még oly fontos partikuláris értek. A nevelés, az élet szolgálata Hát kívánom, hogy tudjuk lefordítani a mindennapokra Jézus pedagógiáját abban a helyzetben, akár egy családban, akár az iskolában, akár egy munkahelyen, mert nem csak az iskolában, de mindenütt érvényesek ezek a szavak.
1: És hitelesnek kell lenni mindenhol. Dr. Csáki Tibor atya volt a vendégünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szentvére.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Orosz hadifoglyokat látogatott meg Cuppi Bíboros Ukrajnában. Új Mária mozaikkal gazdagodtak a vatikáni kertek. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Ismét Ukrajnába látogatott Matteo Mária Cuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, közli a Magyar Kurír. A bolonyai érsek július 14-én a kijevi útja előtt felkereste a Lviv régióban található Zahib 1 fogvatartási központot. Ez egyike annak az 5 ukrajnai tábornak, ahol az orosz hadsereg kötelékében fogságba esett katonákat őrzik. A bíboros az ukrán hatóságok kíséretében személyesen győződött meg a foglyok életkörülményeiről. A látogatásra elkísérte őt a vatikáni nuncius és Ukrajna szentszéki nagykövete is. A központban jelenleg raboskodó korántsem mindegyike orosz, a foglyok 53 nemzetből származnak. Cuppi bíboros mindegyiküknek ajándékot vitt, köztük egy-egy kulcstartót a reményzálogaként, hogy mielőbb hazatérhessenek, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét is. A látogatás végén közös imával búcsúzott el a fogvatartottaktól. Új Mária mozaikkal gazdagodott a vatikáni kertek kegyhely együttese. 2026. június 30-án avatták fel a lengyelországi Gyecvelli szűzanyát ábrázoló alkotást, amelyet Pietro Parolin bíboros áldott meg, számol be az Aleteia. Az avatással kezdetét vették az 1877-es Gyecvelli Mária jelenségek 150. évfordulójának ünnepségei. A vatikáni kertek több mint 20 hektáros területén már számos Mária kegyhely másolata és emlékműve található, köztük a Lourdi barlang hűmása, a fatimai szűzanya szobra, valamint latin-amerikai és olasz Mária kegyhelyek mozaikjai. A kertek így a világ katolikus népeinek Mária tiszteletét bemutató szabadtéri kegyhelyé váltak, ahol a különböző nemzetek lelki hagyományai találkoznak. A most felavatott lengyel mozaik tovább erősíti a Vatikán és a lengyel egyház közötti évszázados lelki kapcsolatot. Első alkalommal rendezte meg a Dona Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Alleluiája csendült fel, amelyet maga...

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A következő percekben Jancski Viktória műsora hangzik el Isten képeink címmel.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a stúdióban Cser Zita pszichológust és Osvai Dorottya szociológust.
5: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
6: Köszönjük a meghívást.
4: A tematikus műsorunk témája az Isten képeink. Talán kezdhetnénk a gyökerektől, a kezdetektől, és Zitához tenném fel az első kérdést. Honnan is jön az Isten képünk? Mikor alakul ki bennünk, és mi alakítja?
5: Alapvetően összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az anyától és az apától, tehát az elsődleges gondozóktól ered az Isten képünk, a velük való tapasztalatok, lenyomatok, a velük kialakult bizalom az, ami a legelső Isten képünket formálja. Ugye van ez az úgynevezett tükörteszt, amit egy 18-24 hónapos gyerekkel lehet már elvégezni. Ez ugye arra vonatkozik, hogy van-e már saját magán kívül fogalma arról, hogy van ő, és van a világ. Tehát, hogy elkülönítette már magát, a környezetét. Ha rajzolunk egy pöttyöt a homlokára, és ugye beállítjuk a tükör elé, hogyha a tükörben fogja meg a pöttyöt, akkor még nincsen én fogalma, nem különítette el magát a külvilágtól, hogyha viszont saját homlokán fogja meg a tükörképe hatására a pöttyöt, akkor már el tudja különíteni magát. Amikor már a kisgyerek magát el tudja különíteni a világtól, akkor már tud gondolkodni Istenről. Tehát belegondolunk, egy másfél-két éves gyereknek már tud Istenről gondolkodni, már van Isten képe, azzal, hogy van másról képe. Az, hogy most az anyától vagy az apától ered jobban az Isten kép, azt így nagyon nem lehet elkülöníteni. Igazából attól is függ, hogy melyik elméletalkotót, melyik nagy elméletalkotót kérdezzük. Az anya-gyerek kapcsolatra is lehet eredeztetni, az apa-gyerek kapcsolatra is lehet eredeztetni, de igazából a kettőnek az összessége, mind a kettőnek a hatása megjelenik az Isten képben. És akkor ez a kora gyermekkori tapasztalat változik folyamatosan életünk végéig.
4: És akkor lehet erre példát mondani, hogy milyen kép alakul ki a gyerekbe, tehát hogy mit képzel el az Istenről?
5: Például az alapján, ahogy megéli azt, mondjuk vegyünk egy ideális esetet, hogy mondjuk az anyja minden jelzésére reagál, az apja minden jelzésére reagál, ugye nem hagyják sírni, megszólítják, hogyha nyekeregni kezd pici korától kezdve folyamatosan újra és újra megtapasztalja, hogyha fázik, betakarják, ha közelség igénye van, felveszik, ha éhes, megetetik, ha fáj valami, akkor megvigasztalják. Kialakul ez az úgynevezett Erikson-féle ősbizalom, ugye ez a legelső fejlődési állomás az Eriksoni fejlődés elméletben, és ez az ősbizalom vetül rá a jó Istenre. Ugye amikor a szavak is megjelennek két-két és fél éves korban, akkor tudnak már arról beszámolni, kérdéseket feltenni, hogy adott esetben ugye milyen Isten képük van, és ezt alakítani. És ideális esetben egy ilyen olyan figurának képzelik el, akiben ugye bízhatnak, aki ott van, aki vigyáz rájuk, aki szereti őket. Ugye nagyon sok függ már attól is, nem csak a gondoskodástól, ugye ezek a szubjektív tapasztalatok, a gondoskodás, amivel ugye megtöltik az Isten képüket is, de aztán, hogy konkrétan mi hangzik el vele kapcsolatban, az nagyon fontos tapasztalat a továbbiakban, ez már inkább ugye két éves kor fölött. Gondolok itt arra, hogyha például Isten fegyelmező eszközként használják, hogy ne csinálj rosszat, mert az Isten úgy is látja, akkor ugye egy ilyen haragos, bíró, büntető istenkép felé indulnak el, hogyha viszont az Istent úgy írják le a szülők szavakkal, azt tanítják róla, hogy aki megbocsát, aki szeret, aki visszavár, akinél mindig van új esély, aki akkor is szeret a hibázzal, akkor viszont ugye egy nagyon pozitív istenkép kezd el kialakulni bennük.
4: Talán akkor ki lehetne mondani azt, hogy ha szeretettel, bizalommal nevelik a gyereket, akkor egy szerető istenkép alakul ki, ha pedig elhanyagolják a gyereket, akkor vagy fenyegetnek Istennel, akkor meg egy torz istenkép jöhet létre.
5: Igen is, nem is, mert erre is van egy hipotézis, ez az összeillési vagy kompenzációs hipotézis. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor ugye felnőttként az embernek már ugye tudatosabb istenképe van, akkor ez vagy teljes mértékben megfelel, ez a megfelelési hipotézis, a szülőkről alkotott képnek, tehát teljesen ahhoz hasonlít, meg erre a gyerekkori istenképre. A kompenzációs hipotézis esetén pedig, hogyha volt egy elhanyagoló gyerekkora elhanyagoló apja, anyja, akkor pont, hogy ellentétbe fordítja, és a Jóistentől várja, kapja, vetíti, a Jóistenre vetíti rá azokat a pozitív szülői tulajdonságokat, amiket ő nem kapott meg. Tehát, hogy még ezt se lehet így kijelenteni, hogy akkor így vagy úgy alakul.
4: Most Dorkához tenném fel ide kapcsolódóan a kérdésemet. Egyszer van ez a pszichológiai kialakulás. A társadalom, a körülmények, a közegek hogyan hatnak gyerekkorban az Isten kép alakulására?
6: Még előtte gyorsan egy picit reflektálhatnék arra, amit Zita mondott, hogy nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy hogyan tükrözheti bizonyos elméletek szerint ugye a szülővel való kapcsolatot az Isten kapcsolat. Mert én még a szakdolgozatom írásakor olvastam egy olyan kutatást, amit végül nem használtam fel. Ez is egy pszichológiai kutatás volt, és ott azt vizsgálták a szerzők, hogy mi alapján dől el az, hogy egy hívő keresztény ember féle attól, hogy a pokolba fog kerülni. Nagyon leegyszerűsítve végül azt arra a konklúzióra jutottak a szerzők, hogy attól függ, mennyire ítélik meg magukat jó vagy rossz emberként, de hogy ugye nyilván az önértékelésünk is, bár én nem értek a pszichológiához, de hogy valamennyire ugye az önértékelésünk is függ attól, hogy milyen kapcsolatunk volt a szüleinkkel. Ezt csak azért hoztam be, mert egyébként az interjú alanyaim nagyon sokszor említették azt, hogy nagyon rettegtek attól, hogy a pokolba fognak kerülni. De hogy visszatérve arra, hogy a társadalom hogyan alakíthatja az ember-isten képét, én ezt inkább leszűkíteném arra, hogy az adott felekezet, vagy az adott közösség, ahova tartozik az illető, annak hogyan alakítja az Isten képét a vallási felekezete, amihez tartozik. Erről így konkrét kutatásokat nem olvastam, nem is tudom, hogy születtek-e ilyen témában kutatások, de az biztos, hogy a vallási szocializációban nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az adott felekezet is, és ez egyébként alátámasztani látszik azt, amit ugye Zita említett a szülőkkel való kapcsolat, mert itt meg ugye a kortársakkal való kapcsolat, meg az adott közösség lelkipásztorával való kapcsolat befolyásolhatja az egyén Isten képét, abból a szempontból, hogy mit hall tőlük, hogy hogyan beszélnek Istenről. És itt inkább akkor a lelkipásztor fontosságára vezetném ezt le. Amikor hitelhagyókkal interjúztam, akkor több olyan történet is előjött, hogy esetleg egy kontrollálóbb vallási közegből jöttek, és ott megjelent megint ez az ilyen büntető, fegyelmező Isten. Nagyon erősen fogták a lelkipásztorok a híveket, és nagyon sokszor fenyegették őket, hogy igen, Isten figyel, Isten lát, tartson vizsgálatot, mert bűnös ember vagy, és akkor nagyon ezt a fegyelmező, büntető Isten képet erősítették bennük, és gyakran összemosták ezt a fegyelmezést és büntetést a szeretettel.
4: Ki lehet azt mondani, hogy van egy olyan befolyásolás, közösségi befolyásolás, hogyha egy torz istenkép, vagy egy nagyon büntető istenkép jelenik meg, akkor több lesz az a hitehagyó? Tehát, hogy amikor a kutatásokat végeztétek, akkor ez az eredmény jött ki?
6: Ilyen konklúziót azért nehéz levonni, mert az én kutatásom nem egy reprezentatív kutatás, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül lehet nagy általánosításokat levonni belőle, mert ugye nagyon kicsi volt a mintám, tehát 11 interjút készítettem. De az biztos, hogy van összefüggés a kettő között. Tehát, hogy már ha csak logikusan belegondolunk abba, hogy nem akarunk benne maradni egy olyan szituációban, ami nekünk rossz. Tehát, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon le akarnám egyszerűsíteni a kutatásomat, ugye, tehát az volt az egyik alapvető kérdés, hogy miért hagyják el emberek a hitüket, akik hívő családba születtek. Rossz tapasztalataik voltak a vallással kapcsolatban. Ez így nagyon-nagyon dióhéjba. Tehát, és nyilvánvalóan egy büntető torz istenkép az nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy valaki rosszul érezze magát a vallásában.
4: Említettük a az otthont, a szülőket, említettük a közösségeket. Mi befolyásolja még, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, mi befolyásolja még az istenkép alakulását?
5: Hát a társas közeg mindenképpen. Tehát főleg amikor a kisiskolás kortól kezdve, ugye a kamaszkor végig áttevődik a gyerekeknek az elsődleges referenciapontja a szülőkről a társakra. Ez azt jelenti lefordítva, hogy eddig a szülőknek akartak megfelelni, most már a társaknak akarnak megfelelni, nekik akarnak tetszeni. És akkor ott, hogy divat-e a vallásosság, vagy nem. Divat-e templomba járni, vagy nem. Ez egy nagyon erős befolyásoló tényező lesz. Már kisiskolás korban, de kamaszkorban, meg hát aztán tudjuk, hogy főleg. Beszélt itt Dorka a közösségekről, és akkor én behozok egy harmadik fogalmat. Ugye van az Isten fogalom, van az Istenkép, és az Isten reprezentáció. És az Istenkép, ezt úgy kell elképzelni, hogy az Istenkép, ez az érzelem gazdag lenyomat, a saját megélésünk érzelmektől átszínezve Istennel kapcsolatban. Az Isten fogalom mindez a tudás, amit tudunk Istenről, tehát ez teljesen észből érkezik, és a reprezentáció pedig ennek a kettőnek az összessége. És nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk otthonról kapunk egy nagyon pozitív Istenképet, egy nagyon szeretetteljes érzelem szempontjából nagyon színes és gazdag Istenképet. Ugyanakkor mondjuk a közösségben az a megélésünk, vagy azt a tudást kapjuk, azt az információt, hogy Isten büntet, Isten rosszul bánik velünk, hogyha mi nem felelünk meg neki, nem teljesítjük az elvárásait, és a többi, és a többi, és akkor a kettő közt lesz egy ilyen összefeszülés, és ez tud működni fordítva is, hogy mondjuk az eszünkkel tudjuk, hogy Isten jó, és szeret, és irgalmas, és megbocsát, de közben meg az érzelmi megélésünk az, hogy fenyeget, büntet, bírál, számon kér, és megszégyenít. És ez az ellentét, ez az összefeszülés, ez mindig ugye vagy erre, vagy arra elbillenti, hogy akkor valaki marad-e vallásos, meg vallásgyakorló, vagy pedig hitehagyó lesz?
6: A legtöbb interjú alanyom, mielőtt elhagyta a vallását, valamilyen környezeti változáson is egyébként keresztül ment. És általában egy erősen vallásos közegből egy inkább vallástalan közegbe került bele, tehát például iskolaváltás, munkahelyváltás, akár költözés, és akkor nem volt már ott mellette az a megerősítő vallásos közeg. Persze előfordult olyan is, akit mondjuk a munkahelyén, ez egy konkrét interjú alanyom például a munkahelyén, azt érezte, hogy ő nagyon kilóg a sorból, mert ő volt az egyetlen keresztény, hívő keresztény ember a munkahelyén. Nem is kell konkrét nyomást gyakorolnia a közegnek, az egyénre, tehát nem kell külön oda menni és szekálnia őt amiatt, hogy jaj, te keresztény vagy, meg jaj, te ilyen hülyeségekben hiszel, hanem bőven elég már az, hogy azt látja, hogy a társai nem gyakorolják ezt a hitet, amit ő gyakorol, és az már bőven elég ahhoz, hogy azt érezze, hogy ő kilóg itt a sorból. Tehát, hogy nem is kell az, hogy kifejezetten rosszindul legyen a szekuláris közeg.
4: A többség nyomása is befolyásolja. Nem lehet azt kimondani, hogy akkor gyenge volt esetleg a hite, vagy nincsen erős Isten képe, vagy Isten kapcsolata? Tehát nem tudja ezt valahogy megerősíteni? Úgyhogy elmegy továbbra is ezekből a közegekből, elmegy templomba imádkozni.
5: Uh-huh. Erre egy nagyon érdekes kutatást tudok felvázolni. Egy tanterembe behívtak különböző résztvevőket, és akkor azt hiszem, hogy vonalakat kellett összehasonlítani egymással, és akkor mindenki beépített ember volt a terembe, kivéve ugye a vizsgálati személyek. Szemmel láthatóan az egyik vonal nagyobb volt, mint a másik, és az összes beépített ember azt mondta, hogy ugye a rövidebb vonal a nagyobb, és ennek hatására a szemmel látható különbség ellenére a kísérleti alanyok túlnyomó többségébe azt mondták, hogy akkor tényleg a rövidebb vonal a hosszabb, mert hogy akkora volt a csoportnyomás. Tehát ez egy objektív, szemmel jól látható dolog volt, és akkor most itt vallásról, meg hitről beszélünk, ami meg ehhez képest egy sokkal szubjektívebb dolog. Tehát ugye a csoportnyomás az eszméletlen erőket tud megmozgatni.
6: Igen, igen, abszolút. Hát amit én még így szoktam mondani, hogy igen, hogy mondtad, hogy mennyire szubjektív dolog ez, hogy nagyon sokszor ilyen hitetlen emberek ugye bizonyítékokat szoktak, tehát azzal szokták hitelteleníteni a kereszténységet, hogy hát, vagy bármilyen vallást, hogy hát semmilyen bizonyíték nincs Isten létezésére. És nyilván vannak, akik ezzel vitatkoznak, vannak, akik ezzel egyetértenek, én nem akarok ebbe most belemenni, de én egyébként azt gondolom, hogy a legjobb bizonyíték Isten létezésére az egy személyes megélés, egy személyes személyes Isten élmény. Tehát, hogy akárhogy is kapálózhatunk bármilyen irányba, leginkább az fog minket meggyőzni Isten létezéséről, hogyha személyesen találkozunk vele, hogyha van akár egy nagyon mély Isten élményünk, akár több is. Visszatérve arra, hogy valakinek mennyire volt erős vagy gyenge a hite, amikor szekuláris közegbe került, nem feltétlenül ez határozza meg azt, hogy akkor később kitérte, hanem sokkal inkább az, hogy milyen élményei voltak a vallással kapcsolatban, tehát hogy milyen ősélményei meg alapvető élményei voltak a vallással kapcsolatban. Tehát, hogy ha már eleve egy olyan közegben volt benne, ahol nem érezte jól magát, tehát hogy ez a büntető, figyelő Isten kép, ez nagyon-nagyon sokszor előjött az én interjú alanyaim körében. Másrészt pedig, ami szintén ilyen meglepően gyakran előjött, és nem számítottam rá, hogy mennyien féltek attól, hogy a pokolba fognak kerülni. Nagyon sokan azt mondták, hogy ők nagyon-nagyon komolyan féltek ettől, és ami érdekes volt, hogy többen, miután kitértek a vallásukból, még azután is volt, hogy féltek attól, hogy a pokolba kerülnek. Ugye az nem volt kritérium, hogy ateistának vallják magukat, tehát volt, aki azt mondta, hogy még hiszek Istenben, de a vallást már nem tartom, vagy valaki azt mondta, hogy hiszek valamilyen transzcendenciában, de a keresztény vallást már nem tartom, tehát csak az volt a kritérium, hogy ugye elhagyták a vallást. Ugye egyébként ezeket a még hiszek valamiben, de a vallást már nem tartom, a szociológia maguk módján vallásosnak nevezi egyébként érdekes módon, bár én inkább csak azt mondanám rájuk, hogy valamiben hisznek.
5: Spirituálisak.
6: Igen, spirituálisak.
4: Mit mondanátok arra, hogy a média hogyan befolyásolja az Isten kép alakulását?
5: Nagyon. A rövid válasz rá azt, hogy nagyon-nagyon befolyásolja. Egyáltalán az, hogy most csak a kézenfekvő példánál maradva, ugye görgetjük a social médiának a felületeit, és akkor jönnek a lejárató cikkek, akár az egyházi intézményekkel kapcsolatban, akár a vallással kapcsolatban. Nagyon divatos fogalom lett ez a valláskárosultak fogalom. Az, hogy színeznek egy-egy történetet a sajtó, és hogyan jelenítik meg a médiában, ugye ez az egyik része. A másik része ugye Michelangelónak van ez a festménye, Ádám teremtése, ahol ugye szakállas öreg bácsi a felhők között üldögél, és akkor például hányan képzeltük egy gyerekként, vagy képzeljük el most felnőttként is Istent szakállas öreg bácsinak a felhők között. Tehát, hogy ez itt a művészeteknek, médiának így egyöntetően a befolyásoló hatása. De akár csak az is, hogy milyen filmeket nézünk-e olyan filmet, ami ugye táplálja a hitünket, mennyire, vagy pedig olyan filmeket nézünk, ami ugye teljesen az értékrendünkkel ellentétes. Dorka nagyon neve.
6: Bocsánat, csak azért kezdtem el nevetni, mert ha Istenre gondolok, nekem mai napig egy szakállas öreg bácsi jelenik meg, aki a felhők között ült.
5: Michelangelohoz eredeztethető.
6: Csak ezért kezdtem el nevetni. De hogy abszolút egyetértek azzal, amit most mondtál, hogyha bemegyünk bármilyen templomba, vagy bármilyen klasszikus festményen, általában ugye Istent, hogyha nem valamilyen absztrakt fényként, vagy valami, nem tudom, színként jelenítik meg, akkor általában ez a szakállas öreg bácsi trónol a felhők között.
5: Hát a Viskóban ugye egy, azt hiszem, hogy néger, idősebb, vagy középkorú asszonyként jeleníti meg Istent, és akkor pont ugye erre akarja kihegyezni, hogy ugye Istenben nincsenek nemek, tehát, hogy nincsenek fajok, és hogy bárhogy megjelenhet. Ugye mi le vagyunk ragadva a kulturális ártalom ennél a szakállas öreg úrnál, fénynél, galamnál, és a többi, és a többi. De hogy ugye például nekem az nagyon sokat változtatott az Isten képemben a Miskó, akár a kognitív értelemben, tehát akár az Istennel kapcsolatos tudásom, akár a megélésem kapcsán, ez egy formabontó, számomra formabontó olvasmány volt. Meg az is, hogy konkrétan hogy képzelem el, tehát a lelki szemeim előtt, hogy jelenik meg Isten, már nem feltétlen, csak szakállas öreg úrként a felhők között.

0: A mai tematikus műsorunk témája az istenképeink, vendégünk Cserzita pszichológus és Osvai Dorottya szociológus, akik a kutatásaik során foglalkoztak valamilyen formában a témával. Eddig ugye beszélgettünk az istenképek kialakulásáról, torzulásáról, most pedig folytassuk azzal, amiben már egy picit az utolsó kérdésnél bele is folytunk, hogyha eltorzult az istenkép, hogyha rossz irányt vett a lelkünkben az Istennel való kapcsolatunk, akkor hogyan tudunk újra mederbe kerülni, újra kapcsolódni Istenhez, mik lehetnek a gyógyulásaink?
1: Nekem erre a Frühlingsdorfnak a regénye, ő egy német szerző, illetve neki a torz istenképei jutnak eszembe egy kapásból. Ő ugye 4 torz istenképet különített meg, és mellé 4 gyógyult vagy gyógyító istenképet is meghatározott, és ő konkrétan ír a könyvében arról, hogy hogy lehet az istenkép terápiát elvégezni, tehát hogy konkrét gyakorlatokat ír. Nem mai darab az a könyv, de egyébként nagyon jó a felhasználható, és tényleg nagyon hasznosnak találom. Ez az egyik vetülete, amit így ajánlok, igazából elolvasti könyvtárból biztos ki lehet venni, Frühlingsdorf, tehát egy F-R-I-E-L-I-N-G-S, így betűzi a nevét. Beírjuk internetre, akár Frühlingsdorf istenképek, biztos, hogy ki fog jönni. A másik út pedig ugye az önismeret által, tehát hogy nagyon sokszor ugye van ez a parancs a Bibliában, ez a szeresd fele barátodat, mint önmagadat, az önmagunkhoz való viszony, az önmagunk belső hangja, ahogy önmagunkkal beszélünk, ahogy magunkhoz állunk, ahogy magunkat szeretjük, sokszor ugye azt vetítjük másokra is, és azzal a mértékkel tudjuk mások szeretetét és elfogadását befogadni, ahogy amennyire magunkat méltónak gondoljuk szeretetre és elfogadásra, és Istentől is abban a mértékben tudjuk elfogadni a szeretetet és a befogadást, amennyire mi magunknak ezt meg tudjuk adni. Tehát elsősorban az önismeret és a saját magunknak, most nem szeretem ezt a szót feltétlenül, de fejlesztése, tehát hogy az önmagunk megfejlődése által tudunk gyógyulni az istenképünkben is nagyon sokszor.
0: Most említetted a könyvet, meg említetted az önismeretet, hogy ha apró pénzre kéne váltani, akkor tudnál azért néhány olyan példát mondani, ami felsorolható és kézzel fogható rögtön, hogy mire figyeljenek?
1: Egyáltalán azt feltérképezni szerintem fontos lenne rögtön, hogy milyen torz istenképről van szó, hogyha egyáltalán van torz istenkép. Az istenképnek a megragadásával ez a tükör által homályosan, ez nagyon jó leírás, tehát az istenképet úgy kell elképzelni, mint egy ablakot, ami mögött ott van Isten, de valamennyire mindenképp torz, és ugye az a mi dolgunk, hogy mondjuk mennyire koszos ez az ablak, de ezen a földi életen ennél jobban ugye úgysem fogjuk tudni Istent látni, megragadni istenképünket, ennél tökéletesebbre nem tudjuk itt a földi életben csiszolni. Az önismeret, illetve az imádság, az Istennel való minél többet együtt töltött idő, amin keresztül tud szólni hozzánk, illetve azt megvizsgálni tényleg, hogy saját magunknak mennyire tudunk szeretetet meg elfogadást adni, mert azon azért lehet a belső hangunkat fejben, magunkban tudjuk trenírozni. Tehát meg lehet figyelni azt, hogy mondjuk, hogyha hibázunk, vagy hogyha azt éljük meg, hogy megszégyenülünk, akkor hogy beszélünk magunkkal? Ugye nagyon sokan felkiáltanak, hogy jaj, de buta vagyok, jaj, de ilyen vagyok, olyan vagyok. Ezek már azért árulkodóak, hogy most akkor hogy állunk egy hibához. Van egy ábra, amit nagyon szeretek, így el van felezve a kép, és akkor valaki elesik az egyik képen, és akkor alá vannak írva ezek a idézetben, hogy ezt mondja magának, hogy már megint elestem. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Hogy nem vehettem észre ezt a lyukat? Csak én vagyok ilyen béna. Ez az egyik belső hang, a másik meg, amikor ugye csak ott marad ezzel, hogy elestem. Felel és megy tovább. Tehát hogy csak megállapítja tényként azt, hogy hibázott, és akkor ezt kijavítja. Ehhez lehet mérni az istengépünket, meg az Isten kapcsolatunkat. Ez az egyik talán legkézzelfoghatóbb referenciapont.
0: És Torkához tenném fel ehhez kapcsolódóan a kérdésemet, hogy nagyon sokszor említetted már, hogy az alanyok, a riportalanyok azok féltek, tehát általában félelem volt bennük, mert egy haragvó istent láttak, egy revansot vevő istent láttak, egy büntető istent láttak. Ebből mi lehet a kiút, most szociológiai szempontból mondom, tehát hogy kezdjék el a gyógyulást, vagy egyáltalán a beszélgető társaidnak volt-e hajlandóságok arra, hogy gyógyuljanak?
2: Nagyon érdekes egyébként ez a kérdés, mert még annyit szerettem volna meg Zitához hozzáfűzni, hogy én azt gondolom, hogy nagyon, hogy alapvetően formálódik az istenkép. Hát ugye, ha már behoztad, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Tehát, hogy a gyermeki istenkép, meg a felnőtt istenkép, az szerintem szükségszerűen változik, mert ahogy nő fel az ember, mást gondol mindenről, mint amit gyermekként gondolt.

0: foglalkoztak például felekezetváltással. Tehát, hogy felnőttek mondjuk egy katolikus vagy egy református családban, nem tetszett nekik, de nem akarták a hitüket elengedni, mert egyébként azt azért hozzátenném, hogy a kitérés az egy fájdalmas folyamat volt gyakorlatilag mindegyik interjú alanyomnak, tehát csalódtak Istenben, csalódtak az egyházukban, és mindegyikük úgy emlékezett vissza, akár néhány évet értek ki, akár évtizedek azelőtt tértek ki, hogy ez egy fájdalmas folyamat volt, és hogy nagyon csalódottak voltak, meg egy ilyen identitáskrízisbe is kerültek egyébként, mert hát ugye, mint ezt már beszélgetés előtt mondtam, hogy a vallásnak egy nagyon erős identitásformáló ereje is van, meg hát a közösségüket is elveszítették. De hogy visszatérve erre, én azt gondolom, hogy egy jó keresztény közösséget találni, annak nagyon-nagyon erős gyógyító ereje tud lenni. Az, hogy egyáltalán odaforduljunk tényleg a másik emberhez, és elmondjuk, hogy én ezzel küszködök, hogy félek attól, hogy a pokolba fogok kerülni, de hát tényleg azért ez nehéz lehet szerintem bevallani egy másik embernek, vagy hogy egyáltalán azt gondolni, hogy félek attól, hogy engem meg fog büntetni az Isten, vagy félek attól, hogy csalódást okozok Istennek. Tehát mindenféleképpen erre egy jó keresztény közösség, az nagyon erős gyógyír tud lenni, mert ugye ott vannak más emberek, akiknek remélhetőleg sokkal jobb tapasztalatai vannak Istennel, és ők meg tudják osztani az Isten tapasztalataikat, és akkor ez akár segíthet abban, hogy átkeretezzék, vagy akár egy jó lelkipásztor, lelkivezető is tud ebben segíteni. Ami nekem nagyon érdekes ilyen konklúziója volt ennek a hitehagyó kutatásomnak, hogy a legtöbb kitérő életében hagyott valamilyen űrt az, hogy elhagyta a vallását, és kerestek a helyébe valami pótvallást. És rengeteg pótvallás van egyébként. A legtöbb ilyen népszámlálás Európában azt mutatja, hogy csökken a vallásosság. Viszont vannak nagyon érdekes szociológiai elméletek, amik azt mondják, hogy nem csökken a vallásosság Európában, csak individualizálódik. Szóval, hogy valóban az ilyen hagyományos intézményes vallásokat egyre kevésbé gyakoroljuk, de van helyette ezotéria, van helyette asztrológia, és akkor vannak meg egyéb dolgok, amik vallássá válnak. Tehát például a politika az egy nagyon jó valláspótlék, és ráadásul hasonló közösségi élményt is tud nyújtani ezek az ilyen politikai összejövetelek, hogy megfogjuk egymás kezét, együtt éneklünk, együtt kántálunk. Egy nagyon fontos szociológus, Dürkheim erre a jelenségre mondta azt egyébként, hogy kollektív pesgés, és ő egyébként kifejezetten a vallási közegekre mondta, hogy ott jelenik meg ez a kollektív pesgés, de hogy ma már megjelenik ez mondjuk egy koncerten, vagy egy politikai ilyen rallin, ahol együtt kiabáljuk a pártjelszót, nem tudom, közösen elénekeljük a kampánydalt, tehát a politika is egy nagyon, nagyon jó valláspótlékká tud válni.
1: Kvázi szertartásként élik meg ezeket az eseményeket, és ez helyettesíti be a vallási szertartásoknak a létjogosultságát.
0: Abszolút, abszolút.
1: Ugye már nagyon sok mindenről beszéltünk, a hitehagyásról, az alakulásról, a gyógyulásról, ugye ha kiüresedik az Isten képünk. Hogyan segíthetjük mi, keresztény emberek, akár az ismerőseinket, hogyha látjuk azt, hogy elhagyták az Istent, nem kapcsolódnak hozzá, de látjuk, hogy közben szenvednek, amit te is említettél, Dorka, hogy fájdalmas nekik. Hogyan tudunk keresztény emberként ehhez hozzáállni? Szokták mondani, hogy az elsődleges az elfogadás, hogy ne ítélkezzünk a másik felet, de mi van még?
2: Egyáltalán a beszélgetés, a kommunikáció, az elérhetőség, hogy itt vagyok, elérhető vagyok, megszólíthatok, nulladik lépésben a hallgatás, és hogyha jól meghallgattuk azt a másikat, és tényleg azt érzi, hogy itt elmondhatott mindent,

0: ítélkezés nélkül álltunk hozzá, úgy elfogadólag álltunk hozzá, akkor el lehet kezdeni beszélni Istenről, el lehet kezdeni akár csak a legapróbb gondoskodás formájában közvetíteni Istent, eszköznek lenni Isten kezében. Itt fontosnak tartanám, hogy ne arra koncentráljunk, hogy én mit tudok tenni, hanem hogy Isten mit tud tenni általam. Tehát, hogy én hogy tudok Istennek rendelkezésre állni ahhoz, hogy más ember életében helyesen tudjam őt képviselni. Mert hogyha magamat teszem a középpontba, akkor végső soron magamat fogom képviselni, meg a saját vallásosságomat, és ez nem Isten. Az nem Istenre mutat végső soron.
1: Én is csak ezt tudom mondani egyébként, hogy egyrészt az, hogy próbáljunk meg nyitottak lenni az ilyen hitkrízisben levő ember felé. Igazából ez egy nagyon nehéz kérdés, ilyen konkrét javaslatot nem is igazán tudok rá mondani, mert sokszor a jó szándék is félre tud vinni bennünket. Talán ez amit Zita mondott, hogy Isten mit tud tenni általam. Tehát igazából talán azt tud a legtöbbet segíteni egy hitkrízisben levő embernek, hogyha nem érzi magát annyira egyedül, mert nagyon sokan ezt mondták, hogy ez egy nagyon magányos folyamat volt, és esetleg megosztani azt, hogy mondjuk nekem is volt egy hitkrízisem, és így jöttem ki belőle, mert egyébként az is igaz, hogy sokszor a hitkrízis az végződhet azzal is, hogy még erősebb hitünk lesz, hogy még jobban elmélyedünk a vallásban, tehát ez is lehet abszolút a hitkrízis vége. Tehát inkább itt szerintem úgy lehet egy hitkrízisben lévő embert támogatni, hogy nyitottan és ítélkezés nélkül állunk hozzá, és hogyha mondjuk azt mondja nekünk, hogy nem vagyok már biztos abban, hogy szeretném ezt a vallást követni, vagy nem tudom, hogy tényleg létezik-e Isten, vagy ilyesmi, akkor ne elveszítsük a fejünket, és ne rosszul reagáljunk erre, hanem próbáljunk meg nyugodtak maradni, próbáljunk meg megkérdezni, hogy miért érzed magad így, mi történt veled mostanában, tehát hogy tényleg a kommunikáció az rengeteget tud segíteni. Mert megint csak eszembe jut egy eset az egyik interjú alanyommal, aki mikor az édesanyjának beszámolt arról, hogy hitkrízisben van, az édesanyja először eleinte azzal próbálkozott, hogy megpróbálta erőszakos módon visszatéríteni, és amikor ez ugye nem sikerült, mert hát ugye egy krízisben lévő emberhez szerintem nem jó úgy oda menni, hogy erőszakkal visszanyomjuk. Ezek után az édesanyja teljesen elfordult tőle, és azt mondta nekem ez az interjú alany, hogy azóta is nagyon rossz a kapcsolata az édesanyjával. És talán még ilyen lábjegyzetben itt azért azt megjegyezném, hogy fontos, hogy legalább akkor a kapcsolataink ne menjenek rá egy hitkrízisre.
0: Még én ide azt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye aki hitkrízisben van, az azt éli meg, hogy nem tartozom se a vallásosok közé, de nem tartozom a vallástalanok közé sem, mert ugye van már egy egész hosszú időt tartó elköteleződése a vallás felé, és ugye ahonnan előbb kap elfogadást, vagy ahol előbb érzi magát megértve, ahova előbb érzi magát mégis hasonlónak, befogadottnak, arra fog hajlani. Tehát ha valaki hitkrízisben van, és olyan közegben lel megnyugvást, meg vigaszt, ahol azt mondják, hogy nem baj, belefér, a tékozó fiú is ugye elhagyta az apját, meg Isten akkor is visszavár, vagy jobbra gondolunk, lehet perlekedni Istennel, lehet dühösnek lenni, lehet kérdéseket neki szegezni, hogy ez igazából az érett vallásosság, a felnőtt hitre való jutásnak a sarokköve, tehát el kell jutni a minden megkérdőjelezéséig a hitfejlődés során, ahhoz, hogy legyen egy érett, kialakult vallásosságunk. Ha ezzel találkozik, akkor valószínűbb, hogy megmarad a hitében, és megmarad a vallásánál. Ha viszont olyan közegben, ugye, ahogy itt a Dorka interjú alanyának az édesanyjához hasonló reakciót kap, akkor ez a biztos is, hogy elfordul. Tehát, hogy akkor hova menjen, hogyha innen kivetik már az első krízisében.
2: Én még talán ide tenném a példamutatást is. Talán, hogyha mi megmutatjuk azt, hogy éljük meg a hitünket, akkor az is tud talán segítségen lenni valakinek, és most pont ezért, bár ez egy tematikus műsor, és inkább szakmai, de azért megkérdeznélek benneteket, hogy nektek milyen az Isten képetek.
0: Gyógyuló alapvetően egy büntetőbíró istenképen van, tehát is semmiképp sem pozitív, és akkor ezt gyógyítgatom, ragasztgatom.
1: Hát nekem is hasonló egyébként, tehát hogy én például egy gyerekként szerintem nagyon sokszor hallottam azt hittanórán is, meg papoktól, és ez az ilyen Isten figyel, tehát ez a meg kell neki felelni, fegyelmez, megbüntet, ez nekem is nagyon sokszor előjött. Tehát nekem is ez az ilyen, tehát igyekszem átkondicionálni ezt az Isten képet, tehát ez abszolút bennem is megvan.
2: Ez nem lett generációs különbség? Még akkoriban, amikor felnőttünk, akkor inkább ilyen Isten képet adtak nekünk a szülők, mert nekem is volt egy ilyen gyerekkoromban, de ahogy így talán a hitben fejlődünk, így most már nekem abszolút egy ilyen ajándékozó, és tényleg, hogy akkor is szeret, ha bármit csinálok, Isten képen van, de az biztos, hogy ez egy folyamat.
0: Lehet. El tudom képzelni, hogy generációs történet. Ugye, amikor az én szüleim voltak gyerekek még akkor is, de még amikor az ő szülei, akkor aztán főleg volt ez olyan, ugye lehet mondani ilyet, hogy a kommunizmus. Ahol ugye volt ez a nagyon erős elvallástalanodás, ugye ez a tilt, tűr.
1: Támogatott,
0: tűr, tiltott. Igen. És ugye először tiltott volt, aztán csak tűrt. És akkor ez nagyon erősen ugye azt eredményezi, hogy nagyon megerősödik ez a vallásos identitás, és ugye ez hozhatja magával ezeket a torzulásokat, hogy akkor nagyon rigid vallásosságot, nagyon ilyen merev vallásosságot, és ugye ez transgenerációsan aztán szépen lassan adódik át, és ugye már nálunk, ugye ha így nézzük, ez a harmadik generáció vagyok én ebből a szempontból, de még azért még mindig erősen át tudott ez jönni, főleg, hogy ahol én is a felnőttem, a plébános atya, ő nagyon, nagyon szigorú volt, nagyon-nagyon követelt, és nagyon szigorúan és mereven tanított Istenről, és ez eléggé velem van.
1: A felnőtt hitnek velejárója az, hogy újra értékeljük az Isten képünket. Tehát egyébként érdekes az, hogy ezzel már nem foglalkoztam, de ilyen is van, ilyen jelenség is, hogy ugye a kitérők közül nagyon sokan ugye így a 20-as éveik elején hagyják el a vallást, és nagyon érdekes, hogy van egy ilyen 30-as éveikben visszatérők. Tehát egy ilyen, vannak, akik tényleg nem permanensen térnek ki, hanem csak egy bizonyos időre.
2: Lassan a műsor vége felé közeledünk. Én zárszóként szeretnék tőletek mondjuk 3-3 olyan rövid muníciót ahhoz, hogy valahogy békesség legyen a lelkünkbe, és talán, ha nem is tudunk kapcsolódni Istenhez, akkor is legyen megoldásunk, vagy legyen meg a lelki békénk, hogy Isten ezt is el tudja fogadni az adott időszakba. Ha pedig tudunk, akkor hogyan?
0: Én legelső, vagyis az egyik ilyen muníciónak mindenképp az önmagunk belső hangját mondanám, tehát ahogy magunkkal beszélünk, sokszor ugye azt vetítjük Istenre, hogy Isten is biztos így áll hozzánk, meg mások is biztos így állnak hozzánk. Ez az egyik, amit mindenképp mondani szeretnék, a másik között bibliaolvasás, mert hát ugye honnan tudnánk Isten képét tökéletesítgetni, mint nem onnan, amit ő mond saját magával kapcsolatban, magáról. A harmadik pedig az, a 7-7 blogon olvastam, van egy sorozatunk most Gájár László és Szilágyi Szabolcs atyával, és ott kérdezték ilyet, hogyha torz az Isten képük, vagy rossz az Isten képük, akkor ezt hogyan lehet felismerni, hogy torz, és hogyan lehet ezen javítani. És valamelyikük az atyák közül javasolt egy olyan módszert, hogy a mi atyánkot kell mondani, és ahol érezzük magunkban, hogy az érzelmi állapotunk reagál a mi atyánknak az adott részére, azzal az isteni tulajdonsággal kapcsolatban van munkánk, és ezt át lehet imádkozni, és lehet így is az Isten képünket csiszolni.
1: Jó lelki vezető, nagyon sokat tud segíteni, akiben megbízunk. És akivel elfogadva érezzük magunkat. Tehát ő nagyon-nagyon sokat tud segíteni szerintem egy torz istenkép újrakeretezésén. Másrészt végig ezt visszhangoztam, de a közösségnek nagyon-nagyon erős gyógyító ereje van. De nem mondom azt, hogy könnyű találni egy olyan közösséget, ahol az ember tényleg úgy érzi, hogy sebezhető lehet, és megnyílhat, de ha talál egy ilyet, az egy nagyon nagy kincs, mert ott meg tud nyílni arról, hogy esetleg egy ilyen torzistenképpel küszködik, és a társak azok tudnak segíteni. És harmadrészt talán pedig azt, mert lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik, de hogy átgondolni azt, hogy miért éri meg egy jó kapcsolatot ápolni Istennel, és hát abszolút megéri, tehát hogy ez nekünk jó, az a mi lelkünket gazdagítja, tehát hogy számtalanszor bebizonyosodott már, hogy rengeteget ad egy embernek az, hogyha egy élő, egészséges kapcsolata van Istennel.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a szakmai gondolataitokat, köszönöm az őszintességeteket, ahogy megnyilvánultatok akár a saját magatok lelki világáról is, és talán még annyit tennék hozzá, hogy tudunk egymásért is imádkozni. Imádkozzunk egymásért is, segítsünk, és legyünk nyitottak egymásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
3: Az elmúlt percekben Jancski Viktória műsora hangzott el Isten képeink címmel.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: 20 éve szól a magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk, Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy Önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Mária Rádió.
5: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Isten a jókedvű adakozót szereti. Azt gondolom, hogy nagyon igaz lehet mi ránk zenészekre, hiszen mi a zenénkkel csak adunk. Én nagyon bízom benne, hogy csak adunk, azon túl, hogy mi is nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és nem véletlen választjuk ezt a szakmát, vagy hivatást, vagy hobbit, ha úgy tetszik. És hát még a kedvetlenség is az, ami benne van ebben az idézetben, amire meg azt gondolom, hogy hát nem tudnám elképzelni, hogy hogy lehet kedvetlenül zenélni. Amikor én is rátaláltam gyakorlatilag erre az utamra, egész kicsi voltam, mert 10 évesen hárfázni valakit hallottam a tévében, és hát láttam, és annyira megtetszett nekem kislányként ez a hangszer, ennek a varázsa, ennek a hangja, a külseje, hogy hát tényleg nagyon megszerettem, magával ragadott, és így érintette meg a lelkemet a hárfa, és aztán így maradtam. Ilyen rendszeresen ezt megfigyeltem kiskoromtól kezdve, hogyha egy pár hét gyakorlás mondjuk kimaradt, egy nyaralás vagy bármi ilyesmi miatt, akkor én elkezdtem ezzel álmodni. Tehát annyira belekerül a gondolataidba, az idegrendszeredbe, ugye a zenével való foglalatoskodás, a gyakorlás, hogy nekem akkor rendszeresen olyan álmaim vannak, hogy éppen felkészületlenül ott állok egy versenyen vagy egy koncerten. És valahogy ez mindig akkor jelentkezik, amikor pár hétig nem nyúlunk a hangszerhez, vagy nem nyúlok. Úgyhogy nyilván ez az életem része maradt, a vaik mellett is, és hát segítséggel, de akkor meg tudom oldani, hogy amíg anyukám például kiviszi, vagy az apukája foglalkozik vele, játszanak, és kiviszi sétálni, addig akkor én oda tudok ülni a hangszerhez egy pár órát.
1: Bábel Klára hárfaművész gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Rászorulókat segítő magyar szervezeteket támogatott a Metallica zenekar budapesti koncertje után. Keresztel a Sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Kommunikáció Dikasztérium július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja a II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának része. Célja több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan rendszerességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyháztörténelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szentszék nemrégiben nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Forza is. A munkálatokkal a történelmet írt Szent Atya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Teltházas budapesti koncertjei után a Metallica összesen 12 millió forinttal támogatott két magyar civil szervezetet, számolt be róla a kultúra.hu. A zenekar alapítványa 6 millió forintot adományozott a hajléktalanokat és rászorulókat ételosztással és szociális kezdeményezésekkel segítő Budapest Bike Mafia civil szervezetnek. Továbbá a koncert után 1100 adag megmaradt ételt mentettek meg, és a szervezet önkéntesei további 500 adag ételt készítettek, amelyet hajléktalan ellátó intézményekhez juttatnak el. Ugyancsak 6 millió forintos szabad felhasználású támogatásban részesült a Nők a Nőkért Együtt Egyesület, amely a kapcsolati és családon belüli erőszak áldozatainak nyújt segítséget. A Metallica budapesti látogatásához véradási akció is kapcsolódott az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködésével, amelyre közel 2000-en regisztráltak. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton szalvadori játékvezető egy apró ezüst kereszteltett tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó VB minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New Yorki döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcs szerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia 8-at döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

0: Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatosság a gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmi tekintetben ne essetek kifogás alá.
1: Krisztus szeretett minket, és megmosott saját vérében.

0: Urunk Jézust, akit a mennyei Atya a bűneink miatt halálra adott, de megigazulásunkért feltámasztott, kérve kérjük.
1: Irgalmazzonunk népednek!
0: Kérünk, Urunk, hallgass meg alázatos kérésünket, és bocsáss meg irgalmasan bűneinket, és a bocsánattal együtt add nekünk békélet is.
1: Irgalmazzonunk népednek!
0: Apostolod által mondottad, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Túláradó jóságodban engedd el sok tartozásunkat.
1: Irgalmazzonunk népednek!
0: Urunk, igaz, hogy sokat vétkeztünk, de valljuk végtelen irgalmadat. Téríts magadhoz minket, és meg fogunk térni.
1: Irgalmazzonunk népednek!
0: Szabadíts meg, Urunk, népedet bűneitől, hogy kedvet találhass benne.
1: Irgalmazzonunk népednek!
0: A gonosztevő üdvözítőnek vallott, és te a paradicsomot nyitottad meg neki. Ne zárd be halottaink előtt a mennyország kapuját.
1: Irgalmazzonunk népednek!

0: Könyörögjünk. Urunk, szentséges atyánk, a te akaratodból lett Krisztus, a te fiad, üdvösségünk váltságdíja. Add, hogy földi életünkben kínszenvedésének társai lehessünk, és egykor feltámadásának dicsőségébe is követhessük. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Néhány szó a dicsőítésről. Egy ima formáról, amit nagyon megszerettem, és nagyon hálás vagyok a karizmatikus testvéreknek, hogy behozták az életembe a dicsőítést. Mi a dicsőítés? Az a tudatos cselekedet, amikor az ember belső tekintetét Isten felé fordítja, és az ő szépségét, az ő nagyságát fontosabbnak tartja minden sötétségnél és minden szomorúságnál. A dicsőítés utat nyit Isten ismeretének világossága előtt. A kérdés az, hogy mi hat ránk jobban, a sötétség vagy a fény? Azt látom, hogy nagyon nagy erővel hat a sötétség, és annak minden változata a keresztény testvérekre. Állandóan a rosszról, a bűnről és a bűnösökről megy a szó. Azt csócsáljuk, amit a médiumok elénk rágnak, és elénk tárnak. És csodálkozunk, hogy nem tudjuk felemelni a szívünket. Csodálkozunk, hogy lehúz bennünket és lenyom. Minél többet beszélünk a bűnről, a bűnösökről, a társadalmi, a politikai vagy egyházi életben, csak a félelem nő. Nem oldódik meg semmi. Akármelyik oldalra lapátolod a ganét, az csak gané marad. Akár jobbra, akár balra. Miért állunk bele ebbe? Miért kell azt csinálni, amit a világ csinál? Ha sötét van, akkor nem lapátolni kell a sötétséget, hanem föl kell gyűjteni a fényt. És magától elmegy. Magától elmegy a sötétség. Ha olyan

azt olvassuk a apostolok cselekedeteibe, hogy Pál és Szilás dicsőítették az Istent. Nem a sötétséggel voltak elfoglalva. Nem azzal voltak elfoglalva, hogy a bilincsek milyen rosszak és az őrök milyen durvák, meg különben is igazságtalanság történt. Ott abban a helyzetben elkezdték dicsőíteni az Istent. Bilincsbe vetten, sötét cellában. És megtörtént a csoda. A bilincsek lehullottak, a börtön kinyílt, a börtönőr pedig megkeresztelkedett. A döntő pont, hogy nem azután kezdik dicsőíteni az Istent, amikor megszabadulnak, hanem mielőtt még megszabadulnának. A bilincsekben jobban lenyűgözi őket Isten hatalma, mint a rossz ereje. Átélték a rossz erejét. Isten hatalmát pedig dicsőítették. És akkor hirtelen betört az Isten ereje ebbe a helyzetbe. Amikor minden körülmények között dicsőítjük Istent, akkor utat nyitunk annak, hogy éppen azok a körülmények megváltozzanak. Amikor a 21 vagy 22 kopt vértanút kivégezte az ISIS, vagy milyen, hogy hívták ezt a társulatot, közben a kopt keresztények Egyiptomban, egy barlangtemplomban több ezren dicsőítették az Istent. A világosságot, a fényt, a szeretetet ünnepelték. És tele lettek erővel, és sokkal többen lettek. A dicsőítés azt jelenti, hogy elfordulsz magadtól, a saját gondjaidtól, és Istenre nézel. A saját problémáidat háttérbe szorítod, és Istenről kezdesz el énekelni, beszélni. Gyakorold, vedd sorra az ABC-t, és minden betűjére mondj ki egy Istenre jellemző tulajdonságot. Alázat, béke, stb. És dicsőítsd érte az Istent a saját szavaiddal. Kezd el mondani. Órákon át gyakorolhatod, és nem érsz a végére. A Szentlélek eszedbe fog jutatni nagyon sok mindent. A dicsőítés felszabadítja a természet feletti erejét a hétköznapjaidban és az életedben. Amikor itt, mondjuk ma délelőtt dicsőítettünk, megszűnt minden probléma és baj, ami az egyházzal és a világgal van. Nem azzal voltunk elfoglalva, hanem valaki mással. És nem gondolom, hogy agyonnyomott bennünket, és szorongtunk, hanem felszabadultunk. És ezért olyan fontos számomra az imádságháza, hogy 24 órán keresztül minden nap legyen dicsőítés és ima. Ez még nem valósult meg, de ez a cél. Ahogyan nagyon fontos, hogy vannak sürgősségi osztályok. Mindig van orvos, aki fogadja a beteget. Ferenc pápa nagyon szép egyházképe, a tábori kórház. Azt mondta, hogy az egyház olyan, mint a tábori kórház. Állandóan fogadnia kell a gyógyulásra, szabadulásra szorulókat. Mi lenne, ha amit most itt a közbenjáró ima alatt átéltetek, vagy a dicsőítés alatt, ha annyian lennénk, hogy ezt 24 órában minden nap, a hét minden napján csinálnánk? Nem minden keresztény elhívása ez a szolgálat, de nagyot veszítenénk, ha nem lennének olyanok a kolostorok falain kívül, akik az imát az életük középpontjává teszik.

0: Ők az egyház második tüdőlebenye. Az ige hirdetés, a szegények szolgálata és a jó programok mellett. Meghal a szeretet, ha nincsenek pazarlók, mint a betániai Mária. Júdás meg is jelzi, hogy hát ezt a 300 dénárt jobbra is lehetett volna költeni, mint egy drága kenetre, amit aztán ráken Jézus lábára is a hajával törölgeti. Az ima nem luxus, de az ima mindig pazarlás, időpazarlás. És szükség van rá, mert a szeretet soha nem riad vissza a pazarlástól. Nem méricskél, nem dekázza ki. És egyedül Isten a méltó arra, hogy éjjel-nappal dicsőítsük őt. Gyakoroljuk a mennyországot, mert ott valami hasonló történik. Éjjel-nappal megy a dicsőítés. Nincs is idő, folyamatosan megy. Egyedül Isten méltó a legnagyobb imádatra és dicsőítésre. Miért val kudarcot a szeretetünk? Miért túl kevés ismeretünk van Istenről, aki a szeretet? Ha többet tudnánk róla, szenvedélyesebben imádkoznánk. Ha több időt szánnánk rá, mondja Johannes Hart, annak logikus következménye lenne az odaadóbb imádat és az örömteli dicsőítés. Akik ezt teszik, azok gyakorolják a mennyet itt és most. Látni, megismerni, róla elmékedni, őt csodálni és dicsőíteni, több időt pazarolni rá és jobban szeretni, ez a létünk értelme és teljessége. Úgyhogy segítsetek nekünk abban, hogy imádkoztok azért, hogy Magyarországon még egy imádságháza legyen. Már van, csak még nincs 24.024-ben az ima és a dicsőítés, Kaposváron a jubilátai imádságháza, de már elkezdtük. Köszönöm, ha segítetek.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: A mai nap költője Nagy László.
1: Nagy László, himnusz minden időben. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, dárdának gyémánt köszörű gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota gyönyörűm, te segíts engem. Siralomvölgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Bétasugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, vánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimasság rám dörök, önmagammal, ha küszködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom, enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom, gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vérskorom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem. Nagy László.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Első alkalommal rendezte meg a Donna Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Allelujája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst kereszttel tett tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó világbajnokság minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcs szerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia 8-at döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. A Kommunikáció Dikasztériuma július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának a része, célja pedig több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan részletességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyháztörténelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik, a munkában részt vesz a Szentszék nemrég nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Sforza is. A munkálatokkal a történelmet írt szentatya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A nemzet szeretete isteni érzés. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és hálát adunk azért, hogy vagyunk. Biztosan mindenki érezte már, hogy Istenhez fordulva lelkünk felemelkedik. De ha mélyen a nemzetünkre gondolunk, az is valami hasonló érzést vált ki. Az isteni jelenik meg benne, mert a nemzet is Isten alkotása. A nemzet szeretete épp úgy a földhöz ragadtságból emel ki bennünket, mint az emberek szeretete és Isten szeretete. És ezzel a szeretettel nem fér össze mások elutasítása. Erről szól hozzánk Csurka István is. Hallgassuk őt. Ahhoz, hogy megmaradjunk, fenntartás nélkül hinnünk kell abban, hogy érdemes magyarként megmaradnunk. Az embernek, és ezt éppen a savanyú gyakorlatiasságba süppedő világunk bizonyította be, kell valami transzcendentális. Az embernek kell az Isten. Nem mi tehetünk róla, hogy mostanra csak a hittel, a humánum teljességével átélhető nemzeti eszmében maradt meg a transzcendentális ragyogása. Kell-e mondani, hogy ebben aztán írmagja sincs annak a beteges nacionalizmusnak, amiben mi is szenvedtünk, s ami annyi bajunkat is okozta, s amivel manapság is vádolnak bennünket. Erre nem is érdemes szót vesztegetni, mert az erről való vitatkozás egy kissé lealacsonyító, írja Csurka István.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
1: Amen.
0: sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Szűzanya ősi egyhelyéről, Mária Gyüdről. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsunk meg otthonainkba az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Hallgassunk meg egy részletet a Prédikátor könyvéből. Láttam továbbá nap alatt, nem a gyorsak győznek a futásba, s nem a hősök a harcba. Így a kenyeret sem a bölcsek szegik meg, s a gazdagságot sem az okosak szerzik meg, s nem is a hozzáértőké a kegy. Sokkal inkább az idő és a sors éri utol őket mind. Még a maga óráját sem tudja felismerni az ember, mint a halak, amelyeket megfog az alattomos háló, s amint a törbe esett madarak, úgy esnek kelepcébe az emberek is a baj órájában. Ha ezt hirtelen rájuk szakad, ezt is bajnak látom a nap alatt, súlyosnak látom ezeket. Milyen érdekes a Prédikátor könyve, mennyi hiába valóságot fedez fel a mi életünkbe. Megtanít talán a Prédikátor arra, hogy mi a fontos az életünkbe, és mi a fontosabb. Hogy még a magunk óráját sem tudjuk felismerni, sokszor a kegyelem idején se, mert eltékozoljuk az időt, és nem halljuk meg az órát, az Isten hívó szavát, és sokszor más idejét is eltékozoljuk. Tanítson meg bennünket a Prédikátor, hogy tudjunk gazdálkodni önmagunk és más idejével, és tudjuk megérteni életünkbe a fontos dolgokat, és tudjunk mindig fontossági sorrendbe cselekedni, dönteni és élni. Imádkozzunk magyar hazánkért, családjainkért, a magyar ifjúságért, szenvedélybetegek küzdelmeiért. Kérjük a mennyei atyát, hogy hallgassa meg a mi imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkba és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk is szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, s azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve, s egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban, és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket, s a teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Judi boldogasszony, örök igeszülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, hagyd nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Szeretném hívni a kedves hallgatókat, zarándokokat Mária Gyüdre augusztus 15-én szombaton 10 órára a püspöki szentmisére, erre a búcsú ünnepünkre, illetve vasárnap augusztus 16-ára 8 órakor és 10 órakor lesznek ünnepi szentmiséink. 10 órási szentmise után rózsafüzérkörmenetet tartunk, s így kérjük nagy boldogasszonyt, hogy járjon közben értünk, mind a fiatalokért, családjainkért s országunkért. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtassa rátok arcát, s emeljen föl minket, fordítsa felénk tekintetét, s adjon nekünk békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.

0: Rádió. Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gilai Ágoston műsorát hallják.
1: Sziasztok!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust! Sziasztok! Ez itt a Hangadó, ahol hangot adunk nektek, fiataloknak.
1: Nagy szeretettel köszöntünk benneteket mikrofonnál.
3: Gilai Ágoston.
1: És Ládai Eszter. A technikát Erdős Levente, Lantos Márk és Rab Lackó adja. Nagyon köszönjük a munkájukat. És ma a stúdióban összesen öten vagyunk, mert van egy felnőtt szakértő vendégünk, dr. Ambrus Katalin.
4: Sziasztok!
1: Szeretettel köszöntünk.
4: Köszönöm.
1: És két kamaszlány, Kamilla és Noémi.
5: Sziasztok!
1: 18 és 17 évesek, úgyhogy a kamaszkort már a Kamilla átlépte. Nem akarok titkot tartani, Kamilla a lányom, Noémi a keresztlányom, és az adás előtt megbeszéltük, hogy ők akkor teszik fel a kérdést, amikor úgy érzik, hogy szeretnék, vagy ha csak adás után teszik fel a doktornőnek a kérdést, az is nyugodtan lehet. Teljesen nyitottak vagyunk, nagyon örülünk nektek, hogy itt vagytok. És akkor, mivel ez még csak a második adás, ezért el szeretném mondani, hogy új hallgatóinknak, hogy a Hangadóban elsősorban kamaszokhoz szólunk, de természetesen mindenkinek nagyon örülünk és várunk. A műsor sajátossága, hogy interaktív, és a fiatalok világát szeretnénk bemutatni, lehetőleg mindig lesz, illetve van most vendégünk, aki szakértő, akivel mindig egy-egy titeket érintő témáról beszélgetünk. És hogy mitől interaktív? Attól, hogy most is itt ül két vendég, és bármikor, bármilyen kérdés, a témával kapcsolatban feltehetnek kérdést, úgyhogy ahol elértek minket, mondok egy e-mail címet, hangadó@mariaradio.hu, ékezetek nélkül és csupa kisbetűvel, ide bátran írjatok, kérdezzetek, témákat javasolhattok, úgyhogy nagyon várjuk, és lesz majd nem sokára egy Instagram oldalunk is, ha már elkészül, akkor ezt majd a Mária Rádió Facebook oldalán hirdetni fogjuk. És akkor elmondom, a mai téma az a fesztivál, és azért választottam ezt a témát, vagy azért választottuk ezt a témát, mert itt a szezonja, és szinte nincs olyan nap, amikor ne lenne lehetőség kikapcsolódni egy-egy fesztiválon, vidéki rendezvényen, helyi ünnepségeken, vásáron, és viszont ahhoz, hogy biztonságban legyünk, ahhoz jó tudni egy-két dolgot, és a Dr. Ambrus Katalin erről fog nektek beszélni. Ő gyermekorvos, 4 gyermekes édesanya, úgyhogy most átadom Ágostonnak a szót, és akkor kezd el kérdezni, jó?
3: Sziasztok, és nagyon örülünk, hogy itt vagy köztünk, és nagyon szeretnék úgy kérdezni tőle pár dolgot. Úgy hallottam, hogy vannak gyerekeid, hogy valamennyit tudsz róluk mesélni?
4: Igen, 4 gyermekünk van, a 3 közülük már 18 évet betöltött, tehát már túl a kamaszkoron, és egy kisebb, 14 éves, 2 lány, 2 fiú. Ők is jártak egyszer-kétszer fesztiválon, nem mondom, hogy nagyon sokszor, de kikérdeztem őket, hogy még szakértőbbnek tűnjek.
1: És mit csinálnak?
4: Orsi már elvégezte a Közgazdaságtudomány Egyetemet külföldön, és most már dolgozik, most volt az esküvője, úgyhogy wow. Fiatal életét kezdtem.
1: Gratulálunk!
4: Köszönöm! Kata az én nyomdokaimba lépő Pécsen az Orvos Egyetemre jár, most 6 éves. A első szülött fiú most érettségizett, várjuk a felvételi eredményeket a közeljövőben, és a legkisebb pedig még a gimnázium első osztályt végezte 6 éves, szóval 6 évfolyamos gimnáziumban.
3: Aztán. És te miért lettél orvos?
4: Nagyon szerettem a biológiát is, és általában a reáltárgyakat inkább. Édesanyám, édesapám mérnökök voltak, valahogy az annyira nem vonzott, és ahogy elkezdtük biológiából tanulni az emberi testet, meg az emberi szervezetet, az engem már ott nagyon lenyűgözött, és azt gondoltam, hogy, ez nagyon klassz, ezzel szívesen foglalkozni. Úgyhogy így nagyon tudatosan készülve külön tanárral az egyetemre, a választásom az nagyon biztos volt, gondolom. Aztán, hogy gyerekorvos lettem, az már csak később, mikor már a betegek mellett álltunk, akkor éreztem, hogy a gyerekekhez vonzódom sokkal inkább. Tehát ez már inkább negyed-ötöd év tájékán onnan vált egyértelművé, hogy, ez az én utam.
1: És gimnáziumban jó volt a biológia tanárod?
4: Igen, kifejezetten.
1: Tehát neki köszönheted azt, hogy ennyire megszeretted?
4: Gondolom lehet, igen, talán igen, szerettem.
1: Az
4: igen.
1: Is benne volt. És a családban a nagyszüleid...
4: Nem volt senki, senki orvos. Az első, igen.
1: Én tudom, hogy kaptál talán 2 éve Szemmelweis díjat.
4: Igen, ez a budakeszi egészségért valamit tevő egyéneknek, nem pontosan tudom, hogy ki jelölt egyébként, vagy ki adomány, azt tudom, hogy az önkormányzat adományozza, de hogy kinek a tanácsolása, vagy kinek a javaslatára. Valóban így történt, nagyon meglepődtem, én azt gondoltam, hogy ez idősebb korban érdemli meg az ember. Kicsit meglepődtem, hogy talán én is ennyire idős vagyok, vagy pedig vajon miért, de valóban azt érzem, hogy nagyon a helyemen vagyok, és hogyha ez így kisugárzott valami módon, akkor ennek örülök, és akkor nagyon nagy megtiszteltetés volt, örültem neki.
1: Váratlanul ért?
4: Nagyon váratlanul ért. Igen, konkrétan munkából mentem oda, tehát nem tudtam egyáltalán róla. És a legnagyobb meglepetésem a családomat is értesítették, tehát ők is ott voltak, semmit nem tudtam róla.
1: Ők is az utolsó pillanatban tudták?
4: Abszolút, akkor igen. Igen, igen. Úgyhogy tényleg nagy meglepetés volt.
3: És az orvosi tudásodat fel tudod használni, hogy a gyerekeidnek adja különböző tippeket, ha például elmennek otthonról?
4: Gondolom, hogy igen, de sokkal inkább azt tapasztalom, hogy sokkal inkább fordítva van. Tehát a praxisomban használom az anyuka tudásomat, tehát amit a 4 gyerekem kapcsán tanultam meg tőlük, azt sokkal inkább beépítem a mindennapokba a praxisban adott tanácsok alapján. Tehát egy csomó mindent nem tanítanak meg az egyetemen, nem azért, mert nem gondolnak erre, hanem valahogy az élet hozzáad, ehhez természetesen kell a tudományos képzettség is persze, de nagyon sokat ad a mindennapokban tapasztalt életbölcselet, amit egyébként tényleg a gyerekeimnek köszönhetek. Jöjjök nagy részben.
3: Jöjj a családi tapasztalatok, a besegész meg az orvosi.
4: Igen.
3: De jó.
1: És ha hosszú útra mennek, akkor milyen tanácsot adsz nekik, vagy hogyan zajlik?
4: Az egyik nagy szabály volt a mi kis családunkban. Korán eldöntöttük, hogy nem tudunk mindenkit mindenhol elkísérni, ezért amikor aztán elkezdtek önállóbbak lenni, már is egyedül elmehettek először edzésre, és akkor kaptak mobiltelefont, ez valamikor az alsó tagozat vége, felső tagozat eleje volt, akkor megbeszéltük, hogy mindig be kell jelentkezni, ha elindul, és be kell jelentkezni, ha megérkezik. És ez talán a mai napig is kis túlzással, de szinte mindig így van, és akkor jó tudni, hogy hol van. Tehát alapvetően tudjuk egymás, hogy hol vannak, megbíztunk bennük mindig, soha nem kellett nyomkövetőt szerelni rájuk, és nyomozni utánuk. Egyszerűen úgy gondoltuk, hogy ha ők azt mondják, hogy ott vannak, akkor valóban ott vannak, és remélem, hogy ez a kölcsönös bizalom vezet oda, hogy én nem is nagyon aggódom értük, tehát én tényleg azt gondolom, hogy tudnak magukra vigyázni.
1: De jó. És lehet egy kérdésem, hogy egy kis kereszt, vagy ölelés, vagy valami, amikor mint tudod, hogy elmennek, akkor szokott
4: ölelés lenni? Ölelés az szokott lenni, nem szoktunk egyéb tradíciókat bevezetni egyébként, de igen.
1: Jó, köszönöm.
3: És miket szoktak magukkal vinni, hogy elmennek otthonról?
4: Hát látod, én még ezt sem feltétlenül tudom, tehát nincsenek, szóval nem kell beszámolniuk, hogy pontosan mi van a táskájukban, vagy mi az, ami feltétlenül, nem tudom, gumicsizmát vigyen a fesztiválra, mert mi van, ha esik az eső, vagy esernyő van a nála, hát úgy gondolom, hogy elég nagy, és aki már fesztiválra elmegy egyedül, az talán azt is végig gondolja, hogy mire lesz szüksége, ha meg nem, akkor majd legközelebb már tudni fogja. Én se jártam sokat fesztiválra, úgyhogy ebből kifolyólag én se tudom mindig, lehet, ők jobban tudják egymástól, a kortársaiktól. Mi kell náluk legyen.
1: És hogy ki kell menjen?
4: Azt nagyon fontosnak gondolom, igen, hogy soha ne menjenek ilyen fesztiválokra egyedül, tehát azt fontosnak gondolom, hogy baráttal, barátnővel, testvérrel soha ne egyedül, tehát nem is az, hogy mit vigyen, hanem inkább kit vigyen, az sokkal fontosabb. Erről én is szeretek tudni, hogy kivel van, hogy pontosan hol van, és mikor tér haza, hogy mikor kezdjünk el aggódni, és azért azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ha nem a szülőnek, akkor valakinek mindenképpen a fiatal mondja el, hogy hova tart, és hol elérhető, hogyha majd mégsem tér haza, akkor tudjuk, hogy mikor kezdjünk el aggódni, és hol keressük, úgyhogy szerintem ez fontos. és hogy a fesztiválokon belül is én azt gondolom, hogy soha ne mozogjanak egyedül, vagy mozogjatok egyedül, mindig együtt menjetek, ha lehet legalább ketten, ha nagyobb csapat is vagytok, akkor se váljatok el, váljatok le ettől a csapattól, még mosdó irányába se, tehát inkább mindenhol kísérjétek egymást, ha bárkivel bármi történik, megijed akár, csak akkor is jó, hogyha van ott vele valaki. Ha pedig egészségügyi dolog van, akkor is valaki tudja riasztani a segítséget, úgyhogy az fontos, hogy nem maradjon senki egyedül, se hazafelé menet, se odafelé menet, se ott.
1: Az jutott még eszembe, hogy minden fesztivál színhelyén van elsősegély sátor, gondolom.
4: Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon szervezettek, igen, mindenhol, én is úgy gondolom, lehet, hogy a legkisebb fesztiválokon nincsen, de a nagyobb rendezvényeken egészen biztos van mozgóőrség, kivonul mentőautó is, teljes felszereltséggel, kisebb kórházként működik. Egészen biztos, hogy nyugodtan szabad tőlük segítséget kérni, nem kell attól félni, hogy nekik kell bármit észrevenni, vagy diagnosztizálni, vagy megoldani. Bármilyen egészségügyi probléma merül fel, valaki valamilyentől megijed, akkor nyugodtan szabad nem csak az egészségügyi személyzettől, hanem szerintem nagyon komoly biztonsági felügyelet is van. Ezek tényleg biztonságos rendezvények, van ott olyan személyzet, aki vigyáz rájuk, úgyhogy remélhetőleg fognak ismerni tőlük kérdezni.
3: És hogyha valaki mondjuk valamilyen bármilyen okból rosszul van, és nem tudunk egy ilyen elsősegélyszervezethez elmenni, mert még nem találjuk, vagy túl távol van, akkor mi mit tudunk tenni azért, hogy mondjuk a barátunk jobban legyen? Vagy hogy a biztonságát tudjuk biztosítani?
4: Hát ez mindig attól függ, hogy éppen mi történik, vagy melyik az az egészségügyi probléma, ami felvetődik. Szerintem kezdjük akkor valamelyikkel el, mondjuk esetleg elájul a melletted álló barátod, akkor tudni kell, hogy az általában attól van, hogy ki szaladt a vér az agyából, tehát az első az, hogy összecsuklik, a szervezet tulajdonképpen tudja is magát gyógyítani, és ha már lefekszik és a feje a földön van, akkor hurrá, akkor hamarabb fog odafolyni a vér, tehát ilyenkor megemeljük a lábát és várjuk, hogy magához térjen. Ha nem történik, ha nem következik be, akkor

0: stabil oldalfekvésnek, de nem kell kétségbe esni, ha valaki ezt pontosan nem tudja kivitezni, tök mindegy, a lényeg, hogy az oldalára forduljon, hogyha esetleg hányna, akkor ne az arcába hányjon, és azt belélegezhesse és félrenyelhesse, hanem mindenképpen ez a földre kerüljön. És ami még fontos az eszméletlen betegnél, hogy nem szabad megpróbálni itatni, etetni, hiszen ezt is félrenyelheti. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy jaj, leesett a cukra, vagy biztos kiszáradt, és akkor gyorsan egy kortyvizet, ha nincsen magánál, nem szabad se etetni, se itatni. Ez biztosan szakszemélyzetre tartozik. Hogyha valaki túl sok alkoholt fogyaszt, vagy akár energiaitalt, vagy bármi egyebet, akkor a részeg embert azt azért már mindenki látott. Esetleg hány egyet, az még talán nem olyan nagy baj. Nyilván igyekezni kell a tömegből inkább kisegíteni és vigyázni rá, de hogyha ez a hányás többször is ismétlődik, és ő is egyre furcsában olyan, mintha nem lenne teljesen tudatánál, akkor szintén lehet segítséget kérni. És hát így végig mehetünk egy csomó betegségen, ha gondoljátok, de igazából azt gondolom, hogy nem feltétlen kell tudni, hogy mindig pontosan mi a baj. Ha úgy érzitek, hogy ti magatok is már túlnő ez a probléma rajtatok, és túl ijesztő a dolog, akkor inkább kérjetek szaksegítséget mindig bátran.
1: Engem még izgat a pánikruha, mert az elég látványos szokott lenni, és ott szerintem nagyon kell tudni, hogy hogyan segítsünk addig, amíg nem jön segítség.
0: A pánik rohamnál az illető valamitől nagyon megijed, ahogy megijed, egyre gyorsabban, és egyre a száján keresztül, egyre szinte hanggal veszi a levegőt, ezt most nem fogom bemutatni, de ettől a gyors lihegéstől, hangos lihegéstől, ettől eltolódik a vérében a széndioxid és az oxigén arány, ami befolyásolja a savbázis egyensúlyt, és ettől lesz az illető rosszul, nagyon dobogni kezd a szíve, attól akár úgy is érezheti, hogy jaj, akár meg is halhatok, és nagyon izzad, és zsibbadnak a végtagjai, akár el is ájulhat. Azt kell vele leginkább megértetni, hogyha ezt a furcsa légzést ezt lelassítja, és meg tud ebben nyugodni, akkor az egész vissza fog állni. Ezért azt szoktuk kérni, hogy próbáljon meg bennünket követni, és mondjuk neki azt, hogy lassan számolok, próbálj meg az én számolásom alapján belélegezni, és ugyanezen a ritmus alapján kilélegezni, és akkor, hogyha ez alapján megnyugszik, akkor ennek nagyon örülünk, ha nem, akkor meg lehet próbálni azt is, hogy valamilyen papírzacskót vagy nájlonzacskót tartunk a száj elé, mert akkor a kilégzett levegőt visszalélegzi, és így visszaáll a széndioxid-oxigén arány, és ez az érzékeny egyensúly, ez is szokott segíteni. És hogyha ez is nem múlik el 10 perc, 15 perc, akkor gondoltunk arra, hogy esetleg mégiscsak valami nagyobb baj van a háttérben, akkor megint jöhet a szaksegítség.
2: Hogyha valaki például alkohol miatt rosszul van, mert véletlenül túl sokat ivott, vagy érzékenyebb, mint amire számított, hogy ilyenkor gyakran az emberek ilyen tudatosan meghánytatják, hogy emögött úgy ez egy jó gondolat, vagy ezt inkább kerüljük mindenáron?
0: Nem kell. A szervezet nagyon okos, az, főleg a fiatal gyerek szervezet. Ez nagyon okos, fog hányni, hogyha neki hánynia kell. Nem kell különösebben semmit erőltetni, mert aztán valahol ilyen a hánytatás kapcsán is megsérülhet ott a torkába valamit, tehát nem kell ezt erőltetni, fog az menni, ha muszáj. Inkább arra kell szerintem nagyon figyelni, nagyon meleg van, borzasztóan szomjasak is lehetünk, tehát ha tudjuk, hogy alkoholt fogunk fogyasztani, előtte nagyon fontos, hogy együnk, soha ne éjgyomóra kezdjünk neki a fogyasztásnak, illetve mindig próbáljunk mellé vizet is inni, tehát egy sör, egy pohár víz, egy fröccs, egy pohár víz, tehát próbáljunk a vízbevitelre is nagyon odafigyelni, és mivel nagyon-nagyon meleg van, és a fesztiválok gyakran egész naposak, és már napközben is ott lehetünk, figyelni kell, hogy nehogy napszúrást kapjunk, valamilyen napvédő árnyék, és sok-sok folyadék, naptej, és a többi. Hát ezek a nagyon alap gondolatok, ezek biztos mindenki fejében benne vannak.
1: Mondtad, hogy az adás előtt, hogy nagyon figyeljenek arra a fiatalok, hogy mit isz, most nem is az, hogy mit isznak, hanem hogy előttük bontsák ki az üveget, és igen, vannak még ilyen
0: ötletei? Ezt a gyerekeimtől tanultam, igen. Ezt ők tanácsolták, hogy arra nagyon kell vigyázni, hogy amikor az ember italt vásárol, akkor azt a szeme előtt bontsák ki, hogy nehogy valaki valamit beletehessen, semmilyen módon ne hagyjuk ott az italt, hogy őrizetlen legyen, ne ígyunk bele másnak az italába, és lehetőleg csak úgy fogyasszuk, hogyha tudjuk, hogy előttünk azt bontották ki, és úgy adták a kezünkbe.
1: Az ital kapcsán nekem még az is eszembe jutott, hogy ha netán rossz ételt eszünk, és ételmérgezés, aznak a tünetei mikor jelentkeznek, illetve mik azok a tünetek, amik egyértelművé teszik, hogy ez ételmérgezés?
0: Szerintem ezt nem fogjátok tudni ott eldönteni, mert nyilván, hogy is hányni fog.

0: elég hamar az a rossz étel elfogyasztás után, 1-2 órával, tehát az ételmérgezés az elég hamar jelentkezik, és nem egyet hány az illető, hanem egymás után általában többet, és ezre ugyanaz igaz, mint az alkoholmérgezés. Szerintem egy hányás, egy kis szédülés, az nem olyan nagy baj, de ha többet hány az illető, és valahogy látványosan nem tud ez abba maradni, akkor irány az egészségügyi sátor.
1: És mi a protokollja, hogyha
0: az ételmérgezésnek? Uh-huh. Hát tanácsos haza kísérni, mert ő azért ott hirtelen nem valószínű, hogy jobban lesz. Hát olyasmi, nagyon hasonlít a hányás hasmenős betegségekhez, tehát az előbb-utóbb kiszáradhat, hogyha nem tudja ezt abba hagyni. Úgyhogy természetesen a szervezet mindenáron próbál megszabadulni a rossztól, tehát azért is hányjuk ki, mert ott az nem szerencsés. Úgyhogy nem szoktuk ezt rögtön lestoppolni, tehát örülünk, hogyha megszabadul a romlott ételtől, de azért, hogyha egy idő után ezt nem hagyjam, akkor kap orvosságot, hogy ezt leállítsuk, illetve infúziót, hogy visszatöltsük az elveszett, mert nem csak folyadékot veszít ilyenkor, hanem mindig sót, ionokat, és sokkal könnyebben kiszáradunk, hogyha sokat hányunk, vagy hasmenésünk van.
2: Hogyha azt veszük észre, hogy valaki nagyon sokat hány, akkor mi ott a helyszín, adjunk neki ételt, cukrot, vagy bármit, vagy inkább hagyjuk, hogy hányan, és majd akkor rábízunk a...
0: Hogyha magánál van, tehát ugye nem eszméletlen, hanem magánál van, akkor folyadékkal szabad kínálni. Általában a jéghideg itt a jobban esik, és nagyon fontos, hogy nem szabad egyszerre sokat, hanem csak apró kortyonként. Valahogy a jég jegeli a nyálkahártyát, és akkor ez egy kicsit megnyugtatja ott a háborgó gyomrod. Úgyhogy itatni szabad, az nem tilos egyáltalán, ha magánál van. Ha próbáljuk itatni, akkor azon kívül, hogy jéghideg, léteznek persze ezek a rehidráló oldatok, de hát az ember nem fog fesztiválra gyógyszerre közlekedni, nem is kell szerintem, tehát nem feladatotok, hogy egy orvosi táskával robogjatok, és mindenre tudjátok, hogy miért kell. Erre nektek nem kell szerintem gondolni, elég, hogyha jéghideg ital a kortyogattatjátok, ha nem javul, akkor majd a szakértők segítenek ebben.
1: Jó, én most szerintem legyen egy kis zene, mit szólsz Ágoston, és akkor utána folytatjuk még a beszélgetést.
2: Szerintem nagyon jó ötlet.
1: Jó, akkor kérünk szépen egy kis zenét, köszönjük.

sütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti is!

0: Sziasztok, ez a Hangadó. Katival beszélgettünk a fesztiválokról, és ugorjunk is vissza bele. Kati, tudsz-e nekünk mesélni az alkoholmérgezésről?
1: Az alkoholmérgezés az a részegember súlyosabb formája, aki egyre többet hány, amit nem tud abba hagyni, akár görcsölhet is, mint egy epilepsziás, vagy ahhoz nagyon hasonló, mindene remeghet egy idő után, és az, mivel eszméletét is veszíti egy idő után, ezért nevezzük már mérgezetnek, tehát hogy azért gondoljuk, hogy ez már egy súlyosabb állapot mindenképpen.
0: És mit tudunk tenni, hogy segítsünk neki?
1: Ha már ennyire súlyos a helyzet, akkor ahogy beszéltük már, nektek az a feladatotok csak, hogy kérjétek a segítséget, hogyha csak egyet hányt, vagy maximum kettőt, és úgy érzitek, hogy jól van, csak nagyon álmos, kicsit lefekszik, alszik, másnap meg nagyon másnaposan ébred a sátor mellett, ne hagyjátok egyedül, ha lehet. Valaki időnként nézzen oda, hogy mint van, nem folytatódik-e a hányás, vagy nincs-e, vagy tényleg magánál van-e fölébred-e. Ha fölébred, akkor pedig nagyon szomjas lesz, ki lesz szárad a szája, az alkohol nagyon kiszárít, és nagyon meleg van, úgyhogy nagyon fontos, hogy itassátok vízzel lehetőleg, illetve bármivel, amit egyébként szeret, nem fontos a frankfurti leves, meg az egyéb mindenféle vidéki praktikák, de ha szeret bármit ihat, csak az enélkül, hogy folyadék legyen. Minél inkább.
0: De akkor sok hívással lehet csökkenteni a másnaposságnak
1: igen,
0: a tüneteit
1: feltétlenül,
0: is.
1: Igen.
2: És ha nyár, akkor rovarok, nem ússzuk meg se a darál, se a mét, és sokszor csípése, hogy viszont előfordul, hogy valakinél, mivel hogy kimerültek, alkoholt fogyasztottak, tehát ez még ezek a tünetek még fokozzák is, és akkor esetleg súlyos allergia alakul ki, hogy erről mesélnél egy kicsit, hogy mik a tünetek, és hát mi a megoldás?
1: Hogyha valakit megcsíp egy rovar valamelyik testáján, általában kezén, lábán, bárhol, akkor, és ott a helyén, tehát ott, ahol megcsípte, ott kezd el duzzadni, az akármekkorára megdagadhat, szinte ilyen elefántlába lehet, az sem számít allergiás reakciónak, bármilyen furcsa, nagyon gyakran ezzel fordulnak hozzánk, hogy úgy, nagyon allergiás, nagyon megduzzadt, és nagyon lassan múlik. Allergiás reakciónak akkor tartjuk, hogyha bárhol az arcán, a szemhéján, a száján, vagy szóval bárhol a fején a csípéstől távol jelentkeznek tünetek, vagy az egész testén kipirosodik, vagy kiütése lesz, akkor az már allergiás reakciónak számít. Azért veszélyes, mert egy idő után megdúzad a nyelve is, és aztán a gégéje is, és akkor ott bizony elakad a levegő, és elzárja a levegő útját, és ez fulladásos halálhoz vezet. Viszonylag gyorsan, azonnali reakciónak hívjuk. Azért ez nem jelenti azt, hogy egy percen belül, de azért 10-15 percen belül bizony ez, tehát ott azért hamar kell segíteni. Általában az illető szokta magáról tudni, hogy allergiás, ha így vagyunk ezzel, akkor ezt mondjuk el a barátunknak is, hogy léci tudjál róla, hogy van nálam ez a bizonyos toll, amit a combjába szúr, meg is tanítjuk, mint orvosok, ha tudjuk, hogy erre szükségük van, akkor gyakoroljuk, hogy ezt hogyan kell elsütni, hogy biztosan menjen. Amikor rosszul van az illető, ha tudjuk, hogy nála van, akkor nagyon könnyű használni, mert rajta van egyes lépés, kettes lépés, hármas lépés, jó nagy betűkkel, tehát még másnaposan is könnyűen olvashatóan, és akkor bizony ezt nem kell félni használni, ártani nem tudunk vele, akkor se, ha véletlenül nem is allergiás, és tévedésből szúrjuk meg, semmi baja nem lesz tőle, viszont ha tényleg allergiás, akkor életet menthetünk. Úgyhogy ha van nála ilyen, akkor habozás nélkül használni kell, ha látom, hogy az arca is duzzad, köhög, kapar a torka, és láthatóan az egész arcán jelentkeznek a tünetek, akkor ezt, ha tudjuk, hogy nála, ha nincs nála, akkor megint az van, hogy mentő.
2: És elég egy vagy kettő adag kell belőle?
1: Hát ez testúlykilóra előfordult, hogy ismételni kell. Általában egy van náluk, de az is nagyon sokat segít, és akkor utána, amire megérkezik, ilyenkor természetesen mindenképpen kell hívni a segítséget. Ő náluk lesz még több, tehát ha kell ismételni, akkor ők azt már fogják tudni ismételni. Elég, ha egyet bead bárki, tehát nem kell ott rögtön mindjárt kettőt.
2: És bocsánat, még kérdezhetek? Hogy ülve vagy fektetve, vagy hogy jó beadni?
1: Az a lényeg, hogy izomba kell, és úgy tanítjuk, hogy az illető még ül, lehetőleg még nem ájult el. Ha te elájult, akkor nincs kérdés, akkor fekszik, teljesen minden gyorsan a combjába kell szúrni. Ha a combja a legnagyobb izomtömeg, azt könnyű magának is a kezébe, ha fogja ezt a tollat, akkor legkönnyebben a saját combját tudja megszúrni. Amit még nem szoktunk tudni, nem kell levetkőztetni, az most nyárban is nincs sok ruha rajtunk, de ez akár a nadrágon keresztül, vastag farmán nadrágon keresztül is működik, egy erős rugó van benne, tehát nem kell lecibálni róla ezzel időt vesztve, hanem egyszerűen használni kell. egy határozott mozdulattal.
2: És az igaz, hogy ha gyorsan jönnek a tünetek, akkor súlyosabb a reakció is?
1: Szerintem ez vagy nem feltétlenül allergia. Igaz, ez nagyon, nagyon különböző, annyira különbözünk egyénileg mindenféle reakciót tekintve. Biztos, hogy hamar jönnek, tehát azonnali reakció, biztos, hogy néhány percen belül elkezdődik ez a mindenem viszket, és látványosan nagyon rosszul kezdek lenni, akkor gondolni kell arra, hogy nem csipett meg valami az előbb, de tényleg jaj. Hát nyilván, hogyha valaki mondjuk megissza a sörébe a darazsat, vagy a szörpjébe, és a torkát csípi meg, akkor világos, hogy az akkor ott fog dagadni. Az egy helyi reakció, mégis sokkal súlyosabb tünetei lehetnek, tehát akkor is nyugodtan használtunk ilyet. De na, az illetőnél nem lesz ilyen toll, hiszen ő nem allergiás egyébként, csak rossz helyen csípte meg.
2: És hogyha lezajlott, túl van, hatotta az adrenalin, utána folytathatja a bulizást, tehát ő
1: hát,
2: vagy
1: én
2: pedig...
1: Én azért nyugodtabb lennék, hogyha inkább folyamkod. Nem hiszem, hogy nagy kedve lesz utána bulizni.
0: Egy ilyen szúrás után milyen gyorsan láthatjuk a reakciót?
1: Nagyon gyorsan, szinte egy percen belül. Hmm. Nagyon látványosan jobban lesz.
0: Akkor várunk, hogy egyből...
1: Egy-néhány percen belül ez biztosan hat, igen. És ugyanez igaz, nem beszéltünk az epilepsziás rohamról, de az egy nagyon hasonló gyors segély, ami általában annál, aki epilepsziás tud róla. Van egy oldat, ami szintén mindenkinek a táskában van, aki tud magáról, hogy epilepsziás, és ezt a popsijába kell benyomni. Ugye ő is, ha epilepsziás nincs magánál, nem töltünk semmit a szájába, nem próbáljuk meg sejtetni, se gyógyszerrel se. És egy nagyon jó pofa műanyag hosszú csöve van, és azzal egyszerűen könnyű bejuttatni a popsijába, és akkor az is nagyon hatásos. Néhány percen belül leállítja a görcsrohamot.
2: És a roham hányadik percénél kell ezt beadni?
1: Ezt, ha nála van azonnal. Ha tudjuk, hogy ott van el, akkor nincs mire várni, nem kell semmire várni. Tehát nyugodtan beadhatjuk az oldatot. Ha ő egyébként egy ismert epilepsziás, mi már esetleg az iskolában láttuk is, és utána általában jól szokott lenni, akkor is hazakísérném egyébként, de akkor mondjuk nem feltétlenül hívnék mentőt hozzá. Ha nem ismert epilepsziás életében először van, az akkor feltétlenül. Mert akkor bármi lehet mögötte, akár alkoholmérgezés is, vagy bármilyen drog, vagy bármi egyéb is. Tehát a görcsrohamot sok minden provokálhat, nem csak az epilepszia. Ezt most csak azért jutott eszem, hogy nála is lehet ilyen gyógyszer.
0: És epilepsziás rohamnál kell mentőt hívni, vagy hogyha...
1: Ezt mondom, tehát hogyha ő tudja magáról, hogy epilepsziás, és ti is láttátok már, hogy az iskolában rosszul volt, és túljutott rajta, utána nem alszik el azonnal, hanem magához tér, kicsit kótyagosnak érzi magát, de kösz, jól vagyok, túl vagyok rajta. Ők ilyenkor furcsa hangokat, zajokat, még szagokat is éreztetnek, tehát ők elég pontosan tudják, hogy ez hogy szokott zajlani. Akkor is azt gondolom, hogy hazakísérném, vagy szólnék a szüleinek, hogy jöjjenek, vagy valaki jöjjön érte, de akkor nyilván nem kell rögtön mentőt hívni. Minden más esetben igen.
2: Két gondolat jutott eszembe, hogy a mentők száma 104, az egy...
1: 112.
2: És az a, igen, van a nemzetközi, vagy nem tudom, hogy milyen...
1: Hát szerintem hamarabb
2: veszik fel
1: már, igen, vagy hát ebben nem vagyok egyébként biztos, de én úgy gondolom, hogy a 112-t érdemes hívni, és ott egy ma már a mentés irányítás is úgy működik, hogy nem is teszik le a telefont, amíg biztos meg nem bizonyosodnak róla, hogy meg is érkezett a szaksegítség. Tehát mentőt hívni igen úgy kell, hogy elmondom, hogy én ki vagyok, hol vagyok, és miért telefonálok, ki van rosszul, mit tapasztalok. És akkor ez alapján a mentés irányító el fogja mondani, hogy rendben van, küldöm a segítséget, és közben folyamatosan szóval tart, és kérdezősködik, és most mit tapasztal, és most hogy van, és csak akkor teszi le a vonalat, hogyha biztosan már megérkezett a segítség.
2: Meg hát úgy a hatékony szerintem, hogyha valakinek szólunk ott mert sokan vannak ott orvosok, vagy első segélynyújtók, és akkor ők majd intézik a mentőhívást.
1: Igen, ezt mondom, hogy nagyon fontos, hogy direkt kérjünk meg valakit, akit lehetőleg valaki tudna súgni a dolgozatírásnál is, az nem biztos, de hogyha azt mondod, hogy Ákos, na légy szíves, akkor az úgy sokkal hatékonyabb lesz. Tehát, hogy fontos, hogy valakit megszólítsunk, nyilván nem ismerünk feltétlenül mindenkit név szerint, de valamilyen leírás alapján rá kell mutatni valakire határozottan, hogy te segíts, légy szíves, fog segíteni biztosan ott abban az ijesztő szituációban.
2: Jó, és aztán egyszer csak vége a fesztiválnak, hogy akkor mire vigyázzunk.
1: Így van, és hogyha vége van a fesztiválnak, akkor addigra már mindenki elfárad, lehet, hogy picit még másnapos, vagy picit éppen még valamilyen szer hatása alatt van, akkor is nagyon fontos, hogy vigyázzatok egymásra, úgy hagyjátok el a helyszínt, hogy lehetőleg a legtovább együtt legyetek, és ne a ne, Tehát ott a tömegben azért nyilván könnyű elesni is, meg elsodródni. Egymástól is igyekezzetek úgy haza, hogy épségben meg is érkezzetek.
2: Képzeld el, Kati, hogy minden hónapban itt a Mária Rádióban van egy téma, és most ebben a hónapban, júliusban a mozgás. És nagyon sok jó adás volt ezzel kapcsolatban, de nekem pont, ahogy így mondtad, hogy elfáradnak, az jutott eszembe, hogy ugye a testmozgás lehet túlzásba is vinni, hogy a kimerültségnél mi történik, mert egy fesztivál után, ugye gondolom, javasolt a sok alvás, vagy a pihenés, biztos. Ez egyértelmű. Igen. De hogy még mi az, ami esetleg a kimerültségnek a következménye, vagy hosszabb távon mire gondoljunk?
1: Hát arra is, hogy én szerintem nem feltétlenül eszük ott a legtáplálóbb és egészségesebb ételeket, tehát gondolom, hogy kicsit kiéhezve és kiszáradva tér haza a fesztiválozó, úgyhogy nyilván jól meg kellett nyitatni és altatni, és akkor minden megoldódik. A gyerekek jól regenerálódnak, hála Istennek. Úgyhogy érezzétek jól magatokat.
2: Igen, nagyon köszönjük, és akkor az adás vége. Elmondod az e-mail címet, ahova esetleg tudnak írni, vagy mondjam én, hogy...
0: Szerintem mondjogattan.
2: Jó, hangadó@mariaradio.hu, ide nyugodtan írjatok, kérdezzetek, várjuk az ötleteiteket is, és következő alkalommal is lesz lehetőség, hogy ide beüljön egy kamasz, kérdezhet is, és figyelhet is bármi, csak hogy egy kicsit így megérez, hogy milyen a rádióban lenni, úgyhogy szeretettel várunk. Az, hogy ki, azt a kérdezőkből, az Ágostonnal majd kihúzzuk, és akkor értesítjük azt, hogy ki tud ide bejönni. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok.
1: Én is köszönöm a meghívást.
3: Köszönjük szépen.
2: És akkor következő adás, majd augusztus 16-án lesz, a téma az pedig az önismeret, egy pszichológus vendéggel fogunk erről beszélgetni, úgyhogy akkor is várunk titeket nagy örömmel és szeretettel.
0: Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Várunk 4 hét múlva.
2: Sziasztok! Szép estét! Sziasztok.
4: Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gräfl Laura és Gillai Ágoston műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Orosz hadifoglyokat látogatott meg Cuppi Bíboros Ukrajnában. Új Mária mozaikkal gazdagodtak a vatikáni kertek. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Ismét Ukrajnába látogatott Matteo Mária Cuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, közli a Magyar Kurír. A bolonyai érsek július 14-én a kijevi útja előtt felkereste a Lviv régióban található Zahiv 1 fogvatartási központot. Ez egyike annak az 5 ukrajnai tábornak, ahol az orosz hadsereg kötelékében fogságba esett katonákat őrzik. A bíboros az ukrán hatóságok kíséretében személyesen győződött meg a foglyok életkörülményeiről. A látogatásra elkísérte őt a vatikáni nuncius és Ukrajna szentszéki nagykövete is. A központban jelenleg raboskodó korántsem mindegyike orosz, a foglyok 53 nemzetből származnak. Cuppi bíboros mindegyiküknek ajándékot vitt, köztük egy-egy kulcstartót a reményzálogaként, hogy mielőbb hazatérhessenek, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét is. A látogatás végén közös imával búcsúzott el a fogvatartottaktól. Új Mária mozaikkal gazdagodott a vatikáni kertek kegyhely együttese. 2026. június 30-án avatták fel a lengyelországi Gyecvelli szűzanyát ábrázoló alkotást, amelyet Pietro Parolin bíboros áldott meg, számol be az Aleteia. Az avatással kezdetét vették az 1877-es Gyecvelli Mária jelenségek 150. évfordulójának ünnepségei. A vatikáni kertek több mint 20 hektáros területén már számos Mária kegyhely másolata és emlékműve található, köztük a Lourdi barlang hűmása, a fatimai szűzanya szobra, valamint latin-amerikai és olasz Mária kegyhelyek mozaikjai. A kertek így a világ katolikus népeinek Mária tiszteletét bemutató szabadtéri kegyhelyé váltak, ahol a különböző nemzetek lelki hagyományai találkoznak. A most felavatott lengyel mozaik tovább erősíti a Vatikán és a lengyel egyház közötti évszázados lelki kapcsolatot. Első alkalommal rendezte meg a Dona Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Allelujája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Jó, a mai alkalommal lezárjuk a férfi eredetileg negatív apa komplexusának a témáját, és elkezdünk egy rövid összefoglalást.
2: Jó?
3: Siker.
1: Emlékeztek talán, hogy a múlt alkalommal egyrészt rengeteg idézetet kellett végighallgatnotok abból a levélből, amit Franz Kafka írt az apukájához, és nagyon átélhettük azt, hogy micsoda rettenetesen zárt világ az, amiben ez a fiatalember egész életét élte. Egy rettenetesen zárt világ, egy komplexusba zárt világ. És valahogy ezt úgy mondhatnánk, hogy nem csak a hatalmat írja nagy H-val, hogy az apukáját azonosítja a hatalommal és a nagy H, olyan, mintha Istent is csak így tudná látni, akiben egyébként nem hisz, hanem olyan ez, mintha valaki teljesen mindegy, hogy mi az a világ, amiben él, egy belső diktatúrában kellene, hogy létezzen. Nagyon szélsőségesen negatív apa komplexust valami ilyesmi jellemzi, vagy jellemezheti egyfelől, hogy egy folyamatos, rettenetes belső diktatúra alatt nyögi az életét. És akkor ütköztettük ezt a világlátást, életlátást Klein György sejtbiológusnak az élettörténetével, és abból emelnék ki egyetlen momentumot, hogy miközben Kafka azt írja, hogy hatalom nagy H-val, és az egész élete a komplexusos apa képe alatti nyögésből áll, aközben látjuk ezt a sejtbiológust, aki apa nélkül nő föl, és egy csomó nehéz dolog éri, és ugye az a pillanat, amikor ki mondja és megfogalmazza azt, hogy ott 1944-ben, mikor mentem a transporttal, hogy vigyenek el Auschwitzba, akkor most már tudom, hogy az történt, hogy voltak ott nálam sokkal műveltebb és sokkal okosabb, sokkal tapasztaltabb, sokkal iskolázottabb, sokkal tekintélyesebb, hatalmasabb és emberek, és mégis mentek a vonattal. Ő pedig fogja magát, és megszökik, és szerzi a papírt, az okmányokat, és utána nem ragozom még egyszer. Ez a két pont, ami a nagyon látványosan ellenpontja egymásnak. Hogy mit jelent, amikor valaki ilyen értelemben, mint Kafka nyög egy negatív apa komplexus alatt, és milyen az, amikor valaki ezt képes felülmúlni. Ennyit talán ebből az ismétlésből, többet talán nem is érdemes, és azt ígértem, hogy a mai alkalommal megnéznénk azt, amit meg ahogyan Kafka látja magát, és ahogyan kiírja magából azt, ahogyan látja magát, meg az apját, meg az életét, egy teljesen más megközelítésből. Mert ugye az mindig eléggé számomra legalábbis kérdéses, mikor egyfelől valamit úgy látjuk, hogy nagyon megértünk, nagyon világos, nagyon tiszta, így van, és nem nézzük meg azt egy egészen más megközelítésből. Hát csak nézzük meg. Ez pedig Fromm-nak egy tanulmánya, mégpedig Kafkának a Per című kisregényéről, amiből rövid részleteket fogok felolvasni a változatosság kedvéért. De ténylegesen itt csak rövid részletek és csak néhány. Ő a következőt mondja. A Per című műve Kafkának tulajdonképpen álomnak fogható föl, ezért olyan szürreális világú, és azt mondja, nem, ezt én mondom, hogy József K. ennek a műnek a főhőse tulajdonképpen egy eredetileg negatív apakomplexusú életútnak egy másik verzióját hozza nagyon szépen, ahogyan azt kírja magából Kafka. Tehát így lesz akkor két életutunk, az egyik Kafkája, a másik Kafkának a hősé, hogy mégiscsak azt is lássuk máshonnan is. És akkor itt Fromm-nak a gondolatait hoznám. Először is azt mondja, nézzük csak meg, hogy is kezdődik a kis regény. Valaki megrágalmazta József K-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták. És akkor elemzi ezt a szót, hogy letartóztatták, hogy ez egyszerre két jelentéssel bír, hogy valakit letartóztatnak, és valakit feltartóztatnak. Hogy Kafka itt a főhősével kapcsolatban azt írja, persze nem tudatosan, de itt van a regényben, kisregényben, hogy itt van a mi főhősünk, aki negatív apa komplexusa miatt úgy éli az életét, mintha letartóztatták, föltartóztatták volna. Föltartóztatták őt a személyiség fejlődésében, a növekedésében, egyáltalán a valakivé levésében. És ez zseniálisan kifejezi szimbolikusan azt, hogy az illetőt nem egyszerűen csak megállítják az úton, hanem letartóztatják, föltartóztatják. És aztán azt mondja, második mondat, házi asszonyának a szakácsnője, aki 8 óra tájt naponta behozta a reggeliét, ezúttal nem jött. Ez még sohasem fordult elő. De azt mondja Fromm, jól látunk itt egy életutat, néha Fromm mondja, néha én, de ezt hagyd ne mondjam, hogy mikor melyikünk. Olvassátok el a tanulmányát. Pszichoanalízis és irodalomtudomány című kötetben elolvasható. Szóval azt mondja, na ez jól megmutatja, hogy hogy is él József K. József K. a nőkből él. A nőktől függ, és a nőkből él. Az élete semmi másról nem szól, bizonyos szempontból, a nőkkel való kapcsolatában, mint hogy megnyerő és kedves tudjon lenni, szeretetre méltónak bizonyuljon, hogy aztán a nők révén megfelelő gondoskodáshoz, öntyömpöntyömhöz és egyebekhez tudjon hozzájutni. Ezzel együtt József K.-nak a tragédiája az, hogy azt gondolja, az élet forrása kizárólag kívül van. A nőkkel való kapcsolatában kizárólag a nőkön múlik, hogy ő hozzájut-e valamihez vagy nem. A perében, amiről egyébként végig nem tudja, hogy tulajdonképpen mivel is vádolják őt, abban pedig semmi másra nem tesz erőfeszítéseket, mint arra, hogy protekciót szerezzen, hogy fontos emberekhez tudjon eljutni, hogy megfelelő emberek segítségére siessenek ebben a nagy bajban, miközben őt vádolják, és azt se tudja, hogy mivel. Vagyis itt is, ott is, nőkkel, férfiakkal való kapcsolatában is az élet forrása számára kizárólag kívül van, és belül nincsen. Ezért a nőkkel függő viszonyban van, és azt is lehet mondani, hogy általában úgy ügyeskedi a kapcsolatait, hogy a nők függjenek tőle. És itt teszek egy megjegyzést. Franz Kafka negatív apa komplexusának a jellegzetessége az, hogy ő egy pici, pontázsugorodott senki. Emlékeztek, mikor katonák voltatok, akkor, hogy főleg a nőknek lehetnek mély élményei erről, amit szívesen megosztanak egy-egy barátnői csevegésben, hogy járt ez a szlogen, hogy megállunk a felettesünk előtt, és engedélyt kérünk, hogy tisztelettel pontázsugorodhassunk. Tehát Kafka azt éli meg, hogy tisztelettel engedélyt kér a főhatóságtól, hogy pontázsugorodva élhesse az életét, de nyilvánvaló, ennek megvan az ellenpontja az eredetileg negatív apakomplexuson belül, ez pedig Hitler. Hitlernek ugye egy gigantomán negatív apakomplexusa volt, de ő nem pontázsugorodott, hanem mindenki mást igyekezett pontázsugorítani. Ez ugyanúgy negatív apakomplexus. Kafka van az egyik oldalon, és Hitler van a másikon. Tehát látjuk, hogy milyen döbbenetesen más életút is lehet, de a dinamika ugyanaz. Csak az egyik végig azonosul az elnyomott gyerekkel, ez Kafka, másik pedig azonosul az elnyomó apával, az meg Hitler. No jó, megyünk akkor tovább. Azt mondja, hamar letartóztatják. Nézzük csak meg, mit mond neki a felügyelő. A következőt. Ha pedig most nem is válaszolok a kérdéseire, mármint amit József K. tesz föl a felügyelőnek, azért ajánlom, ne annyira ránk gondoljon, és arra, hogy mi történik majd önnel, gondolkozzék inkább többet önmagán. A felügyelő a letartóztatáskor elmondja a kulcsmondatot. Kedves József K., gondolkodjék többet önmagán. József K. pedig 170 oldalon keresztül, tévedtem, mert 201 oldalon keresztül, nem gondolkodik önmagán. Egyáltalán nem, csak azon, hogy kívül kiket lehetne megtalálni ahhoz, hogy azok kívülről segítsenek neki. Illetve a 201. oldalon gondolkodik magán, csak akkor már néhány perc múlva meg fog halni. Na most, mit mond a felügyelő a letartóztatás, föltartóztatás kapcsán? Azt mondja, most nyilván bankba akar menni, mert hát bankban dolgozik József K. Tudjátok, hogy Franz Kafka jogi doktor volt, és egy biztosító társaságnál dolgozta le az életét. Most nyilván a bankba akar menni. A bankba, kérdezte K., azt hittem, letartóztattak. K. kérdésében volt némi dac, mert bár nem fogtak vele kezet, mégis különösen mióta felügyelő fölállt, úgy érezte, egyre függetlenebb ezektől az emberektől. Játszott velük. Elhatározta, hogy ha netán elmennek, utánuk fut egészen a ház kapujáig, és fölajánlja nekik, tartóztassák le. Ezért is ismételte meg, hogyan mehetnék a bankba, ha letartóztattak. Vagy úgy, mondta a felügyelő, már az ajtóban ön félreértett. Letartóztattuk, igaz, de ez ne gátolja meg hivatása teljesítésében. Megszokott életmódjában nem korlátozzuk. Akkor nem is olyan nagyon rossz az őrizetbevétel, mondta K, és közelebb lépett a felügyelőhöz. Sosem gondolta másként, mondta az. De akkor úgy rémlik, arra sem volt nagy szükség, hogy értesítsenek a letartóztatásomról, mondta K, és még közelebb lépett. Vagyis? József K. semmit nem ért és fog föl a helyzetből. A történet azzal kezdődik, hogy valakinek, akinek negatív apa komplexusa van, egyszer csak valami halvány fény megjelenik a tudatában, hogy föl vagyok tartóztatva. Hogy valahogy nem azt az életet élem, amit szeretnék. Itt van. Ugye, és ez egy felügyelő képében érkezik. Valami itt nem stimmel az életemmel. És azt mondja erre Fromm, hogy milyen zseniális, hogy Kafka ezt leírja, természetesen a hétköznapi életet, a rutint és a szerepeit minden további nélkül viheti tovább József K., hiszen egy negatív apa komplexusú ember is minden további nélkül éli az életét, bent van a szerepeiben, és a komplexusa alapján létezik, semmi őt ebben nem akadályozza meg, csak éppen nem él. Azt mondja, József K. tulajdonképpen halott, ezért igazán nincs is őt miben megakadályozni. Aztán József K. tehát semmi más nem igyekszik, mint védeni, menteni magát, de nem találkozni magával, nem fölismerni az igazságot. Minden igyekezete segítséget találni és kapni másoktól, 190 oldalon keresztül. Mi az ő tragédiája? Az, hogy nem ismer föl egy nagyon fontos különbséget, amiről beszéltünk, emlékeztek a házasság törésen ért asszonnyal kapcsolatban. Vagyis, hogy van a törvény szintje, a hatóság szintje, van a lelkiismeret szava, és van a spirituális, ontológiai, egzisztenciális mélység, a Szentléleknek a szava. Van ez a három szint. Azt mondja Fromm, ez az ő megközelítése. József K.-nak a tragédiája az, hogy nem tud különbséget tenni a törvény és a lelkiismeret szava között, és kizárólag a törvénnyel, a hatósággal kapcsolatban határozza meg magát, ezért is igyekszik kibújni alóla, azért igyekszik valahogy a pert valamiképpen protekciós egyebek által valahogy megnyerni, miközben tulajdonképpen sosem teszi föl a leglényegesebb kérdéseket, és a lelki ismeretének a szavát egyszerűen nem engedi közel magához. Vagyis József K. egy olyan valaki, ki negatív apa komplexusa miatt kizárólag a nagy hatóság alatt él. Azzal való vonatkozásában telik minden perce és napja, és a mélyebb szintre nem tud eljutni. És akkor Fromm a következőt mondja, van itt a kisregényben egy fontos találkozás, a találkozás a pappal. Ezt szeretném elolvasni. A pap ugyanis József K.-ban a lelkiismeret szavát testesíti meg. Ha képes lenne a papra hallgatni, meghallani, amit a pap mond neki, akkor a törvénytől el tudna jutni egy mélyebb hangra itt belül a lelkiismeretnek a szavához. Azt mondja, te vádlott vagy, mondta nagyon halkan a pap. Igen, mondta K., értesítettek róla. Akkor téged kereslek, mondta a pap. Én vagyok a börtönkáplán. Értem, mondta K. Azért hivattalak, mondta a pap, hogy beszéljek veled. Nem tudtam, mondta K. Én azért jöttem ide, hogy megmutassam az olasznak a dómot. Már a templomban vannak, és egy olasznak akarta megmutatni József K. a dómot, de a dómban találkozik a pappal. Hagyd a mellékes dolgokat, mondta a pap. Mi van a kezedben, imakönyv? Nem felelte K. Albuma város látnivalóiról. Tedd le, mondta a pap. K. olyan hevesen hajította el az albumot, hogy az kinyílt, és gyűrött lapokkal csúszott egy darabig a kövön. Tudod, hogy rosszul áll a pered? Kérdezte a pap. Magam is úgy érzem, mondta K. Mindent elkövettem, de eddig sikertelenül. Persze még nem készültem el a beadvánnyal. Halljátok, kifele, kifele. Mit gondolsz, mi lesz a vége? Kérdezte a pap. Tehát itt József K. a lelkiismerettel beszél. Mit gondolsz, mi lesz a vége? Azelőtt úgy véltem, jól végződik, mondta K. Most már néha magam is kételkedem benne. Nem tudom, mi lesz a vége. Te tudod? Nem, mondta a pap, de félek, rossz vége lesz. Bűnösnek tartanak. Az alsófokú bíróságnál feljebb talán nem is jut a pered. Legalábbis egyelőre. Bizonyítottnak tekintik a bűnöd. De én nem vagyok bűnös, mondta K. Ez tévedés. Hogyan lehet egyáltalán bűnös az ember? Hisz mindnyájan emberek vagyunk, egyikünk is, másikunk is. Ez igaz, mondta a pap, de hát így szoktak beszélni a bűnösök. Te is elfogult vagy velem szemben, kérdezte K. Nem vagyok elfogult, mondta a pap. Ó, köszönöm, mondta Ká. De a többiek, akik részt vesznek az eljárásban, mind elfogultak velem szemben. És ezt a pártatlanokba is beleoltják. Helyzetem egyre nehezebb. Félreérted a tényeket, mondta a pap. Az ítélet nem egyszerre jön. Az eljárás maga válik lassanként ítéletté. Így van, hát, mondta Ká, és lehajtotta a fejét. Mit teszel legközelebb az ügyedben? Kérdezte a pap. Más segítséget keresek, mondta Ká, fölemelte fejét, hogy lássa, hogyan ítéli meg ezt a pap. Vannak még más bizonyos lehetőségek, amelyeket nem használtam föl. Túlságosan sok idegen segítséget keresel, mondta a pap, főleg a nőknél. Nem veszed észre, hogy ez nem segít neked? Igazat adnék neked néha, sőt sokszor, mondta Ká, de nem mindig. A nőknek nagy a hatalmuk. Ha néhány ismerős nőt rá tudnék venni, hogy közösen dolgozzanak értem, keresztül vágnám magam. Kivált ennél a szinte csupa szoknya pecérből álló bíróságnál. Mutasd csak messziről egy nőt a vizsgálóbírónak, s ő, csak hogy időben odaérjen, átgázol a bírósági asztalon és a vádlotton. A pap a melvédre hajtotta fejét, úgy látszik, csak most kezdte nyomasztani a szószék teteje. Miféle ítélet idő lehet odakint? Nem borús nap volt ez már, mélységesen mély éjszaka. A nagy ablakok egyetlen üvegfestménye sem vetett még egy csillámot sem a sötét falra. És a sekrestés éppen most kezdte sorra eloltogatni a főoltár gyertyáit. Értjük, ugye? Oda bent. Haragszol rám? Kérdezte Ká a papot. Mindenki felé megy. Talán nem tudod, miféle bíróságot szolgálsz. Nem kapott választ. Ezek csak az én tapasztalataim, mondta Ká. Odafent még mindig csönd. Nem akartalak megbántani, mondta Ká. Ekkor a pap lekiáltott Kának. Hát már a lábad elé sem látsz. Haragos fölkiáltás volt, de úgy hangzott, mint amikor az ember zuhanni lát valakit, mert maga is megrettent, óvatlanul, akaratlanul fölkiált. És nézzük meg, ez körülbelül 10 sor, a pappal való találkozásnak a végét. Egy bank cégvezetője vagyok, várnak rám, mondta Ká, csak azért jöttem ide, hogy egyik külföldi üzletfelünknek megmutassam a dómot. Nos, mondta a pap, és kezet nyújtott Kának, akkor eredj. De egyedül nem tudok eligazodni a sötétben, mondta Ká. Menj balra a falhoz, mondta a pap, aztán végig a fal mentén, mindig csak mellette, és egy kijáratra találsz. A pap csak néhány lépése távolodott el, de Ká már hangosan fölkiáltott. Kérlek, várj! Várok, mondta a pap. Nem akarsz még valamit tőlem? Kérdezte Ká. Nem, mondta a pap. Az imént olyan barátságos voltál hozzám, mondta Ká, és mindent elmagyaráztál nekem, most meg úgy hagysz itt, mint a semmi gondot sem lenne rám. De hisz el kell menned, mondta a pap, te mondtad. Nos igen, mondta Ká, érts meg. Előbb te értsél meg, hogy ki vagyok én, mondta a pap. Hát te vagy a börtönkáplán, mondta Ká, és közelebb ment a paphoz. Nem kellett azonnal visszatérni a bankba, ahogy állította, maradhatott volna nyugodtan. Vagyis a bíróság tagja vagyok, mondta a pap. Miért is akarnék hát tőled valamit? A bíróság semmit sem akar tőled. Befogad, ha jössz, és elbocsát, ha távozol. Hát ez gyönyörű. Ez pontosan az, mint amikor valaki azt álmodja, hogy egy rém üldözi őt. Mit akarsz te tőlem, te gonosz rém? Én? Hát te álmodsz engem. Ugye, amikor van, hát te komplexus, mit akarsz tőlem, miért zársz be? Én? Hát én vagyok a te komplexusod. Én nem akarok tőled semmit. Ha akarsz, maradsz, ha akarsz, mész. Nem találja József K. az utat a sötétben egyedül, de nem is akarja megtalálni az utat egyedül, semmi más nem tud elképzelni, mint hogy mások segítsék és vezessék ki a sötétből. Na és akkor a legvége. Ez már csak rövid. 199. oldal, 2 oldallal a halál előtt. Most már csak egyet tehetek, mondta magában, már József K., s lépteinek a másik 2 lépéseinek egyöntetű ritmusa megerősítette gondolatait. Ugyanis a 2 hóhér, aki a kivégzést elvégzi, az megy utána. Ugye a 2 hóhér, aki a kivégzést elvégzi, hogy a komplexus végérményesen bekebelezi őt. Vége. Nincs megszületés. Azt mondja, most már csak egyet tehetek. Mindvégig nyugodtan megőrzöm mérlegelő értelmem. Mindig 20 kézzel akartam belenyúlni a világba, s ráadásul nem is helyeselhető célból. Ez hiba volt. Na itt valami fény dereng. Most mutassam meg, hogy még az 1 éves perből sem okultam. Nehéz felfogású emberként távozzam? S utóbbtán azt mondják rólam, hogy a kezdetén be akartam fejezni, és most a végén újra kezdeném a pert, nem akarom, hogy ezt mondják. Hálás vagyok érte, hogy a félig néma, értetlen urakat adták mellém erre az útra, s rám bízták, hogy elmondjam magamnak, ami szükséges. Hallható, ugye? A pert újra lehetne kezdeni, hogyha eljutna a lelkiismerete szavához, de hát akkor még azt mondanák rólam, hogy egy évig nem jött rá, akkor inkább így távozok az életből. Legvége, akkor a torkára fonódott az egyik úr keze, a másik pedig mélyen a szívébe döfte, s kétszer megforgatta a kést. Kászeme megtört, de még látta, hogy a két úr szorosan az arca előtt összedugja a fejét, és az ő végvonaglását figyeli. Akár egy kutya, mondta Ká, és úgy érezte, szégyene talán még túléli őt. Ma is vacsorázzatok még egyet. Muszáj, vagy szívjatok friss levegőt, vagy... Azt mondja tehát Fromm, Kának a pusztulását az okozza, hogy az életforrását kizárólag kint látja, törvény, elvárás, szabályok, plöm-plöm-plöm-plöm-plöm, és a belső, amit így mond, lelkiismeret, egy szabad lelkiismeret szavához nem jut el. És akkor tegyük hozzá, hogy mi már azt is tudjuk, hogy a mögött is, az alatt is van még egy sokkal mélyebb szint. Ez az ontológiai, egzisztenciális, spirituális szentlélek szintje. Azért mondok ennyi szót, mert nem tudom magyarul. Tehát valami mély szint. És itt akarnék, ezt ígértem nagyon, hogy akkor a spiritualitásról egy pár szót. Mert hiszen nagyon érdekes, hogy Fromm éppen ebbe a világba kalauzol el minket. Emlékeztek ugye a történetre az asszonnyal, a szamáriai asszonnyal ott a kútnál, Jákob kútjánál. Úgy, hogy Jézus folyton, folyvást, a legmélyebb szinten, a spiritualitásnak a szintjén beszél az asszonnyal, az asszony meg az első két szinten válaszolgat. De hát nem így szoktuk, nem úgy szokás, ez a törvény, így kell csinálni, úgy kell csinálni, zsömle. Jézus pedig marad, hogy hátha az asszony, hátha, mint József Kár soha, meghallja ezt a hangot. És emlékeztek akkor aztán az azt, hogy mivel szalad el? Elmegy a falubéliekhez, és azt mondja, hogy mindent megmondott rólam, amit tettem. Ugye, és ti? Nem tudom, hogy elfogadtátok-e tőlem azt az értelmezést, hogy ebben a mondatban nem az van, hogy tudja, hogy mit tudom, 6 férfi volt az életemben, vagy nem tudom hogy, hanem hogy azt mondja, hogy tud rólam, számítok neki, fölfedezett engem. És ezt azért gondolom, most képzeljük el, hogy a kisregény befejeződik, a szégyene talán túléli József Kát, most képzeljünk el egy asszonyt, aki délben megy a vízér, a szégyene miatt, hogy nehogy kelljen bárkivel is találkozni, majd a mesterrel volt találkozás után rohan mindenfelé, és azt mondja, képzeljétek, bűnös vagyok, bűnös, és tudják rólam. Elképzelhető ez? Teljesen irreálisnak tartom. Tehát ennek a mondatnak az lenne a tartalma, hogy egy óriási élmény, valaki más is tudja, hogy milyen bűnös vagyok. És ezt még örömmel elújságolja, ennek semmi teteje nincsen. Annak azonban van, hogy ennek a mondatnak van egy szinte ki nem mondott része, hogy pontosan tudta, hogy ki vagyok, és szóba állt velem. Hogy pontosan ismerte az életem, és tőlem kért vizet. Ez. Tehát az asszony ebben a történetben a spiritualitásnak erre a harmadik szintnek a talajára tudott állni. Mi mostan a nehézségünk? A nehézség az az, hogy Jézus azt mondja, hogy te tudnád, hogy ki beszél veled, éltető víznek a forrásai fakadnának belőled. Most a kérdés az, hogy mi, akik itt vagyunk, ismerjük-e az éltető, elevenítő víznek a forrását a szívünkben? Hogy ez megvan-e nekünk? Hogy onnan nekünk jön-e valami? Van-e erről tapasztalatunk? Ugyanis, ha valaki csak az első, vagy az első két szinten lát, akkor Jézusnak a magatartása és a példabeszédei, azok valamiképp

értelmezzük az életet, meg magunkat, akkor ezek a történetek állandóan valahogy érthetetlen történetté válnak. Mindig egy kicsit bosszantó történetté, valahogy szóval érezzük, úgy felsziszem bennünk valami, és azt mondjuk, hogy na azért mindennek van határa. Ugye, amikor fölfogadja a szőlős gazda a munkásokat, az egyik dolgozik 12 órát, a másik egyet, és azt mondja, hogy tudod mit, aki egy órát dolgozott, az is ugyanannyit kap. És erre mennek panaszra. Na hát azért mindennek van határa. És akkor ugye a történetben visszakérdez a gazda, téged zavar, hogy én jó vagyok? Azt akarom most nektek mondani, hogy ha az új szövetségnek ezek a történetei valamiféle dühöt keltenek bennetek, és az... akkor ez egy kérdést tesz föl, hol van a forrás bennetek. Ha belül ez a forrás valamennyire élő és eleven, akkor ezeket a történeteket nagyon értjük. Pontosan tudjuk, hogy nem támadás a törvény és az erkölcs szava ellen. Szó sincsen róla. Szó sincs. Csak az életnek ennek a legmélyebb szintjéből hangzik el valami. Jézus, tudjátok, a biblikusok szerint körülbelül 2 évet tanított. 2 év bőven elég volt ahhoz, hogy azok a tömegek, akik csak az első 2 szinten voltak képesek látni az életet, kicsinálják. Mert a spiritualitásnak az üzenetét nem is voltak képesek meghallani. Az az üzenet ott áradt. Ugye, mi nem akarunk semmit. Ha jössz, jössz, ha mész, mész. Ha belépsz, itt leszel, ha nem lépsz be, nem leszel itt. Ez pont így. De nem akarlak titeket bántani. Dehogy akarlak bántani. Miért van az, ha valamelyikünk a spiritualitásnak ezt a belső forrását nem tapasztalja? Az nem a te hibád. Az nem azért van, mert te rossz vagy. Nem azért van, mert értéktelen vagy, mert erre se vagy képes. Dehogy is ezért van. Hanem azért van, mert ahogy nőttünk és növekedtünk föl, erről a forrásról nem kaptunk elég üzenetet. Ha az apukánkkal, anyukánkkal, nagyszüleinkkel, tanárainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal, pappal való kapcsolatunkban megtapasztalható lett volna ez a forrás, akkor ma tudnánk, hogy ez itt van, és tudnánk tisztogatni. A probléma ott van, hogyha a személyiség fejlődésünkben ezt a forrást sosem mutatták meg. Ha nem ittunk belőle soha, akkor honnan tudnánk, hogy van? Ha soha senki oda nem vezetett el bennünket, akkor nem tudunk róla. És akkor az nem tud megeleveníteni minket. Ez azt jelenti, hogy ezért fontos a személyiségfejlődés és a spirituális útját egyszerre járni. Mert nem egyszer, tudjátok, mindig ez a képem, ott van a forrás, de ha a személyiségfejlődés elakadt, akkor a forráson ül egy rusnya béka. Egy undorító rusnya béka, és onnan a fenekét nyomja az éltető forrás, értitek? Bidének használja az életvizét. Azt a békát onnan el kell, menjen a mocsárba, odavaló. Ne az én forrásomon üljön. Most próbálom ezt közelhozni. Hogyan tudunk, vagy tudtunk volna tudomást szerezni az élő víz forrásáról idebent? Nagyon egyszerűen akarom mondani úgy, hogy a szüleink és a nekünk fontos emberek folytonosan áldást adtak az életünkre. Ha folytonosan áldást kapunk az életünkre, ha a létünkre azt mondják, de nagyon konkrét formában, hogy igen, akkor áldott emberként lehet élni, és ez a forrás élhető, elérhető. Mondom, hogy mit jelent az, hogy a nekünk fontos személyek áldást adnak az életünkre. Először is. Akarják, hogy legyünk. Itt kezdődik. Tehát, hogy amikor foganunk és születünk, akkor a szüleinkben az van, hogy akarom, hogy legyél. Akkor áldást adnak az életünkre. És ez a forrás meg van nyitva. Második, sokat mondhatunk, csak hogy ez mi, azt próbálom érzékeltetni. A második, ha te lánynak születsz, akkor az apukád és az anyukád rád néz, és azt mondja, az én lányom. De jó, hogy lány! Jaj, de csodás! Az én lányom! És nem azt mondják, hogy fiút vártunk. Ha azt mondják, hogy az én lányom, a mi lányunk, ha, akkor áldást adtak az életünkre, a létezésünkre.
Mert nem csak úgy vagyunk, hanem kisfiúként, meg kislányként vagyunk. Ugyanígy, ha fiúk vagyunk, ugyanez. De jó, hogy fiú. Aztán áldást jelent az, amikor megengedik, hogy gyerekek legyünk, mikor gyerekek vagyunk. Ha a szüleink nem engedik meg, hogy gyerekek legyünk, kicsik, amikor kicsik vagyunk, közepesek, mikor közepesek, óvisok, mikor óvisok, tüdödök.

0: Dödödöm, ha igent tudnak mondani arra, például kedves ismerősömnél voltam. Első gyereke született meg. Az nagyon nehéz. Az olyan nehéz, én már csak tudom. Ha. Mi történt a drágával? Ugye fejében egy csomó nevelési elv. Ott van az a pici gyerek, 3 hónapos. Alszik egész délelőtt. Az anyában növekszik a szorongás. Hát azért ez nem járja. Hát éjszaka kell aludni, délelőtt van. Ez ne, hogy fog akkor, hogy lesz a szoptatás? Fölkelti. Ő nem nevetett ennyire. Tehát a gyerek 1 órán keresztül sír. Az anya egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, valamit csinálni kell egy olyan gyerekkel, akivel semmit nem kellett volna csinálni. De most már kell. Ezért hát mi máshoz is nyújjék, igyekszik megszoptatni. De nem éhes, hanem álmos. Rettenetesen nehezen fanyalodik arra, amire nem fanyalodna, hogyha engednék, hogy ne fanyalodjon. De hát mindegy. De hát miután nem éhes és nem esik jól, büfisztetni kell sokat. 1,5 óra. Mindig, mikor jönnek a kísérletek, hogy letenni őt, megint fölsír. Mert már most nem bír elaludni, mert föl van verve. Értitek ezt? Ez a drága anya, de ez tényleg aranyos, az első gyerek, csinált magának egy 3 órás bulit. Így, ahogy mondom. És halálos, fáradtan, teljesen kipurcanva, délután 3:30-kor ebédelt. Adhatott volna áldást a pici babájára, ha alszik, aludjon. Kicsi, akkor legyen kicsi. Ha gyerek, ne kelljen neki kis okos felnőttnek lenni. Ha egy gyerek rohangászni akar, ne kelljen neki 8 órát tanulni. Hát ne kelljen. Hát egy gyerek ne 8 órát tanuljon, ez katasztrófa. Rohangászon, zenéljen, énekeljen, fessen, rajzoljon, bulizzon, barátkozzon, sportoljon, azt csinálja. És úgy pertán gentem, néha írjon valamit a lecke füzetébe. Hát egy olyan gyerek, akinek megengedik azt, hogy gyerek legyen, hatékonyan tud az iskolában is létezni. Persze, hogy kellene korlátok meg minden, persze, hogy kell. De ez egy őrület, tehát tudjátok, ez a veszőparipáim egyike, hogy a gyerekeinkkel azt tesszük, hogy mindig éppen egy életkorral nagyobb feladatra próbáljuk őket rávenni, hogy majd megállják a helyüket az életben. És végül annyira nyomorultá tesszük őket, mert éppen soha azt nem élhették meg, amik éppen csak úgy. Jaj, tehát ugye onnan indultunk, hogy áldást adni az életre. Hogy a gyerek lehessen gyerek, gyerek. Nem kell eldönteni, hogy az apának vagy az anyának van igaza. A válóperbe nem hívjuk meg tanúnak. Nem hívjuk meg a gyereket a válóperbe tanúnak. Ezt tudjátok? Úgy mondom, nem hívjuk meg. Ha szerelmes, nem beszéljük róla le. Jaj, lányom, szerelmes lettél. Átkozott gyötrelem. Na. Ó, beütött. Eddig, az a boldog gyerekkor. Hát hadd legyen már, mikor menstruál, akkor nem sziszegünk. Ó, te szegény, na női sors, na, téged is elért. Tehát mi lenne, hogyha javasolnék nektek egy gyakorlatot? Benne lennétek? Hát nem nagyon voltak benne, de hát, de benne voltak. Benne voltak, mert lehetett, hogy ebből semmi se kerekedik ki. Azt mondom, tudjátok, az lenne jó, legalább 5 percig maradjunk csöndbe, és tegye föl mindenkinek azt a kérdést, mindenki magának azt a kérdést, hogy mi lenne az a kép, amiben most, ha legmélyebbre megy, amilyen mélyre csak tud, el tudja képzelni, hogy milyen is az ő istene. Milyen. De erre egy képet találjál, kérlek. Egy képet. Ücsörögtünk. És utána ezek az emberek, akik még 5 perccel azelőtt késeket dobáltak egymásnak, és mindenféle tekintélyekre hivatkoztak, az egyik azt mondja, te Isten, az a kép jött nekem, hogy életemben a legmélyebb félelmet akkor éltem át, mikor 2-szer fölmentem valami kilátó toronyba, vagy micsodába, és onnan lenéztem, és én ott úgy féltem, mint soha életemben. És egyszer csak ez a kép jött nekem, és arra gondoltam, hogy akkor Isten olyan, mint amikor én ott vagyok a kilátó toronyba, és nézek lefelé, és lezuhanok, és Isten pedig egy olyan rugalmas háló, hogy zuhanok, az úgy megy, és ereszkedik le, és le, és le, és le, és hogy én ereszkedem, egyáltalán nem ütöm meg magam, hanem úgy szép, és így leérek. Nekem Isten ilyen. A másik azt mondja, jaj, tehát nekem meg Isten olyan, mint hogyha egy téli táj rengeteg hó, megyek egyedül az erdőbe, és akkor csak az erdő közepén látok egy pici fényt, és megyek abba a pici fénybe, és ott van egy picike kis házikó. És a pici házikóba, hogy kinyitom az ajtót, ott van egy kandalló, valaki megrakta a tüzet, és ott nagyon jó meleg van ebben a pici házban, és oda van készítve az étel. És mikor én belépek ebbe a pici házba, és ott vagyok, és ott a meleg kandalló, és az étel, na én ilyennek képzelem Istent. A harmadik azt mondja, hát nekem meg az jött, hogy ülök a tengerparton. Ott vagyok a tengerparton, és a víz jön, és így mossa a lábamat, és mossa, de nyár van persze, de már nem az a nagy forróság, és annyira jó itt ülni, és úgy melenget még a nap, de már nem tűz, és a víz is ott játszik, és akkor egyszer csak jönnek az életemnek a fontos emberei, és teljesen mindegy, hogy kivel mi a kapcsolatom, konfliktusom van-e vele, utál-e engem, vagy én utálom-e őt. Mindenki oda telepszik mellém, és mindek ketten tudjuk azt, hogy összetartozunk egymással. Hogy nekem Isten ilyen. Végigment a kör, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük. Egyszer csak senkinek nem volt kedve a másikat megfojtani, se megölni, nem akartuk már egymást meggyőzni, nem gondoltuk, hogy a másiknak nincs igaza, vagy hogy nekünk van igazunk. A problematika, ami nem oldható meg, azért az feloldható. Ezt gondolom erről. Ezt példának akartam hozni. Van egy csomó olyan helyzet az életünkben, nem oldható meg, de feloldható, fölül lehet múlni. Fölül. Most az a problematika, hogy ha az Isten jó, és ha az Isten szeret, akkor ez így, akkor az úgy, szerintem nem oldható meg. És azért nem oldható meg, mert azt gondoljuk, hogy a probléma a tárgyában kellene, hogy megoldást kapjon. Vagyis, hogy Istennek kellene valamilyennek lenni, vagy megváltoznia, vagy nem tudom, mi kéne, hogy vele, hogy legyen, hogy végül is elhiggyük neki, vagy most már jöjjön akkor még egyszer ide, vagy győzzön meg, vagy csináljon néha legalább egyszer egy csodát. Tehát azt gondoljuk, hogy Istennél a labda. József K. is ezt gondolta. Talán, ha még valaki egy kis protekciót adhatna, talán a pert meg lehetne nyerni. Ez József K.-nak a gondolata. Ilyenkor az Istennel kapcsolatban tulajdonképpen az első két szinten vagyunk. Azt mondjuk, azért Isten, jobban megnézhetnéd, azért ez nem járja, ilyeneket nem csinálunk. Azt mondod, hogy szeretsz, és akkor ezt csinálod. Na, perbe fogjuk. A másik, lehet egy kicsit mélyebben vagyunk, mint a rabbi azt mondja, ismeritek ezt a történetet? Hogy rabbi hazudik egy nagyot, és a katolikus pap hazudik egy nagyot. Jaj, már éreztem a kötelet a nyakamon. És megy a katolikus pap barátjához, és mondja, hogy te, képzeld el, mit csináltam? Akkorát lódítottam, hogy ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj el, és kérdezd meg az Istent az ő visel dolgairól. Rabbi elmegy, megtárgyalják a dolgot, hogy az én bűnöm az volt, hogy hazudtam, a te bűnöd meg az, hogy gyerekek is meghalnak. Visszamegy a másik rabbi, az azt mondja, te képzeld, elengedett, mire a tanácsot adó rabbi azt mondja, ne, ilyen olcsón megúszta, átment. Miből fakad a nehézség? Abból, hogy az énből látunk. Komplexusból látunk, énből látunk. Valójában ez a dilemma nem az Isten szeretetlenségét tárja föl, hanem a saját énünk korlátait. Azt tárja föl napnál világosabban is. Ugyanis ebben a dilemmában, mint oly sok dilemmában, eljutottam a saját határaimig. Mikor a saját határomig eljutok, nem érdemes ezt számon kérni valaki máson, mert ezek az én határaim. Én eljutottam a gondolkodásomban, a tapasztalásomban egy határig. Ezek az én határaim. A helyzetnek, az életben való föloldása és fölülmúlása, ennek a határnak, ami itt van benn, a korlátaimnak, ami itt van benn, a felülmúlása által tud megtörténni. Mondanék erre nagyon, nagyon egyszerű példákat. Nem mondom, hogy megválaszolom a kérdést, mert azt mondom, hogy a kérdést nem lehet megválaszolni. Nehogy azt gondolom, egyetlen szavammal sem akarom a problémát megoldani, mert nem oldható meg. Csak arról lehet beszélni, hogy hogyan lehet a probléma köréből, a saját énem korlátaiból egy picit följebb menni. Ezek ilyen gondolatkísérletek. Például, hogy az illető látja, hogy az édesanyja haldoklik, és minden erejével imádkozik az Istenhez, hogy az édesanyja ne halljon meg, mert ő nagyon szereti az édesanyját, az nem lehet, hogy meghal. Tehát az nem lehet, hogy meghal. Hát ő neki még szüksége van az anyukájára. Tehát az anyukája még nem is idős, még csak 60-valahány éves. Hát muszáj, hogy az anyám még éljen. Az lehetetlen, hogy meghalsz. Nem. Hát Isten, te ezt nem akarhatod. Ugye így imádkozik. Az anyukája egyre betegebb, és betegebb, és betegebb. És ő egyre inkább úgy imádkozik, de Isten, ő miről szól az imája, hogy én? Tulajdonképpen ezt ismétli különböző verziókban, hogy én. Ezt mondja. És mikor ez az illető, mikor 128-szor is elmondja az imáját, hogy Istenem, ha te tényleg vagy, és tényleg szeretsz, hát mi rossz volna abban, hogy az én anyám ne halljon meg, és éljen, mikor én még csak 30 vagyok. Akkor egyszer csak egy picinke lépést tesz a saját énjének a kereteiből, és azt mondja, lehet, hogy az anyámnak jobb lenne, ha már most elmenne. Most már nagyon sokat szenvedett. Lehet, hogy jobb lenne, ha már most elmenne. A dilemma nem oldódik meg, a dilemma ugyanott van. Ha a mondat úgy kezdődik, hogy én, a helyzet ugyanott van, ahol volt 5 nappal azelőtt. Azonban ez az egyetlen gondolat, hogy az anyámnak nem lehet, hogy ez most már jobb lenne. Egyszer csak az én keretein egy picit, egy hajszálnyit az illetőt följebb teszi. Egy hajszálnyit. És ez már bőven elég ahhoz, hogy az egész rendszer megváltozzon, hogy elkezdjen mindent másképpen látni. Először csak picibe és apróba, de miközben a dilemmára nem adott választ. Egy fiatal emberrel beszélgettem, azt mondta, ez rettenetes, 4 tantárgyból buktattak meg. Ez rettenetes, évet kellett ismételnem. Ez rettenetes, és mondta, és mondta, és mondta, és nagyon mondta. 58 percen keresztül mondta. Én hagyom. Ugye miért is? Hogy koppanjon bele a korlátba 28-szor. És egyszer csak az 59. percben a következő mondatot mondja. Arról kíváncsi lennék, hogy lesz-e ennek valami haszna. Viszont látásra segítői hivatásomnak megfeleltem. Most képzeljük el, ha nem hagyom 58 percig ezt mondani, hogy én elkezdek szorongani, vegye már észre, hogy elkezdek fel, nézd, édes fiam, ne rinyáljál itt nekem. Tudtad, hogy tanulni kell? Tudtad? Ki érdemelte meg a bukást? Ugye? De mehettem volna a második szintre is. Nézd, hát megértlek, ez most egy nagyon nehéz élethelyzet. De, ugye be tudjátok fejezni a mondatot? De, nem lehet, hogy valamit neked is meg kéne tanulni ebből a 4 bukásból? Nem lehet, hogy neked valamire most már rá kéne eszmélned? Mit teszünk ilyenkor ezzel a 17 éves diákkal? Beleütköztetjük őt a mi korlátainkba. Ennyit teszünk vele. És akkor azt mondja, itt is van egy korlát, ütöm-vágom. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy eljusson a saját korlátáig. És beleütközön akár, és azt mondja, hát most vagy így élek, Kafkaként, most így ezt így élem, vagy így, vagy hagyom ezt a dilemmát, és fölülmúlom valahogy. Ez az én fölülmúlásával tud történni. A jelenkori, éppenkori énnek a fölülmúlásával, aki látja valahogy Istent, aki tapasztalja valahogy az élet történéseit. Nem is néztem az órámra, most jó, hogy nem ment el az idő, mert vagy elment az csak, hogy egyetlen mondatot sem akartam olyan értelemben szólni, hogy én azt a kérdést, hogy miért van ennyi szenvedés, vagy fájdalom, vagy nem tudom mi a világban, hogy én most egyetlen szavammal is erre adtam választ. Semmilyen válaszom nincs erre a kérdésre. Nincs válaszom, nincs. Hiába szenteltek pappá, nem tudok rá válaszolni. Oké ez? Nincs tőlem, ne is várjatok ilyen választ. Ne állítsatok meg az utcán. Akkor most összefoglalás. De már ez is az összefoglalás része volt. Az összefoglalást most a spiritualitás felől szeretném folytatni. Tudjátok, olyan sokszor beszéltem nektek erről, hogy apai, anyai áldás nélkül is van élet. Hogyha ez a forrás itt bent egy picit is éltet, akkor tudjuk azt, hogy lehet, hogy az apánktól nem kaptunk áldást az életünkre, és az anyánktól se, attól még áldott emberként lehet élni. Mert hogy áldott emberek vagyunk. Áldottak vagyunk. Mert mindenki, aki van, az áldottság felől nézve azért van, mert Isten akarja, hogy legyen. Akarja. Akarja, és azt mondja, hogy legyél. Csak mondom nektek, hogy nekem milyen fájdalmam volt az, hogy a szüleim elváltak, és hogy az összes pap növendék társam, akiket fölszenteltek pappá, esztergomi bazilika, akkor átélhették azt, hogy a szüleik ott ülnek, És akkor ugye ott együtt, és akkor örülnek, hogy na, pap lett a fiúkból. Hát tudjátok, hogy az én szüleim erre hogy reagáltak. Tehát anyám azt mondta, hogy akkor én fölkötöm magam. Ezt mondta, de nem ezzel fejezte be, mert azt mondta, hogy a kutyát is. Tényleg így volt. Anyám azt mondta, akkor én fölkötöm magam meg a kutyát is. Apám rám nézett, csinálj, amit akarsz. Testvéremnek elmondta, ami azt mondta, Feri, te hülye vagy. Most nem mondhatnám éppen, hogy áldást kaptam. Hogy mondjam, szóval a legnagyobb nagyvonalúságommal se nagyon tudom ezt úgy látni. És tudjátok, ott nézem, ott ülnek az első sorba, ott szülők, minden, és akkor az én szüleim akkor nem voltak hajlandók egymással találkozni, de egy ünnepi eseményként az apám az esztergomi bazilikában, mint a 75 méter, ugye a leghátul ott állt, nem is láttam, mert olyan hátul állt, csak mondta, hogy ott állt. Anyukám meg elől ült. Úgyhogy lehet, hogy legmesszebb legyenek egymástól. És aztán ugye a pap áldást ad a szüleinek. Ez egy gyönyörű dolog, ha a szülei megáldották őt. Ugye? Ez úgy megy, hogy a szüleim megáldanak engem, áldást adnak az életemre, és akkor pap leszek. Egyszer csak van egy ilyen gyönyörű pillanat, rájövünk, hogy most már egy kölcsönös viszony is van, hogy nem csak alá-fölé rendelésben tudjuk látni az életet, hanem mellé rendelésben, és ezért egymást meg tudjuk áldani. Tudunk úgy élni, hogy egymást meg tudjuk áldani. Ez nagyon szép. És ugye, de az én szüleim nem voltak hajlandók az én első misémre eljönni együtt. Tehát ezért tartottam két első misét. Az első-első misémre eljött az apukám, én megáldottam őt. A második első misémre eljött az anyukám, őt is megáldottam. Tehát hazamentem, hát azért valami itt hiányzik. De szép, szép, szép, de hol vagyok én? Hogy itt valami nem stimmel. Kigyógyultam ebből a fájdalomból. Ki? Tehát rájöttem arra, hogy van itt egy forrás, és hogy apai és anyai és testvéri áldás nélkül is lehet élni. Zárójel, közben persze az apukám is, anyukám is és a testvérem is sok más helyzetben adott azért áldást az életemre. Van élet. Ha ez a forrás van, akkor tudjuk, hogy áldottak vagyunk. Tudjuk. És emlékeztek a gyerekek, mit mondtak? Áldott embernek megvan a magához való esze. Így is van. Azt mondja, tudja, hogy képes szeretni. És volt egy harmadik is. Az meg így hangzott, a jót meg is csinálja. Arról meg nem csak tud, hanem azt meg is csinálja. Ó, ez akkor mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor, ha kinövöm a komplexust, ami azért mindig ott marad, csak azért kinövöm, de ott marad, kinövöm, azért valamennyire mindig ott marad, akkor rájövök, hogy egy nagyon mély tisztelettel viseltethetek magam felé. Egy igazi, mély tisztelettel vagyok képes saját magamra nézni. Megvan nektek ez a látás? Egy mély tisztelettel nézem magamat, ami nem a teljesítménynek szól, meg nem a törvény, meg elvárás, meg siker, meg dehogy annak szól, vagy hogy jó vagyok, vagy nem. Mély tisztelettel látni magam. Az a forrás kitisztítja a szemünket, hogy tudjunk így nézni. Emlékeztek arra a mesére? Mikor a kis ördögök fönt, lehet, hogy lent, de mindegy, a gravitáció úgyis a földre hozza. Tehát, ugye egymás kezéből tépdesik a tükröt. Mert a kisördögök olyan tükröt készít, nem ismeritek ezt? A kisördögök olyan tükröt készítenek, amiből, hogyha az ember megnézi magát, csak a rossz tulajdonságait látja. Ezért aztán a kisördögök ezt a tükröt adják, és ebben nézik meg magukat, és ettől még rosszabbá válnak. A kisördögök azonban előbb-utóbb globalizálódnak, ami alatt azt érthetjük, hogy innovatív módon új piacokat keresnek, vagyis eljönnek a földre, és itt is árulják a portékájukat. Igen ám, de miközben ez egy nagyon jó ötletnek tűnik, mert hogy kisördögök nem bírják eldönteni, hogy melyikük viheti ezt a tükröt le a földre, ami oly búsás haszonnal kecsegtet, ha eladják az embereknek, mert az emberek erre nagyon vevők. És hogy a kis ördögök ördöghomban veszekednek és vitatkoznak egymással, kiesik a tükör a kezükből, leesik a földre, 7 milliárd picike darabra törik, és egy pici darab mindenkinek a szemébe kerül. Ezért van az, amikor egymásra nézünk, amikor nézzük magunkat, akkor nem egy mély tisztelettel látjuk. A kis ördögök műve. Én szerintem befejezem. Köszönöm a figyelmeteket!
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Rászorulókat segítő magyar szervezeteket támogatott a Metallica zenekar budapesti koncertje után. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A kommunikáció dikasztérium július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja a II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának része. Célja több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan rendszerességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyház történelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szentszék nemrégiben nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Forza is. A munkálatokkal a történelmet írt Szent Atya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Teltházas budapesti koncertjei után a Metallica összesen 12 millió forinttal támogatott két magyar civil szervezetet, számolt be róla a kultúra.hu. A zenekar alapítványa 6 millió forintot adományozott a hajléktalanokat és rászorulókat ételosztással és szociális kezdeményezésekkel segítő Budapest Bike Mafia civil szervezetnek. Továbbá a koncert után 1100 adag megmaradt ételt mentettek meg, és a szervezet önkéntesei további 500 adag ételt készítettek, amelyet hajléktalan ellátó intézményekhez juttatnak el. Ugyancsak 6 millió forintos szabad felhasználású támogatásban részesült a Nők a Nőkért Együtt Egyesület, amely a kapcsolati és családon belüli erőszak áldozatainak nyújt segítséget. A Metallica budapesti látogatásához véradási akció is kapcsolódott az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködésével, amelyre közel 2000-en regisztráltak. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst kereszttel tett tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó VB minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcsszerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia 8-ad döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
4: A méltóságról beszélve gyakran olyasmit képzelünk el, ami bizonyos értelemben független a személytől. Tehát a méltóság időnként, mint egy hivatal, ugye a magyar nyelven is azt mondjuk, hogy ránk ruháznak egy hivatalt, vagy ránk ruházott méltóságról is beszélünk időnként. Ez egy nagyon ősi beszédmód, gondoljunk csak mondjuk a tékozló fiúra, akit az apja visszafogad, és díszes köntöst helyez rá, drága ruhába öltöztet, és ezzel visszaadja a méltóságát. A másik emberrel kapcsolatban azonban a méltóság ennél igazából többet jelent. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk egy közjogi méltóságról azt mondjuk, hogy őt pusztán a méltósága miatt is tisztelünk, valamelyest függetlenül, vagy legalábbis megelőlegezett módon már az előtt, hogy tudnánk, hogy ő személyes értelemben milyen, vagy ki ő. A papság esetében a papi méltóságnak a legmélyebb alapja az, amit már az előbb említettem, Jézus Krisztustól való egység, vagy a Krisztus megváltói művébe való bekapcsolódás. A krisztusi méltóság az egyfelől kétségtelenül beszélünk Krisztusnak az atyával való egységéről, a mindenhatóságba való osztozásáról, az atya jobbján üléséről, Krisztus megdicsőléséről, de másfelől tudjuk azt, hogy Krisztus ezt az ő méltóságát mindig végtelen szeretettel gyakorolja. Tehát számomra úgy tűnik, hogy azok, akik minket a legjobban szeretnek, ők a legméltóságosabbak a számunkra. Azok, akik a legtöbbet teszik értünk, ezzel bizonyos értelemben kivívják a legszemélyesebb módon a megbecsülésünket. Tehát a papság esetében van egy megelőlegezett méltóság, egy megelőlegezett tekintély, ami úgymond a papi hivatalnak, vagy a pap Krisztussal való egységének szól, de másfelől, ha ez a pap ezt tényleg elkezdi gyakorolni, tehát hogyha azt szerint él, amit ez az ő objektív méltósága megkíván, akkor az a szeretet méltósága lesz. Az egy nagyon mély találkozás lesz. Ugye, hogyha egy nagyon távoli példát próbálok hozni, akkor két dolog jut eszembe. Az egyik, még annak idején, amikor papnövendék voltam, a lelki vezetőnk hozott nekünk egy fényképet, amely egy kolostorban egy Krisztus ábrázolást mutatott, ahol ez a Krisztus királyi palástban volt, díszes királyi palástban, hozzá kötve ahhoz az oszlophoz, amely a középkorban a megostorozást jelképezt, ugye ostorozáshoz kikötötték a megbüntetést elszenvedőket. És akkor ez a mi lelkivezetőnk arról beszélt, hogy aki elköteleződik, annak van egy sajátos méltósága. Tehát, ha valaki vállalja a szeretetet, ha valaki megkötözi magát a másikért, ha valaki elkötelezi magát a másik szolgálatában, akkor azzal egy sajátos méltóságra tesz szert. Tehát én azt hiszem, hogy a papság méltósága egyfelől ebben a krisztusi elköteleződésben van. A másik, tehát ez egy aktuális méltóság, ez nem csak egy, hogy mondjam, egy olyas valami, amire hivatkozzunk kell, vagy amit meg kell követelni, vagy amit éreztetni kell másokkal. A szeretet érezhető. Akkor is, hogyha csak visszahúzódásban, vagy bölcs hallgatásban mutatkozik meg. A másik kép, amit ide szeretnék hozni, hogy azt gondolom, hogy minden szeretet kapcsolatban, mondjuk férj és feleség között is, vannak olyan pillanatok, amikor ez a kapcsolat egy szelíd kitartást jelent inkább, mint egy pillanatnyi hevületet vagy odaadást. De ilyenkor is megmarad ebben a szelíd kitartásban az egymás iránti figyelmességben is megmarad az a fajta méltóság, amit velük egymást megajándékozhatják. Tehát a szeretet felruházza a másikat, megerősíti a másikat, részben akár kihívás elé is állítja a másikat, hogy ugye még mindig az a fajta szeretet van benned, amit már megmutattál nekem. Házastársak között is van tehát olyan pillanat, amikor ez a kapcsolat a másikat felruházza, előlegezett bizalommal ajándékozza meg, és a későbbiekben aztán ez újra válhat ilyen lángoló odaadássá és aktuális nagy szeretetté közöttük. Tehát szerintem a papság méltósága a Krisztushoz kapcsolódó objektív tény, amely ugyanakkor, ha nem válik érezhetővé a mindennapokba, akkor kiüresedik.
5: Említetted a házasságot. Ki a papnak a családja?
4: Egyrészt van neki egy származási családja. Beszéltem már olyan nagyon komoly papi emberekkel, akik azt mesélték el, hogy az idő múlásával egyre többet jelent nekik a testi családjuk is. Másrészt fiatalabb korban és aztán középkorúan vagy időskorúan mindig egy kicsit más-más értelemben, de egyértelmű, hogy azok is a családjává válnak, illetve válhatnak, akik számára a szolgálatával jelen van. Ez azért fontos a számomra, mert nem csak azt jelenti, hogy ő mindig ad, hanem azt is jelenti, hogy ő mindig elfogad. Én szeretek tanítani, szeretek a Bibliáról beszélni, és néha meg is mondom a hallgatóknak, hogy köszönöm, hogy itt vannak és meghallgatnak. Mert az nekem jól esik, hogyha elfogadják azt, amit én meg tudok velük osztani. Természetesen a családi kötelék az néha szorosabb, vagy a mindennapi élethelyzetekre jobban kiterjed, mint amit egy papnak általában megenged a plébániai szolgálata. Azt hiszem, ahhoz, hogy ezt jól tudjuk elfogadni, tehát hogy ne legyünk felszínesek, vagy éppen máskor ne meneküljünk mondjuk pótcselekvésekbe, ahhoz tényleg szükséges az imádság. Olyan értelemben, hogy az imádságban tudjuk elfogadni újra meg újra ezt a sajátos hivatásunkat, hogy az életünk a beteljesedését, a szívünk nyugalmát, azt, mint egy tényleg Istennél tudjuk megkeresni úgy, hogy közben elfogadjuk azt a fajta szeretetet, amelyet a hívektől kapunk.
5: Hogyan élik a papok a szentségek kiszolgáltatását? Hiszen például naponta miséznek, vasárnap még többször is, lehet belefáradni, talán sokan is ezt mondják. És egyrészt mondjuk, hogy ez olyan mindennapi rutin, tevékenység, mint minden más. Másrészt pedig a hit szemével, ha ezt nézzük, ez legmagasztosabb titok, ami a kezükben történik. És püspök atya, te hogy éled?
4: Hát ez biztos, hogy van ennek kihívás része, meg van ennek nagyon szép része. Amikor itt a szemináriumban dolgozom, akkor valóban néha arra gondolok, ahogy elnézem a papnövendékeket, hogy van, aki látszik, hogy rendkívüli módon belemélyül a szentmise titkába, és akkor én elgondolkozom, hogy hát vajon én most ennyire nyitott vagyok-e, vagy hol van bennem ez a régi jámborság. És akkor aztán nézek másokat, akiket úgy látom, hogy ők nem annyira jámborak, és akkor arra gondolok, hogy hát majd meglátjuk, hogy az ő életükben mikor lenne ez a pillanat, amikor ők is erre rácsodálkoznak. Én most azt tapasztalom meg, hogy sokszor vissza tudok térni, tehát van bennem egyfajta, bizonyos értelemben van egyfajta bejáratott ösvényem ahhoz a titokhoz, amelyiket ünneplek, és ez azt is jelenti, hogy, hogy a parázs ott van bennem, néha hamu alatt, de tudom azt, hogy, ha van időm, vagy időre is van szükség ehhez, tehát az imádságra fordított időre, vagy pihenésre fordított időre, akkor azért ez a parázs, ez jobban föl tud lángolni. Tehát én azért azt gondolom, hogy a titok más-más módon érint, magam is mást keresek benne, és az életem különböző időszakaiban más oldalai segítenek abban, hogy ez eleven maradjon. Tetszik, nem tetszik, azt kell, hogy mondjam, hogy fiatalabb koromban egyfelől nagyon szerettem az eukarisztia ünneplését, és másfelől talán még a mostaninál is jobban azt éltem meg, hogy ennek én vagyok a középpontjába. Tehát, hogy hát igen, azt éreztem, hogy ez az én személyes beteljesedésem is, hogy én szentmisét ünnepelhetek. És én ebben nagyon jól éreztem magamat. Nem hiszem, hogy ezt a Jóisten így nagyon felrója nekem, mert hát gondolom, hogy ilyenek vagyunk mi emberek, hogy, örülünk, hogy végre megtaláltuk azt, amit tehetünk másokért. Mostanában néha azt tapasztalom, hogy segít a szentmisét úgy ünnepelnem, hogy közben tényleg imádkozom azokért, akik imád kértek tőlem, akikről tudom, hogy nehézségben vannak. Vagy egyszerűen csak felidézem azokat az embereket, akikről tudom, hogy szeretnek engem. Mert valahol egyszer azt olvastam, hogy vagy legalábbis így fogalmaztam meg ennek a könyvnek a mondatóját, hogy a szeretet a legjobb Isten bizonyíték. Tehát amikor átéljük azt, hogy Isten szeret bennünket, vagy egyáltalán, hogy valaki igazán szeret, akkor tudunk jobban hinni Istenben is.
5: Aztán a Gyónás szentsége. Egyrészt sokan tanúságokat tesznek erről, hogy mennyire örömteli pillanat, mennyire örömteli érzés, amikor Krisztus nevében lehet szabaddá tenni egy embert. Másrészt pedig ez nagyon, gondolom, hogy nagyon nehéz, és annak ellenére lehet, hogy most hitetlen vagyok ezek szemben, akik ezt mondják, hát ez jön, megy, semmire sem emlékszem utána. De én azt valahogy gondolom, hogy mégiscsak a bűnnek a súlya, a gonoszsága, minden gyengesség, nyomorúság valahogyan nyomot hagyhat egy pap lelkében. Valahogy, és ezt nem lehet megosztani, mert hiszen nem lehet leülni és mondani, figyelj, hát másért nem kell, mert már nem bírom. Ez hogy élik a papok?
4: Ez biztos, hogy ez megint csak nagyon különböző helyzeteket jelenthet. Tehát szerintem először is el kell mondani, hogy ma nagyon sok helyen, bár nagyon különböző helyzetek lehetségesek, de azért ma sajnos kevesebben jönnek gyónni, mint valaha jöttek. Tehát azok a régi nagy gyóntatások, ahol atyáknak szinte egész napokat kellett a gyóntatószékbe tölteniük, ez ma azt gondolom, hogy általában a múlthoz tartozik. Általában.
5: Szentkút. Bucsuk.
4: Azért az nagyon sajátos, ahol ilyen van, de valóban. Tehát egyrészt azt hiszem, hogy ez hitkérdés is. Tehát hinnünk kell azt, hogy a gyónás az alapvetően a gyónó és Isten között zajlik. És a pap ugyan valóságos cselekvője ennek a helyzetnek, ennek a találkozásnak, de Isten az, aki cselekszik, és a pap tulajdonképpen az jó Istennek a szeretetét kell, hogy közvetítse. Tehát ezt bizonyos mértékig meg kell tanulni nekünk papoknak, egyébként hát erre nyilván van kurzus is, tehát van gyónási gyakoroltatás, ahol ugyan elképzelt, de azért mégiscsak a valósághoz nagyon közeli esetekkel gyakorolnak a növendékek. Én azt gondolom, hogy reálisan kell látnunk azt, hogy, tehát még egyszer, hogy Isten az, aki a bűnöket megbocsátja. Néha ki kell mondanunk azt, hogy kedves hívő testvérem, aki most itten gyónsz, látnod kell, hogy a bocsánatot én meg tudom neked adni Isten nevébe, Isten az, aki most neked megbocsájt, de amiben most vagy, az olyan nehéz helyzet, vagy olyan összetett helyzet, hogy ebből még hosszú időre lesz szükséged, hogy igazából kigyógyulj ebből a helyzetből. Tehát egyfajta realizmus azt hiszem, hogy itt segít magának a papnak is. Vannak olyan élethelyzetek, amelyekkel nyilván a gyónáson kívül talán nem is találkoznánk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a gyónások nagyobbik része nagyon komoly és őszinte gyónás, amelyikben a gyónó valahogy egyszerre bízza magát tulajdonképpen a Jóistenre, meg a gyóntató papra is. Ehhez tehát kell egyfajta emberi és hitbeli felkészülés. Gyakran mondjuk úgy, hogy egyfajta hát mentális készség is. Tehát igenis vannak olyan papok, akik ezt jobban bírják, és akik ebbe így huzamosabban ki tudnak tartani, és talán vannak olyanok, akiknek ez nem a legfontosabb karizmája.
5: És még hozzá jönnek különböző helyzetek a lelkipásztori szolgálat folyamán, hogy például az emberek tragédiájában részesülnek, vagy igen, vagy másrészt pedig az emberi közömösség, vagy jogtalan vádak. Ezek nagyon nehéz helyzetek. Nem könnyű most papnak lenni, gondolom, hogy még sokkal, legalább én lengyel szemmel még másként ezt látom, mert Magyarországon még más az egyház története, mint nálunk volt, de most szerintem még nehezebb, könnyű céltáblává válni, sajnos most, és én erre gondolok, hogy például mondjuk az ismerős a rendőrökkel, amikor beszéltem, akkor ezt mondták, hogy bizonyos idő után ők már nem bírták, terápiára szorultak, hogy ezt feldolgozni, valahogyan megélni, maradni ennek, aki éppen, és egészségesnek maradni nem könnyű. És a papok esetén hogy van?
4: Szerintem nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy azok a teológiai kijelentések, amelyeket mi a papsággal kapcsolatban teszünk, tehát az előbb itt volt ez a papi méltóság, vagy a Krisztussal való egység, vagy azok a teológiai kijelentések, amelyeket mi a szentségekkel kapcsolatban teszünk, tehát mondjuk az eukarisztia ünneplésénél a kommunió, ugye a közösség megélése, megtapasztalása Krisztus titkaiban, vagy a gyónásban a papnak a bírói szerepe, amelyiket tulajdonképpen hát neki ott el kell döntenie, hogy most az illetőben van-e megbánás, vagy igazából csak egy felszínes, abszolút felszínes dologról van szó. Tehát ki kell mondanunk, hogy azok a teológiai megfogalmazások, amelyeket mi használunk, azok szerintem legalábbis nagyon párhuzamokat mutatnak az emberi tapasztalat más szempontjaival. Tehát ha a teológiánk elszakad az emberi tapasztalástól, tehát ha egy szentmisét úgy ünneplünk, hogy abban már nem tapasztalható meg a misztérium, nem tapasztalható meg az egység, nem tudjuk konkrét jelét adni annak, hogy mi tényleg összetartozunk Krisztussal és azokkal, akik ott vannak. Vagy mondjuk ugyan feloldozom a bűnt, de nem hiszek abban, hogy az illető tényleg elindul a javulás és a meggyógyulás útján, mert egyszerűen nem tudom, mert valami ebben engem megakadályoz, akkor ott baj lesz. Tehát akkor kiüresednek az életünk útjai. De most ez bármikor megtörténhet, úgy értem, hogy lehet, igenis sajnos megtörténik, hogy a papság a túlterheltségben, a sokféle kihívásban elveszíti a belső iránytűjét. Mindenesetre, ha ilyesmit érzékelünk, akkor nagyon fontos, hogy ezt valahogyan megtanuljuk néven nevezni. Valahogy megtanuljunk erről beszélni. Ne csak azt mondjuk, hogy itt most több kegyelemre van szükségem, hanem mondjuk azt, hogy ez a kegyelem most úgy érkezne el hozzám, hogy többet alszom mondjuk, és akkor máshogy kezdem el látni a világot. Vagy ne csak azt mondjuk, hogy egyszerűen képtelen vagyok az emberek bűneit elviselni, mert képtelen vagyok, hanem mondjuk azt, hogy próbálok segítséget kérni abban, hogy az emberi élethelyzeteket jobban átlássam. És ne lepődjek meg olyasmin, amin nem kell meglepődni, másfelől viszont meglássam annak az embernek a pozitív lehetőségeit is, aki ott és akkor mondjuk igazából nekem tisztán reménytelennek látszik. Tehát, hogy arra akarok ezzel célozni, hogy a kegyelmi valóság hangsúlyozása önmagában helyes, de igazából úgy helyes, hogyha annak az emberi és természetes alapját is hozzátesszük. Hogyha azt mondjuk, hogy az életszentségben előrejutni azt is jelenti, hogy mélyebben megéli az illető a saját emberségét, az emberi kapcsolatait, az életkorának megfelelő kérdésekkel jobban szembenéz, az élet fejlődésének az organikus mi voltában jobban előrehalad, és ebben ma én úgy gondolom, újra meg újra hangsúlyozom is, hogy a humántudományok olyan fajta konkrét segítséget fogalmaznak meg, amelyeknek a természet feletti kegyelemnek az emberi oldalát megadják.
5: Talán próbáljunk megnevezni, hogy mi gyengíti, vagy szinte rombolhatja is a papi hivatást, és mennyire közrejátszik az általános ember bűnös természete, vagy az, hogy ők is, vagy ti, vagy a mai kornak is gyerekei, vagy a külvilág mennyire közrejátszik. Egyre inkább digitális civilizáció befolyása, vagy a hívekkel való kapcsolatok, magány, vagy az, hogy nincs látható eredmény, hiszen nem ennek az országnak a szolgái vagytok.
4: Én nem szeretnék senkit se ostorozni, vagy nem szeretném ilyen, hogy mondjam, a csapdáknak a sorolásával tölteni az időt. A papi életpályákat magam előtt látva úgy gondolom, hogy egyrészt általában a szemináriumokból kikerülve a fiatal atyák egy olyan közegből jönnek, amelyiket persze egyébként nem nagyon szeretnek a szemináriumban lenni mostanában, ezt részben nagyon sajnálom, de azért mindenképpen meg kell állapítanom. Tehát többségükben várják, hogy kikerülnek a szemináriumból, de amikor elkerülnek a szemináriumból, akkor nagyon gyakran a mindennapi élet az nem olyan, mint amilyennek gondolták. A plébániákon a szolgálat, amelyet nekik tartósan és időnként egy kicsit monoton módon végezni kell, az nem minden esetben tölti el őket olyan örömmel, mint amilyennek azt remélték. A papi közösségben az összetartás nem mindig olyan erős, tehát hogy a fiatalokban azért van egy derű, van egy az elköteleződésnek a vágya, és persze az a vágy is ott van, hogy őket megbecsüljék, szeressék, és ebből sajnos néha nem jut nekik annyi, mint amennyit ez ők elvárnának, vagy amennyit reméltek. Most ilyen helyzetekben nagyon könnyű bezárkózni, máskor meg esetleg olyan, túlzott módon feltűnést keresni, és ezzel másoknak a figyelmét, mint egy kierőszakolni, ami aztán nem jó, nem vezet jóra, nem lesz része a papi életnek. Ugye Erik Várden, aki mostanában egy sokat idézett lelki író, egy norvég származású, Norvégiában is püspök, azt írja egy helyen, hogy például a tisztaság eredeti jelentése az, hogy egy teljességet céloz meg valaki. Egy teljes életet tud megvalósítani. Bizonyos értelemben kerekké, széppé válik az élete, és ezt ő meg is őrzi. Na most, ugye ez új és új helyzetben mindig új kihívás. Valahogy úgy látom, hogy egyik másik atya azzal tudja elrontani a dolgot, hogyha saját maga tulajdonképpen így mindig túl lép a szükségesen, mindig túl sokat akar tenni, és ebbe tulajdonképpen így önmaga körül forog, mások pedig, minthogyha teljesen leállnának ezzel a kereséssel, és igazából így több-kevesebb keserűséggel, vagy éppen haraggal azt szemlélik, hogy az élet elmegy mellettük. A kereszténység mindig azt állítja, hogy a kapcsolódásunk a világhoz, a hivatásunkhoz, az emberekhez, az mélyen összefügg az Istenhez való kapcsolódásunkkal. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ha imádkozol, akkor az imádságból élő ember leszel minden új helyzetben, és minden életkorban is, akkor majd sikerül megoldanod az életedet, akkor tulajdonképpen abból indulunk ki, hogyha így az Istennel való belső kapcsolat az tényleg valahogy az életünk középpontjában marad, akkor azzal együtt alakul, vagy annak köszönhetően alakul az életünk többi kihívására adott válaszunk is. Tehát, hogy nem tudunk ugyanolyanok maradni. Szokták mondani, hogy ha meg lenne benne az a lelkesedés, ami újmisés korában volt. Nem tudunk olyanok maradni, és nem is lenne jó annak a lelkesedésnek, olyannak kell lenni, mint egy friss gyümölcsnek, amelyik aztán megérik,

0: valójában nagyon sok mindennek megvan a maga megértése. Az utóbbi időben a kiégésnek a jelentés, a fogalmát, a kiégésnek a fogalmát azt elkezdték először tanárokkal kapcsolatban, aztán segítő hivatásokkal kapcsolatban leírni, és néha a papságra is alkalmazzák. Itt érdemes arra gondolni, hogy ha valakinek éppen rossz a kedve, vagy valaki egy picit elfáradt, vagy valaki éppen összeveszett egy egyházközséggel, az még nem kiégés. Tehát érdemes arra azt megfontolni, hogy emberek vagyunk, hibázhatunk, és néha kell tudni bocsánatot kérni, kell tudni azt mondani, hogy túlvállaltam magamat, egyszerűen itt most visszavonulást kell egy kicsit fújnom, ebből a feladatból ki kell jönnöm. Máskor meg éppen az ad erőt, hogyha tudok állhatatos maradni a feladataimban. Másfelől viszont a kiégés pont egy olyan folyamat, amelyik elég pontosan leírható, és hogyha valaki tartós módon túlterheli magát, vagy tartós módon nem táplálkozik a saját életének igazi és legszentebb forrásaiból, akkor az hát veszélybe kerül. A vallásos tapasztalatban viszonylag közel jön a kiégéshez az úgynevezett akédia, vagy csüggedés, amelyik már a 4. századi sivatagi szerzeteseknek a tapasztalatában előkerül. Nyilván egy picit más jelentéssel, de egyesek ma például párhuzamot vonnak a mai ember általános létérzése és az akédia hát korai jelensége között. Én továbbra is azt gondolom, hogy a papi életnek a kihívásai nagyon sok esetben nagyon hasonlatosak az egyetemes emberi kihívások között. Ahogyan a szeretett kapcsolatoktól az emberek sokszor sokat várnak, és azután néha ezek a kapcsolatok kiüresednek és ellaposodnak, ez meg tud történni a papi hivatással is. A szeretet melletti döntésünk az új rés, új kihívások felé visz bennünket. Néha az a kihívás, hogy merjük új feladatokba belevágni, merjük észrevenni, ahogyan a Jóisten meghív egy új, szép odaadásra. Máskor meg az a kihívás, hogy önmagunkat is azért el tudjuk fogadni olyanoknak, amilyenek vagyunk. És el tudjuk fogadni, hogy hogyan és mennyire szükségünk van arra, hogy Isten szeretete az elevenen számunkra is megtapasztalható legyen.
1: Hadd, hogy ennél a kérdésnél érintsük nagyon nehéz és érzékeny témát, mint ezek a papok esete, akik botrányt okoztak, súlyos botrányt okoztak, vagy a megrázó öngyilkosságok esetét, hogy hogyan egy kicsit közeledjünk ehhez a valósághoz. Hit szemével, nem csak úgy, mint szenzáció, vagy mit tudom én.
0: Azt gondolom, hogy ezek olyan nehéz helyzetek, amelyekkel nem lehet nagyon nagy általánosságban beszélni. Sajnos magam is ismertem olyan papokat, akik ilyen nehéz helyzetbe kerültek, és akik végül is eldobták maguktól az életet. Nyilvánvalóan nem nevekről vagy konkrét személyekről akarok beszélni, de emlékszem arra, hogy az ő esetükben a családi történetben is voltak olyan minták, amelyeket ők nem tudtak meghaladni. Ezek a tények, például az öngyilkosságnak a kísérlete, vagy akár a végbevitt öngyilkosság, az mindenképpen arra emlékeztet, hogy a pap ember marad. És lehet, hogy éppen a hivatásban megtapasztalja annak örömét, hogy az élete értelemmel és távlattal telik meg, de jöhet olyan pillanat az életében, amikor egy olyan krízis

0: helyzetbe kerül, amelyikben nem találja meg az élet melletti döntésnek a lehetőségét és kiútját. Az érzelmi teherbíró képességünk mindannyiunknak véges. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy bármit el tudunk viselni. A keresztény hagyomány azt mondja, hogy például a vértanúság kegyelem. Tehát kegyelem az, a Jóisten ajándék az, hogyha valaki egy nagyon nehéz helyzetben bátran és hitvalló módon kitart, és az életét ilyen módon végül is föláldozza, nyilván a hit és az emberség melletti tanúságtételként. De nem szabad ezt önmagunknak, mint egy vindikálnunk, tehát nem állíthatjuk azt, hogy ez természetes dolog, és én majd megoldom. Nagyon fontos, hogyha valakinek ilyen késztetése van, vagy bármilyen más módon betegnek tudja saját magát, akkor kérjen segítséget, kérjen szakszerű segítséget. Nem szabad, hogy az egyházi közösség az tulajdonképpen kihasználja, vagy mint egy félre nézzen akkor, hogyha olyan eseteket lát, amelyekben valaki igazából rámegy a hivatásának gyakorlására.
1: És akkor vége felé már haladunk. Mi a mi feladatunk ebbe az egészbe? Hogyan segíthetjük a papokat?
0: Hát először is mindenki legyen egészséges. Tehát mindenki a saját egészségével törődve lesz a legjobb állapotban ahhoz, hogy másokkal is tudjon törődni. A papjainkért nagyon sokszor tehetünk azzal, hogy konkrét segítségbe melléjük állunk, hogy őszinték vagyunk velük, ami azt jelenti, hogy hol megdicsérjük őket, hol meg azt mondjuk, hogy hát ezt most elég furán csináltad. Azt hiszem, hogy mindannyian megérezzük, amikor valakinek a kedvességét, normalitását, pozitív mellénk állását, azt komolyan vehetjük. És mi az a pillanat, ahol ezt igazából nem tudjuk komolyan venni, mert látszik, hogy ez nem erről szól. Tehát ugye valaki egyszer azt mondta, hogy a szeretet azt jelenti, hogy ketten egy irányba néznek. Az egyházban úgy gondolom, hogy jó dolog újra meg újra rácsodálkoznunk az evangéliumra, Isten jelenlétére, Krisztus jelenlétére, rácsodálkoznunk, vagy ránéznünk a világra, amelyik várja azt, hogy pozitív üzeneteket küldjünk feléje, és közben gondoljuk meg, hogy egyikünk sem gép, amelyiket mindig csak ugyanúgy használni lehet. Tehát egyfelől egy irányba akarunk nézni, és előre akarunk haladni, és tenni akarunk valamit, de másfelől törődnünk kell egymással is. Ami ennél konkrétabb, én azt most nem tudom megmondani, mert úgy gondolom, hogy a szeretetnek éppenséggel megvan az a találékonysága, amelyik az adott helyzetben, az adott személyhez igazodva, és az ő szükségleteihez igazodva megpróbál megérteni, hogy most mi az, amire szükség van, hogy itt inkább egy konkrét támogatás, egy konkrét, akár anyagi jellegű biztonság megteremtése a fontos, vagy egy olyan fajta elköteleződés, amelyikben a másik azt érezheti, hogy nincs egyedül.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Gondolom, hogy egyelőre az én nevemben is, a hallgatóink nevében kísérünk téged imáinkkal, az imáinkkal, és a szolgálatodat és a papjainkat is.
0: Köszönöm az ő nevükben is, és hívom is a kedves hallgatókat, illetve hát azokat, akik esetleg ismernek személyesen is paptestvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy találjuk meg azokat a fórumokat, ahol együttműködhetünk, keressük meg az egyházban azt együtt, hogy mi a hivatásunk, hogyan tudunk egymás és az élet szolgálatára lenni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szentvére.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
4: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
5: Nagy szeretettel köszöntöm drága hallgatóimat. Péntek, rövid kis kedves szavak, üzenetek hangzanak el ilyenkor mindig, már évek óta az én szívemből, lelkemből. Isten szabad akaratot adott minden embernek. Ezért engedi a színjátékokat, amelyeket újra rendezünk, aztán amikor túllépünk már az emberiességen, mert gőgösen, szemreben is nélkül hazudunk, ölünk, akkor felhangzik az égi szó, amit talán Madás tragédiájában olvashatunk szerencsésen. Lucifer, ne tovább! Amikor is Lucifer elmegy, hogy Istent letaszítsa az égi trónjáról, gondolván, hogy felhők fölött van az Isten trónja. Nabukodonozor, Attila, Napóleon, Hitler, Sztálin, Rákosi, te kegyetlen és emberietlen materialista és liberalista hóhér, ne tovább! S ő veszi a gyeplőt, a humána komédiából divina komédiát varázsol. Tehát magyarul az emberi komédiából, színjátékból isteni színjátékot. Megteszi mindig, mert nagyon szereti az embert. Nem akarja bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy az ember megtérjen és éljen. hol vannak már ezek a történelmi matadorok, az én kihallgatóim, Mindszenti és Tódor püspökök kínzói és gyilkosai. Fenséges a második Zsoltár, miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek, összeesküsznek nagyjai az Úr ellen, és fölkentje ellen. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, mondja a Zsoltáros. Eljön az ideje, s rémületbe ejti gúnyolóit. Íme, ezt tanítja a történelem. Legmélyebb és legszebb élményeim közé tartoznak, amikor Isten a beteg ágyak mellett engedi szemlélnem csodás vonalvezetéseit. Megelégeli a sok hősködést és ostoba ízétlenséget. Egy fiú, ezzel fejezem be, a hittanórán elszólta magát, hogy látogatott intenzív osztályon egy ismerősét. Atya, menje be, mert egy 25 éves fiú baleset miatt újra élesztenek. Besiettem, még élt. Elláttam szentségekkel, hiszen a lényeg odát boldog legyen. Kapjon irgalmat. Ekkor pedig már késő este volt, egymás után jelentették az orvosok, nővérek. Isten áldja meg őket. Jaj, tisztendőr, itt is van egy halott. Van 6 haldokló amott. Majd részesültek az Isten irgalmát adó szentségekben, hogy üdvözülhessenek.
4: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Keresztel a sípján vezetett elődöntőt Iván Barton a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Első alkalommal rendezte meg a Dona Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Allelujája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. A 2026-os labdarúgó világbajnokság spanyol-francia elődöntőjén Iván Barton salvadori játékvezető egy apró ezüst kereszttel tett tanúságot. A feszület a sípjára erősítve piros FIFA mezén függött az Arlingtoni stadionban megrendezett mérkőzés közben, írja a Shalom World News. A labdarúgó világbajnokság minden idők egyik legnépszerűbb sporteseménye, amely idén július 19-én a New York-i döntővel ér majd a csúcspontjára. A civilben szerves kémia professzorként dolgozó Barton, aki 2018 óta FIFA bíró, az idei bajnokságon is kulcs szerepet kapott. Ő vezette a Japán-Svédország csoportmérkőzést és a Svájc-Kolumbia nyolcad döntőt is. A 35 éves játékvezető diszkrét hitvallása gyorsan bejárta a közösségi médiát. Példája sokak számára emlékeztető, hogy a hit csendes, de biztos támaszt nyújthat a világ legrangosabb mérkőzésein is. A Kommunikáció Dikasztériuma július 8-án adott hírt a nagyszabású projektről, melynek célja II. János Pál pápa vatikáni fotóarchívumának tudományos feldolgozása és digitalizálása, írja a Magyar Kurír. A projekt a Vatikán 2023-ban elindított digitalizálási programjának a része, célja pedig több mint 4.700.000 fénykép megmentése. A fotósok páratlan részletességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát, megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyháztörténelem meghatározó pillanatait is. A vatikáni szakemberek munkáját neves, restaurációs és digitalizációs partnerek segítik. A munkában részt vesz a Szentszék nemrég nyugdíjba vonult legendás fotósa Francesco Sforza is. A munkálatokkal a történelmet írt Szentatya pápává választásának 50. évfordulójára készülnek, amit 2028-ban ünnepel majd az egyház. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban, Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Szviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Sant'Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei, a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ezt teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. 2 hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szentatya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szentszék 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni, és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked.
1: Abban az időben így szólt Jézus. Áldalak téged, Atyám, menj és föld ura. Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztatod a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, az evangéliumi részletben két olyan kijelentés is elhangzik Jézus szájából, amelyek úgy gondolom egy kis magyarázatra szorulnak. Így hallottuk az első kijelentés. Áldalak téged, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Ez az az első mondat, amiről úgy gondolom, hogy magyarázatot kíván, mert első hallásra azt a benyomást keltheti, hogy az Isten igazságtalanul bánik az ő teremtményeivel. Egyes emberek, az okosak elől, mintha eleve elzárná az üdvösségre vezető út ismeretét, és csak a tanulatlanoknak, a képzetleneknek, a kicsinyeknek adná meg az üdvözülés módjára vonatkozó kinyilatkoztatását. Egészen nyilvánvaló azonban, hogy Jézus nem ilyesmit akart állítani, hogy képes beszédez. A kijelentését akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük a mondatban szereplő szavak jelentését. Jézusnak a szóhasználatában ugyanis a bölcsek és okosak a korabeli zsidóság vallási vezetőit jelentették, köztük az írástudókat és a farizeusokat. Azokat, akik hiával voltak, én így mondanám, az újra való nyitottságnak. Előítéleteik fellegváraiba zárkóztak, és ezért nem tudták elfogadni Jézusnak az Isten országáról szóló újszerű tanítását. Ezek az akkori vallásilag egyébként tanult emberek úgy gondolták és úgy vélték, ők ismerik az Istent. Úgy szoktuk ezt mondani, a szleng így mondja, ők tudják a tutit. Sőt, még azt is tudják, hogy az Isten olyan messiást fog küldeni, tudni vélték, aki politikai és gazdasági szempontból majd fölvirágoztatja Izrael népét. Az ő előítélettel megalkotott várakozásukba tehát sehogyan se illett bele az alacsony származású, a szegény sorsú, a bűnbocsánatot és az örök életet hirdető názáreti Jézus, az ismeretlen Galileából való, a pogányok Galileájából való, aki nem segített lerázni a római égát és a zsidóság evilági dicsőségét, hatalmát biztosító Isten helyett, irgalmas, csak egy szerető és megbocsátó atyáról beszélt. Rejtve maradt előttük, hogy az üdvösségre vezető út az nem más, mint ez a fiatal ember, mint maga Jézus. Valójában nem az Istennel törődtek, nem ő volt a szívük közepében, hanem csak az, hogy hogyan boldogulhatnának még inkább. Az okosakkal, vagy az okoskodókkal és bölcsekkel szemben állnak mindenképpen, minden esetre a mai evangéliumban, Jézus narratívájában azok a kicsinyek, a nép egyszerű fiai, a vallási tanokban járatlan halászok, a földművesek, akiknek nem voltak semmilyen előítéleteik a Messiással és Istennel kapcsolatban. Ők is várták a Messiást. Ők is várták Isten uralmának a megnyilvánulását, de ők voltak azok, akik egy képi kifejezésére meghajtott fővel, fejjel nem akarták előírni az Isten számára azt, hogy hogyan közeledjen ő majd az emberekhez. Igen, lehet, hogy ők is álmodoztak a római uralom aluli fölszabadulásról, és Izrael népének fölemelkedéséről. Még a saját boldogulásukról is persze, ki ne tenne ilyet. De alapvetően azért mégis ők voltak azok, rájuk gondolt Jézus, akik Istenre tudták bízni az életüket, megőrizve akár a leglehetetlenebb körülmények között is valamilyen módon legalább a nyugalmukat, és rá tudták bízni a tulajdonképpeni gazdára, az Isten országának a megvalósításának a módját. Nyitottságuk, egyszerűségük képesítette őket arra, hogy fölismerjék ebben az egyszerű názareti tanítóban, még benne is Jézusban, még benne is a Messiást. És el tudták fogadni, hogy Isten az irgalomban, a szeretetben és a megbocsátásban akarja megmutatni, kinyilvánítani, kinyilatkoztatni magát és az ő hatalmát. Ők voltak azok, testvérek, akik értették azt is, hogy a hatalom szereteténél miért nagyobb dolog a szeretet hatalma. Ők voltak azok a mindenkori kicsinyek, akik előtt valóban föltárulkozott az üdvösségre vezető út. A választ mindenkinek saját magának kell megadnia. Jézus úgy mondta, hogy egy befejező mondata a mai evangéliumban, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőle. Érdekes, ahogy befejezi, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ez az a második kijelentés, ami megint egy kis megvilágosításra szorul. Jézus mondani valójának a megértéséhez figyelembe érdemes vennünk, hogy az ószövetségi proféták az Isten útmutatásait tartalmazó mózesi törvényt időnként az iga képével szimbolizálták. Amikor Jézus a saját igáját ajánlotta az ő hallgatóságának, akkor arra buzdította az embereket ez a mondat értelme, hogy ne a farizósok által agyon magyarázott és eltorzított 613 mózesi törvénykövesség, hanem az ő értelmezésében és élet példájában bemutatott útmutatást. A farizósi törvény, vagyis a 613 emberi törvényből

többek között a hordozásában. Mert valóban tartalmat tud adni az életünknek, mert valóban fölemel, mert valóban értelme van. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Lehet abban akkor segíteni nekünk, hogy mi is ebben a kusza zavaros és túlságosan is hangos és önös korban lélekben szelíd és szívünkben alázatos emberek legyünk. Hiányát szenvedjük nagyon. A mester tanításán elgondolkodva, ezzel fejezem be, mondjunk köszönetet, kedves testvéreim, a mennyei atyának, hogy mi is az ő szóhasználatával élve kicsinyekként fogadhatjuk az üdvösségre vezető Jézusi szót. Egyben kérjük is az ő segítségét, hogy képesek legyünk, mert értelme van Jézus édes és könnyű igáját hordozni, és eljutni akár az üdvösségre is. Amen.

0: A mai nap költője Nagy László.
1: Nagy László a karácsonyfás ember. Búbosodott a tejotűzön, mikor bejött a virradati kékség. Míg apám szénát rakott a jászlakba, anyám pedig társalgott a kismalacokkal, megszöktem az ágyból. Meguntam a lovaglást a tarajos vánkos csikón. Elindultam a hóban mezít láb, egy szálinkben. Talpam nyoma nem volt nagyobb a babérlevélnél. Nem fáztam. Lépegettem elszántan a falu iránt. Rókák ugattak a dombon a dögtemetőnél, és távol égtek még a bakony zsivány szemei. És tele volt harangszóval a világ. Jött szembe velem egy megviselt katonaköpeny a világháborúból. Sovány ember köhögött benne. Sírtelenül tétova lett. Lehet a kis Jézust vélte sétálni a hovon, hiszen a világító templomban ő érte zengtek éppen. Közelebb érve rám ismert az ember, legugolt elém, kitárta a karját. Hovái parkoc zászló? A kovácshoz, mondtam. Erre kigombolta a köpenyét, engem pedig belül mert az volt a belső zsebében. Hörgésben, fújtatásban, szívdobogásban, így vitt hazáig az ágyba. Később az ablakból láttam az iháló embert, jött az erdőből, hón alatt jókora boróka fenyővel, mintha zöld lovon lovagolna a hóesésben. Ma úgy látom a hóban, szájjal aggatja vére szalagját örökzöld lovára, mert a halálba akkor indult. Én pedig igazán akkor születtem, mert akkor léptem először pajzs nélkül a télbe. Nagy László.
2: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
5: Krisztus, kegyelmezz!
6: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Orosz hadifoglyokat látogatott meg Cuppi Bíboros Ukrajnában. Új Mária mozaikkal gazdagodtak a vatikáni kertek. Nemzetközi kórus találkozón énekelt és imádkozott a békéért 400 fiatal. Következzenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Ismét Ukrajnába látogatott Matteo Mária Cuppi Bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, közli a Magyar Kurír. A bolonyai érsek július 14-én a kijevi útja előtt felkereste a Lviv régióban található Zahib 1 fogvatartási központot. Ez egyike annak az 5 ukrajnai tábornak, ahol az orosz hadsereg kötelékében fogságba esett katonákat őrzik. A Bíboros az ukrán hatóságok kíséretében személyesen győződött meg a foglyok életkörülményeiről. A látogatásra elkísérte őt a vatikáni nuncius és Ukrajna szentszéki nagykövete is. A központban jelenleg raboskodó korántsem mindegyike orosz, a foglyok 53 nemzetből származnak. Cuppi Bíboros mindegyiküknek ajándékot vitt, köztük egy-egy kulcstartót a reményzálogaként, hogy mielőbb hazatérhessenek, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét is. A látogatás végén közös imával búcsúzott el a fogvatartottaktól. Új Mária mozaikkal gazdagodott a vatikáni kertek kegyhely együttese. 2026. június 30-án avatták fel a lengyelországi Gyecvelli szűzanyát ábrázoló alkotást, amelyet Pietro Parolin bíboros áldott meg, számol be az Aleteia. Az avatással kezdetét vették az 1877-es Gyecvelli Mária jelenségek 150. évfordulójának ünnepségei. A vatikáni kertek több mint 20 hektáros területén már számos Mária kegyhely másolata és emlékműve található, köztük a Lourdi barlang hűmása, a fatimai szűzanya szobra, valamint latin-amerikai és olasz Mária kegyhelyek mozaikjai. A kertek így a világ katolikus népeinek Mária tiszteletét bemutató szabadtéri kegyhelyé váltak, ahol a különböző nemzetek lelki hagyományai találkoznak. A most felavatott lengyel mozaik tovább erősíti a Vatikán és a lengyel egyház közötti évszázados lelki kapcsolatot. Első alkalommal rendezte meg a Dona Nobis Pacem Adj nekünk békét nemzetközi kórus találkozót a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság, számol be az eseményről a Magyar Kurír. A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezett eseményen összesen 14 magyar és 3 külföldi énekkar, köztük lengyel, osztrák és szlovákiai csoportok vett részt. A pénteki vesperáson mintegy 400 fiatal hangja zendült fel, akik együtt imádkoztak és énekeltek a békéért az apátság templomában. A találkozó díszvendégei között köszönthették Marton Zsolt váci püspököt, valamint Elizabeth von Wallsteint, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnökét is. Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót megtöltötte. A békéért fohászkodó műsor méltó lezárásaként Handel messiásának Allelujája csendült fel, amelyet maga Elizabeth von Wallstein vezényelt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpád-házi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel ítélkezett. Szent Lukács evangéliumából. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Aztán mint egy kőhajtásnyira tovább ment, és térre vonulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelmet ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérével ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérével ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott, a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott, a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott, a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott, a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
7: most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
4: hívalmára. A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúny tárgya lett belőlem, szomszédaimnak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát, odakűn, fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt, oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint az összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül, körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket kolholtak, hogy elvegyék életemet. De én, Uram, bizalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem, az én sorsom a te kezedbe, ellenségem és üldözőm kezéből ragadj ki engem. Orcám ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadíts meg őt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a mozasztónál.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztották ruháit. Sorshúzással döntve el, kire mi jusson. 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek 2 rablót is, egyet jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál!

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Zelliger Erzsébettel, a Táborkereszt katolikus cserkészcsapat titkárával, az ELTE nyugalmazott docensével és az MTA köztestületének tagjával Bíró Magda beszélget. Az interjú második része következik.
1: A beszélgetésünk első részében a kedves vendégünknek a cserkészettel kapcsolatos tevékenységéről, és főleg hát magáról a cserkészetről beszélgettünk. A második részben akkor, ha megengedi, akkor egy kicsit az életéről kérdezném. Még egy gondolatot talán arról, hogy a fiatalokban a vallásosság akkor tartható talán igazán életben, hogyha gyermekkorukban találkoznak Istennel, Jézuskával, mint gyermekek. Ha ez hiányzik, akkor azért nagyon nehéz, azt hiszem, egy mai világban a gyerekeket.
2: Ez egy alapvető dolog, amikor valahol az Istentől magukkal hozott lélekbe beleplantálják a földön is az Isten iránti fordulást. Nyilvánvalóan mondjuk a korszellem az mindig hat. Tehát valamikor el lehet tántorítani a gyerekeket is. Hát a kamaszkor az egy ilyen lázadó korszak, úgyhogy akkor különösen erősíteni kell a fiatalokat arra, hogy ne veszítsék el azt a fonalat, ahonnan elindultak. És hát ezt tulajdonképpen aztán az egész életen keresztül erősíteni kell, meg lehet, mert ugye mindenkiben, én bennem is megfordult, hogy hát én mindent úgy megcsinálok, ahogy kell, akkor az úgy rendben van, és akkor nincs semmi gond sem. Csak az ember aztán rájön egy idő múltán, hogy nincs az útnak olyan szakasza, ahol ne lehetne még jobbat csinálni. És ha az ember mondjuk elszakadt Istentől, akkor mondjuk nem árt, hogyha vissza is talál oda. Nekem van ebből egy nagyon szép idézet, ami hát ismert nyilvánvalóan, mert nem én találtam rá. Egy József Attila idézet. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot.
1: Igen, gyönyörű.
2: Ez nem cserkész példa, történetesen volt egy nagyon-nagyon kedves kollégám. Szobatársak voltunk az egyetemen, úgy szóval egész pályafutásom alatt, de már korábban is ismertem őt, és aztán rákos beteg lett, nagy szenvedések részese volt, és amikor már az utolsó idők voltak, hát a kórházban nem tudtak mit csinálni már vele, hát telefonon lehetett vele tartani a kapcsolatot, amikor éppen olyan állapotban volt, hogy lehetett vele beszélni, és hogy hát csak az a borzasztó, hogy hát itt van egyedül. És akkor én isteni sugallatra mondtam neki, hogy te ide figyelj, sose vagy egyedül. Jézus ott ül az ágyadon és fogja a kezedet. De ezt még soha nem mondta neki senki, nagyon köszöni. Akkor a örömet jelentett neki ez a mondat, hogy nincsen egyedül. Már nem sokáig, mert aztán meghalt hamarosan. Nyilván imádságos lélekkel fordult ő mindig Istenhez. De ez egy akkora erősítést jelenthetett neki, hogy akkor sincs egyedül, amikor szemmel láthatóan senki nincs vele a szobában. Akkor éreztem azt, hogy az ember nem gondolta volna, de hogy tud egy szenvedő embernek valami segítséget adni. És valahogy ilyen módon erősödött meg bennem az is, hogy a cserkészeknél ugye az Isten haza embertárs szolgálata a fő jelszó, tehát ez az, ami áthatja a cserkész munkát. Ezzel találkoztam ott, ugye ott még az embertárs, vagy a magyarság szolgálata. Tehát az Isten hit és a haza szeretet, magyarság szeretete, ez valahogy ott tudott bennem megerősödni azzal együtt, hogy azért én ilyeneket hoztam magammal. Az iskolákban is én nekem azért nagyon kiváló tanáraim voltak, akik ugye olyankor, amikor a magyar himnusz nem lehetett énekelni, akkor hát olyan nem volt, hogy a magyar himnuszt meg ne tanuljuk. A magyar himnusz az egyébként is egy olyan dolog, ami nekem még most is lélekbe markoló. Ugye 56-ban annyiszor hallgattuk a rádióban, hallottuk a himnuszt, hogy én azt lehet mondani, hogy én úgy énekelve végig hallgatni Hát az egészen a rendszerváltás utáig én nekem a könnyeim mindig kicsordultak.
1: Igen, ezt hát valójában a magyar himnusz egy zsoltár.
2: Úgyhogy mondjuk ilyen himnusza nincs még egy nemzetnek. Lehet mondani, hogy ezért nem tetszik az Európai Uniónak az, hogy a magyar alkotmány kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart.
1: Hát igen, eléggé csipi is a szemüket, nem is csak a szemüket. Tehát így történt akkor, hogy Erzsébetnek a hitélete újra
2: igen.
1: teljesedett, és ebben a szellemben nevelte aztán a gyermekeit is. Gondolom, hogy az egyetemre bölcsészkarra járt.
2: És igen, igen. Az egyetem az valóban előfelvétel is voltam, aztán utána jártam az egyetemre, ott ismerkedtem meg a férjemmel, aztán jöttek a gyerekek. Hát az az igazság, hogy 3 kislányom született, de abból csak egy él. A második 6 hetes korában halt meg. A másik az pedig, hát születésétől kezdve beteg volt, vagy ezért nem tudtam én mondjuk a cselekészetbe korábban bekapcsolódni, mert hát azt hát majdnem 19 éves koráig élt, de hát ápolásra szorult állandóan, tehát amellett nem lehetett itt mindenféléket irgonckodni. Hát aztán ő is meghalt egy ilyen influenza téle következtében, úgyhogy hát ezek nem voltak könnyű idők, de tulajdonképpen ez olyan érdekes dolog, hogy ha az ember tragédia éri, akkor ahhoz, hogy össze tudja szedni magát, ahhoz megint csak Istenhez kell fordulni. Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy a jó Isten így is maga felé ráncigált engem, hogyha úgy gondoltam volna, hogy
1: egy rideg tudós pályát választ egy abszolút mai módon Isten és nélkül.
2: Nem olyan rideg pálya ez a nyelvészet, bár sokan nem szeretik a nyelvtant, egyébként én sem szerettem a nyelvtant általános is, meg középiskolás koromban. Aztán az ember az egyetemen rádöbbent arra, hogy tulajdonképpen az, hogy most azt vizsgáljam, hogy mit is akart mondani az író, az ugye annyira nem szerettem. Ja igen, hát ugye hogy hozzátartozik az, hogy én még valamikor réges-régen, még általános iskolás koromban úgy képzeltem a jövőmet, hogy majd régész leszek. Aztán az végül nem lettem, de éppen a történelemből abból nem sikerült akkora tudást összeszednem, hogy abból felvételizni lehessen az egyetemre. Úgyhogy a könyvtár és magyar szakra jelentkeztem, aztán a könyvtár szakot azt annyira nem szerettem. Hát mondjuk a katalogizálás meg osztályozás az úgy annyira nem állt közel a lelkemhez, de akkor lehetett egy szakot elhagyni, és ilyen módon én magyar nyelvtörténetre szakosodtam. És akkor aztán ehhez társultak a mindenféle nyelvjárás kutatási dolgok, úgyhogy végül is aztán a pályám, a doktori munkámat azt egy vajdasági falunak a nyelvjárásából írtam. Benkő Orán volt itt ilyen szempontból a vezetőm. Én egyébként Bárci tanítvány voltam, úgyhogy jó iskoláim voltak ilyen tekintetben. Úgyhogy aztán a nyelvjárás, gyűjtő utak, hát, és mindjárt itt vagyunk megint a himnusznál. Ugye magyar falvakba jártunk eleinte, és akkor 1971-ben szervezte meg a tanszék az első olyan utat, hogy átléptük a határt, és elmentünk Jugoszláviába, ahol Pernavin Olga, az Újvidéki Egyetem tanszékvezető professzora segített, ő nagy nyelvjárás gyűjtő volt, úgyhogy ott jártunk Kupuszinán, Bácskertesen, magyar nevén. Onnan, annak a nyelvjárásából írtam a doktori dolgozatomat, de akkor elmentünk ott Gombosra, lementünk az Aldunához, a székelyekhez, aztán átmentünk a mai Horvátország területére, Kórógyra. Ott ért az az élmény, hogy hát az egész falu, amikor elmentünk, akkor odajött az autóbuszunkhoz elköszönni tőlünk, és mindjárt sírva fakadok. És akkor ott elénekelték a magyar himnuszt, amit Magyarországon akkor nem lehetett elénekelni.
1: És maguktól az emberek.
2: Igen.
1: Hát ez milyen csodálatos kapcsolat lehetett a falu népe, igen, és a Magyarországról jött kutatók között, akikben nyilván a hazaküldötteit látták egy kicsit az emberek.
2: Igen, az egész falu föl volt piros-fehér-zöld zászlókkal díszítve már a fogadásunkra is. És tulajdonképpen ez volt az egyik olyan dolog, hogy amikor mi kapunk hazaszeretetből valami hatalmas ajándékot, de tulajdonképpen aztán ezek után hát délvidékre is, felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára, Őrvidékre, mindenfelé, mert az összes környező országban jártunk, messzebbi utak is voltak, és az egyik dolog az volt, hogy mi magyarságból rengeteget kaptunk, és ugyanakkor az egy szerémségi falu volt, ahol jártunk, és amikor eljöttünk, az egyik adatközlő mondta, hát lehet, hogy ez a maguk számára egy kirándulás volt, de mi nekünk hihetetlen öröm. Tehát tulajdonképpen az, hogy a határon túli mindenféle viszontagságnak kitett magyarok egyszerűen érzik azt, és akkor azt látják, hogy ők fontosak másoknak is, és fontosak a otthoniaknak, és hát azt kell mondanom, hogy az nem nyelvjárásgyűjtő, az egy előadásra hívtak meg engem Újvidékre a bizonyos 2004-es borzasztó népszavazás után. Vasárnap volt a népszavazás, én hétfőn mentem Újvidékre. Az is egy szívpacsaró dolog volt. Fogadott egy nagyon kedves kollégám, olyan három lépés távolságból, különben nagyon jóban voltunk. Amíg azt nem mondtam, hogy ez borzasztó, ami történt. Mert hogy ez minden határon túli magyarnak olyan iszonyatos pofon volt, hogy a kettős állampolgárságot akkor nem szavazta meg a népszavazás, amit máig nem felejtettek el, és el is hiszem, hogy nem tudják elfelejteni.
1: Valószínűleg
2: tulajdonképpen mi sem tudjuk elfelejteni.
1: Hát nem is szabad, azt hiszem, elfelejteni.
2: Hát nem, erre mindig emlékezni kell.
1: Hogy talán egy kicsit most már jóvá tette a magyar állam. Nem biztos, igen. Hogy a magyarok az emberek is. De az állam igen.
2: Igen, hogyha belegondolok, hogy az a borzasztó hazugság, amivel tulajdonképpen itt az emberek egy jó részét lebeszélték arról, hogy legalább nem mentek el szavazni, mert mondjuk a szavazatok többsége az igen volt, csak hát nem volt elegendő.
1: Igen, mert az emberek nagy része nem ment el.
2: Még most belegondolni is borzasztó.
1: De ez az élmény ott délvidéken, abban a kis magyar faluban, ez még ezelőtt, a választás előtt volt.
2: Ez még 1971-ben volt.
1: Igen.
2: Ez nagyon-nagyon régen volt, mert azután jártunk, mi mondom, mindenfelé, és lényegében mindenütt az volt, hogy ahogy minket, magunkat megerősített a magyarságunkban, de ugyanúgy erősítés volt azoknak is, akikhez elmentünk, Erdélyben, Moldvában, hát ugye akkor én éppen lányommal itthon voltam, nem voltam azon a moldvai úton, ahol csak a bákói kempingig jutottak el, mert egyszerűen a fekete autó ott ment mögöttük, és egyszerűen megakadályozták azt, hogy elmenjenek egy magyar faluba gyűjteni. Úgyhogy úgy sikerült moldvai magyarokkal beszélniük, hogy mit tudom is én, a kemping büféjében moldvai magyarok voltak, és akkor azokkal beszélgettek.
1: A második rész, ha lezárhatnánk, akkor azért még azzal, hogy így módon az ausztriai utakon szerzett hatások következtében azért egy olyan szoros Isten kapcsolat, vagy vallás érzés alakult ki Erzsébetben és a családban, hogy ez az egész életében végig segítette, úgy látom, és talán útjelző volt végig.
2: Igen, igen, határozottan.
1: És ez vezette a szakmai pályáján is, és a cserkészetben is, és vezeti most is valójában.
2: Igen, igen.
1: Hát én nagyon megköszönöm azt, hogy mindezt meghallgathattuk, és akkor megkérdezem még, hogy mik a legközelebbi cserkész tervek. Van valami újabbnek, vagy?
2: Hát az az igazság, hogy nyilvánvalóan akkor, hogyha valóban a Szent Atya szándéka szerint eljön Magyarországra, akkor nyilvánvalóan a nekhez hasonlóan a cserkészeket hasonló szolgálatra fog kelleni és elkenteni, ami megint hatalmas munka lesz. De hát nyilvánvalóan megint megpróbáljuk olyan módon, hogy ne csak a magyarországi, hanem a szórványban és a határon túli magyar cserkészek is bele tudjanak kapcsolódni. És amit még talán itt hozzátennék, hogy ezt, ahogy a NEK kapcsán is csináltuk, és ahogy a cserkészetre mondtam, hogy ökumenikus, tulajdonképpen itt protestáns cserkészek is közreműködtek a nekem való szolgálatba. Azt kérték, hogy mondjuk olyasmit ne kelljen csináljuk, ami az ő vallási felfogásukkal nem egyeztetik össze, mondjuk jó, akkor az áldozatásnál nem kell nekik közreműködni. De ilyen módon ők is megtalálták megfelelő szálakat ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni, és az ő számukra is ez egy hiterősítő dolog tudjon lenni. Úgyhogy talán még, amiről nem beszéltem, itt a NEK kapcsán szerveztünk egy olyan cserkész misét a Magyar Szentek templomába, amelyik ökumenikusan kezdődött, tehát ott voltak az ihtűz vezetői, egy református és egy metodista lelkész, meg a protestáns cserkészek, és ennek a szomszédságában van a protestánsoknak egy ilyen tanulmányi háza, átmentek ők oda, amíg a Szent Mise volt mi nálunk, ott volt egy uralcsolás, istentisztelet a számukra, ahol a végére megint összejöttünk, és a végére egy ilyen vipirángos tábortűz volt ott a Magyar Szentek temploma mellett. Nagyon-nagyon szép volt, ahol még vendégünk volt, az a paralimpikon cserkész is, aki aranyéremmel tért vissza.
1: Hát én nagyon sok szép ilyen és ehhez hasonló élményt kívánok, nem csak Erzsébetnek, hanem a cserkészeknek is. És kedves hallgatói figyelmét is szeretném felhívni azért a cserkész mozgalomra, ami igen sokban segíthet a fiataljaink jó úton tartásában, tartásuk óvásában, rendre tanításukban, és egyáltalán a nevelésükben.
0: Dr. Zelliger Erzsébettel, a Táborkereszt katolikus cserkészcsapat titkárával, az ELTE nyugalmazott docensével és az MTA köztestületének tagjával Bíró Magda beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Inkább az aszályos és a szárazodó klimatikus adottságokra kell felkészülni, nem pedig arra, hogy víztöblet van alapvetően. Arra kell koncentrálnunk, hogy minimalizáljuk a talajbolygatást. Ez az érdekes dolog, hogy például a pohánkától elkezdve nagyon sok olyan növényünk van, amely a magyar gasztronómiában, magyar népmesékben, történelemben ugye benne van, kásákat fogyasztottunk, stb. Egyébként nagyon egészséges is.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Kovács Gergő Péter, a Gödöllői Egyetem, Agrártudományi Egyetem Növénytermesztési Tudományok Intézetének igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt is, és köszönöm szépen a meghívást elnök úrnak, hogy itt lehetek.
2: A mai témánk klímaváltozás, mezőgazdaság, agrárium és alkalmazkodás. Ugye egy interjújában azt mondta, a klímaváltozást tekintsük adottságnak. Ez nem egy visszafordítható folyamat. Megállítani nem tudjuk. Egészen biztos, hogy elérjük a 2 fokos hőmérséklet emelkedést. Nem ez a kérdés. Szerintem itt a Kárpát-medencében ezen már túl is vagyunk. Bólogat, majd elmondjam, hogy hol tartunk most. Az a kérdés, hogy a 3 és 5 fok között valahol itt a Kárpát-medencében megáll-e majd? Mert megállítani nem tudjuk, megáll-e majd? Ezt nyilván globális folyamatok függvénye ez. Tehát először induljunk ki egy általános képből, hogy hogyan látja ezt, tehát mi az a helyzet, amihez alkalmazkodnunk kell már most és a következő évtizedekben, tehát előre kell gondolkodnunk, hiszen látjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak, és aztán utána vegyük végig az alkalmazkodásnak a különböző aspektusait, majd itt néhány dolgot mondani, csak először nézzük egy ilyen globális helyzetet. Hogyan értékelő, hogyan látja?
1: Nagyon egyszerű egyébként, amikor a klímaváltozásról beszélünk, azért tudni kell, hogy amikor ugye nem jóslásokról beszélünk, most már azért ezt látni kell. Már meglévő meteorológiai adatokból, amelyek már a múltban fixen le vannak mérve, azért az látható, hogy például itt a Kárpát-medencében, de nem csak a Kárpát-medencében, hanem egyébként az egész földbolygón, azért ez a 1,5 Celsius fok alapvetően megvan. És ugye vannak olyan évek, amelyeknél természetesen ezt a 2 Celsius fokot is azért sokszor elérjük, például a Kárpát-medencében, erről is azért már láttuk, tapasztaltuk, 2022-es évnél is sorolhatnám még, hogy alapvetően, amikor ezek a nagyon aszályos éveink vannak, akkor az nem csak az aszály hossza, hanem a magas hőmérséket is egyébként ugye ezzel párosulva ott van, és ugye csapadékunk sincs alapvetően. Úgyhogy 3 vagy 4 olyan meteorológiai tényező van, amelyből látjuk alapvetően, hogy a klímaváltozás itt van. Egyébként már az 1990-es évektől azért már lehetett látni, a 2000-es évek óta pedig nagyon felgyorsult egyébként ennek az üteme, és ezt mért adatokból látjuk egyébként. És ugye ebben alapvetően azért már látszik, hogy van egy elfogadott megértés. Azon lehet vitatkozni egyébként, hogy ez ember okozta, vagy természetes okozta. Én ezt mindig elmondom a hallgatóimnak is egyébként, akik az iskolapad vagy egyetem padjai között ülnek, és a gazdálkodóknak is, hogy alapvetően ezen teljesen feleslegesen vitatkozunk, mert a termesztett növényeinket és a természetes vegetációt alapvetően ez nem érdekli, hogy mi ezen vitatkozunk-e vagy nem, a klímaváltozás adott. Egyébként mindig is voltak periódusok, és mindig is volt klímaváltozás, csak a probléma abból adódik, hogy alapvetően a termesztésünk, alapvetően és az épített civilizációnk milyen hőmérséket tartománynál tud működni, és ugye ezzel hogy vagyunk felkészülve. És hogy rátérve a kérdések második felére, hogy ez a 3,5-4 Celsius fok, nem tudom, ugye azért ez nem... Ezt nem úgy kell elképzelni, ez holnap vagy holnap után következik be. Azért erre a szenáriuk, hogy 2050 vagy után 2100-ig alapvetően úgy vannak megkomponálva ezek a különböző klíma szenáriók, hogy addig milyen kifutások lehetnek. Én azt szoktam mondani, hogy mi ne is ezzel foglalkozunk, hanem mi erre a 2 Celsius fokra, vagy akár a magasabb hőmérséklet tartományokra kezdjünk el adaptálódni.
2: Igen. Ez lesz a kulcsa egyébként, adaptáció, azaz alkalmazkodás. Egy dolgot hadd mondjak, vagy hadd egészítsem ki, mert a hallgatók lehet, hogy azért ezt nem tudják, hogy ha most azonnal beszüntetnénk az összes fosszilis energiahordozónak a használatát, tehát nullára csökkentenénk egyébként a széndioxid kibocsátást, ami nyilván nem reális, de ha ez megtörténne, akkor is egy széndioxid molekula hosszú-hosszú évekig még a légkörben van, és az üvegházhatás ennek következtében még évtizedekig érzékelhető lesz. Tehát amit most kibocsátunk, annak a hatását még 20-25 év múlva is érezni fogjuk. Tehát nincs olyan, hogy lecsavarjuk, és azonnal kedvező változások történnek meg. Ez az egyik. A másik, hogy valóban klímaváltozás mindig volt, nem egyenletes a klímája, volt, amikor majdnem az egész bolygót ég borította, és volt, ahol volt, amikor az észak és a déli sarkon sem volt semmiféle jégtakaró. Tudjuk ezt. Ez bőven az ember előtt volt, hogy mind a kettő. Az ember megjelenés előtt. Az üteme az, amire a tudósok azt mondják, hogy az üteme az, ami szokatlan, az üteme az, amire nem találunk példát a föld történeti korokban sem, sokkal hosszabb időszak alatt zajlottak le ezek a klimatikus folyamatok. No, és akkor nézzük az alkalmazkodást. Most nem emlékszem, hogy tanulmányban, vagy egy interjúban a következőket mondta, 5 pontba foglalta össze az alkalmazkodáshoz, az alkalmazkodásnak a szükséges elemeit. Ezeket csak így vázatszerűen mondom, és akkor azt kérem, hogy mindegyikhez fűzzön kommentárt. Vízmegtartás, kíméletes talajművelés, stressztűrő fajtáknak a használata, vagy váltás a stresszűrő fajtákra, precíziós gazdálkodás és agrárerdészet. Menjünk egyesével szerintem.
1: Jó.
2: Nehogy valami kimaradjon. Vízmegtartás.
1: Jó, a vízmegtartás, ugye. Azt azért látni kell, hogy ez az öt elem egyébként lehet több is, hiszen attól függ, hogy ki volt a közönség, és ugye kiknek tartottam előadást, picit-picit azért ezen lehet változtatni, alapvetően ezt lehet bővíteni is, de hogy lássuk, hogy az első a vízmegtartás, és azért a pontok között természetesen van összefüggés. Na, a vízmegtartásnál, hogyha elindulunk, akkor azért látni kell, hogy Magyarországon meg kell tartani a vizet. Ugye most már azért látszik, hogy ebben egyetértés van. Az, hogy vannak belvízes területeink, hát alapvetően ugye nem nagyon van már belvíz, azért látjuk, inkább az aszályos és a szárazodó klimatikus adottságokra kell felkészülni, nem pedig arra, hogy víztöblet van alapvetően. Úgyhogy az egyik legfontosabb dolog, hogy a talajainkban, beszélhetek szántóterületekről, de beszélhetek egyébként a természetes területeken is, de alapvetően ugye a szántóra szoktunk koncentrálni, hiszen Magyarországnak a fele, most már picit azért kevesebb, ugye szántóművelés alatt áll, 4,1 millió hektár. Hogyha ezen a területen mi megtartjuk egyébként magában a talajban a vizet, azért ez egy óriási fegyvertény. És nem pedig hagyjuk, hogy ugye a túlműveléssel alapvetően azzal, hogy elvezetjük a tábláinkra a vizet, kikerül az országból. Ugye erre egyébként ugye számos technológiai elem van, és ugye nem csak technológiai elemekre kell sokszor gondolni, hanem alapvetően tájgazdálkodási különböző metodikákra is. Ugye van például Magyarországon most már ugye a Vizet a Tájba program. Ugye ez egy ilyen elem. Csak azt azért látni kell, hogy egy-egy elemnek a megváltoztatásával, vagy kiaknázásával azért még nem fogunk tudni tenni csodákat. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy megkérdezik mindig tőlünk a gazdálkodók, tőlem is, hogy jó, de akkor mondjak egy tuti dolgot, amivel rögtön minden megoldódik. Alapvetően ilyen nincs. Azért látni kell, hogy biológiai rendszerekről beszélünk. A biológiai rendszerekben, hogy hatás legyen, és hogy ez nekünk utána termesztésnél, hogy forintosítatóan ugye fenntartható legyen a gazdálkodás, azért nagyon-nagyon sok elemet kell megtartanunk és betartanunk. Ugye a vízgazdálkodás az egy óriási tudományterület, és nagyon-nagyon sokan foglalkoznak vele. Úgyhogy ez az egyik nagyon fontos, hogy minél több vizet őrizünk meg a talajban, mert amit megőrizünk, az nekünk plusz lesz.
2: Igen, tehát ugye ez jelenti, említette, hogy most ugye már kevesebb a belvíz, de azért időnként van, tehát megtartani a belvizet, nem elvezetni, hanem adott esetben a korábban szántónként használt földeken ott tartani, és azt mondani, hogy abban az évben most éppen nem szántanak, vagy az állam államosítja azt a területet, és akkor azt mondja, hogy kártalanítom a gazdákat, de abból újra rét, legelő, mocsár, vagy valami ilyesmi lesz, tehát vizenyős terület lesz. A másik pedig, mert ez valószínűleg nem lesz elég, a másik pedig, hogy a nagy árvizes időszakokban, vagy a nagyobb mennyiségű csapadék esetén megfogni a vizet, ehhez kellenek a csatornák, ezzel indult csatornáknak, új csatornákat kezdett el építeni a vízügy, a régi csatornáknak a karbantartása, a kotrása, ezeknek az összekötése, műtárgyaknak a megépítése, ez mind-mind hozzátartozik, tehát nem, ez se két tapos feladat lesz, és nem két filérbe fog kerülni, ez nyilvánvaló. No, vízmegtartás. Nézzük a kíméletes talajművelést.
1: Na igen, összetartozik ugye a vízmegtartás, ahogy említettem, de ugye a talajnak a szerkezete és szerves anyag megóvása az szerintem a legeslegelső feladat, amit el kell végeznünk. A talaj egyébként egy biológiai mátrixról beszélünk, az egy élő anyag. Ezt sokan nem tudják, és sokáig nem is foglalkoztunk vele. Alapvetően sajnos a legtöbb tankönyvben is inkább a talajfizika, a talajkémia, amikor a művelést elvégezzük, akkor inkább erre koncentráljuk. De azért látjuk, hogy a talajbiológia az ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint ugye az első két rész. Milyen lehetőségeink vannak? Ugye itt az az érdekes dolog, hogy már az 1960-as években is tanítottuk már Magyarországon a talajkímélő művelési rendszereket, már voltak kísérletek rá természetesen, ugye én a gödöllői példákat tudom természetesen elmondani, hiszen ugye Sipos Sándortól elkezdve Birkás Mártáig is sorolhatnám azokat a nagy talajműveléssel foglalkozó professzorainkat, akik ugye már az elején leírták, hogy milyen irányba kell menni. Nagyon egyszerű egyébként a dolog, arra kell koncentrálnunk, hogy minimalizáljuk a talajbolygatást. Ez az egyik legfontosabb, hiszen akárhányszor hozzányúljunk a talajhoz, minden esetben természetesen lesz vízveszteség a talajból, és lesz természetesen szén-dioxid kibocsátás is alapvetően, és ez alapvetően ez a szerves anyag rész, vagyis hogy vissza tudjuk fordítani ezt a folyamatot, nekünk arra kell törekedni, hogy a műveléseinknek a számát az csökkentenünk kell alapvetően. Nem kell túlművelnünk a talajainkat. És ugye van a magyar lélekben egy olyan dolog, meg az emberi szemnek is azt tetszetős el szoktam mondani, hogy amikor magágyat készítünk, mondjuk pont most van az ideje. Sokan már túl vannak rajta, hogy túlműveljük például. Nagyon apró morzsás legyen. Ez nem igaz már alapvetően. Régi tankönyvekben benne van, de a vetéstechnikának a segítségével alapvetően nem kell már ez a nagyon apró morzsás magágy, a vetőgépek bele tudják tenni, megvan rendesen utána a mag és a talaj közötti kapcsolat, úgyhogy innentől kezdve ez már nem egy olyan szentírás, amit alapvetően követnünk kell. Úgyhogy lépni egyébként ebben nagyon gyorsan tudunk.
2: Bocsánat, igen.
1: Az eszközök már rendelkezésre állnak. Nagyon-nagyon régen eszközbe rendelkezésre állnak.
2: Sok-sok hónappal ezelőtt Dobos Endre ült, igen, abban a székben, amiben ön, és nyilván ismerik egymást.
1: Persze.
2: És őtőre tudom, amit tudok, meg azért olvastam még hozzá egymást. Ugye, hogy a talaj szemcsés szerkezetű maradjon, ne tömörítsük, ne legyen eketalp. Amit említett, hogy a vizet jobban tudjuk tárolni, de még egy elem van, hogy a szenet is jobban tudjuk tárolni a talajba, hogyha kevésbé bolygatjuk a talajt, és ami nagyon fontos, a talaj élettan, tehát hogy mennyi egy maréknyi talajba, hogyha azt megnézzük, mikroszkóp alá tesszük, hogy abban, és nem feltétlenül csak a földi girisztára gondolok, bár annak sem jelentéktelen a szerepe a talaj minőségének megőrzésében, hanem a mikroorganizmusokra, amiktől tényleg élettel teli a talaj, hogyha ezt túlvegyszerezzük, túltapossuk, akkor ezt az életet megszüntetjük, és nyilván ez a hosszú távú művelést akadályozni, vagy eredményes gazdálkodást akadályozni fogja. Kíméletes talajművelés. Harmadik, stressztűrő fajták. Tehát fajtát kell választ, és aztán majd külön ki szeretnék térni a Magyarországon hagyományosan termesztett három nagy fajtáról, hogy hogyan látja ezeknek a jövőjét. Nézzük a stressztűrőket.
1: Jó, ezen belül nem csak ugye fajtákra, hanem fajokra is gondolunk egyébként, és ide rá lehet csatlakozni a vetésforgóra például. Az agrotechnikán belül azért látni kell, hogy Magyarországon azért pár főnövény van, amelyet inkább termesztünk, és ezek belül is azért sokan ugye a megszokottat szokták használni, amit ajánlanak neki, és sorolhatnám még, azért itt azért változtatnunk kell majd ezen, hogy milyen irányba tudjunk elmenni. És a stressztűrésnél azt azért látni kell majd, hogy ezek a hibridek, fajták, klónok, nem csak ugye nagy gazdasági növényekre kell gondolni, hanem egyéb növényekre is egyébként, ami lehet kertészetben, szülészetben, erdő, sorolhatnám még, azért azt látni kell, hogy a klimatikus adottságaink alapvetően abba az irányba mennek, és ugye pont erről beszéltünk, hogy ez a 2 Celsius fokot el fogjuk élni, hogy szárazodik a klímánk. Innentől kezdve nekünk olyan típusokat kell választanunk, amelyek ezt a szárazodó klímát alapvetően el tudják viselni, de ennek ugye van egy olyan hozadéka is, azt azért be kell látnunk, ezer egyetemben, hogy akkor a produktumokat, tonna per hektárokat, ugye a gazdálkodók ugye mindig ebben ugye élnek, nem fogunk tudni elérni. Azt azért látni kell, hogy valamelyest itt terméscsökkenés lesz. De én mindig megkérdezem, mi a jobb. Egy hosszú távon fogjuk nézni egy stabil termés átlagokkal, vagy óriási fluktuáció az évek között, mert az évjárat hatásban, hogy ezt tapasztaljuk most, nagyon-nagyon rángatja a termés átlagainkat. Én azt mondom mindig, egy stabilabb, de alacsonyabb termésszintet kéne egyébként konstansan tartanunk, ami egyébként valószínűsítettően jövedelmezőségben is jobb, és ugye az iparnak egyébként is biztosabb, hiszen konstansan van akkor alapanyag. Nem az van, hogy egyszer nincs, egyszer van. A világpiaci árat alapvetően nem mindig táljuk, de az, hogy a termésnek a mennyisége mennyi legyen hazánkban, azt a gazdálkodókkal, igen, azt tudják diktálni, hogy egy konstansan azért ez adott legyen.
2: Világos, ez a kiszámíthatóság, ez nyilván jó a gazdának, és jó a feldolgozóiparnak is, tehát ez nem kérdés. Majd erre visszatérünk egyébként a három nagy szántóföldi kultúra vonatkozásában, de akkor menjünk végig ezen az öt ponton előtte. Precíziós gazdálkodás, ami nyilván összefügg a kívületes talajműveléssel. Erre utalt egy mondattal, de akkor szerintem még néhányal azért ezt egészítse ki.
1: Igen, a precíziós gazdálkodásnál úgy van, hogy azért volt ennek egy ilyen picit ilyen túllihegés, én úgy tudnám mondani, a precíziós gazdálkodás mindent meg fog oldani. Az alapvetően nem fog mindent megoldani, én azt szoktam mondani, az a habatortán. Alapvetően, hogyha az alapok nem erősek, akkor sajnos a precíziós gazdálkodás nem tud segíteni. De miben tud segíteni? Miből tudunk dönteni? Ami nem érhető, abból egyébként nehezen tudunk dönteni, de a precíziós gazdálkodás segítségével számos adatot tudunk ugye összegyűjteni. Innentől kezdve az adatok segítségével már rengeteg döntéstámogató rendszer van, mi is fejlesztünk az egyetemen nem egyet, nem kettőt, pontosan annak az érdekében, hogy utána a gazdálkodó jobb döntést tudjon hozni rövidebb időintervallum alatt. Ugye ezt azért látni kell, és annak a döntésének esetlegesen milyen következményei lehetnek. Mennyiségi, minőségi paraméterek sorolhatnám még, ugye a precíziós gazdálkodás ugye ebben segített. Agrotechnikára még jobban lefordítva pedig tőszámszabályozás például. A rendszerek adottak, megvannak. Különböző hozamtérképek, azok is vannak. Talajtérképek, azok is megvannak már. NDVI-tól elkezdve sorolhatnám azokat az indexeket, amelyekkel egyébként már nagyon jó becséseket is tudunk csinálni, erőjelzéseket is tudunk csinálni, hogy alapvetően mennyi a várható termésszint. Vagy például kell növényvédelmi beavatkozás, vagy nem kell növényvédelmi beavatkozás. Vagy például az öntözés, és akkor picit visszakanyarodok az elejére, precíziós öntözés, mekkorák azok a vízadagok, amelyeket nekem adagolni kell a növénynek például. És ugye a vízmegtartásnál ugye azt is látni kell, hogy ugye az öntözés természetesen az is egy agrotechnikai rész, ami segíthet a gazdálkodás stabilizálásában. Csak ugye meg kell találni majd azokat a növénykultúrákat, meg azokat az ágazatokat, itt gondolok például a vetőmagra, a kertészetre, amelyeket alapvetően minden egyes esetben ugye öntözni kell. Azért ez teljesen látszik, hogy az jó, az jövedelmező, az működik egyébként. Viszont hogy a vízadagoknak az adagolása, azt precíziós eszközökkel most már tudjuk egyébként szabályozni, és nem mindegy, hogy 30-40%-ot tudunk így a vízadagokban csökkenteni, mert az a 30-40% lehet, hogy a következő gazdának kell majd.
2: Igen, és azért tegyük hozzá, hogy az ne remélje senki sem, mert ebben nagy szakmai konszenzus van, hogy mind a 4 millió hektár szántóföldet, ön is csóválja a fejét, mind a 4 millió hektár szántóföldet öntözni tudjuk. Nagyon jó eredmény lenne, hogyha 10%-áig eljutnánk, az már nagyon jó eredmény. Inkább az 5% tűnik reálisnak. Tehát ezért is van jelentősége a kíméletes talajművelésnek, a stresszülő fajtákra való váltásnak, mert lesznek olyan területek, ahol érvényesülnek a szárazodási tendenciák, és a legnagyobb jó szándék ellenére minden erőfeszítésen nem tudjuk megoldani az öntözést különböző okokból. Na nézzük az ötödik pontot, agrár, erdészet. Ezt nem nagyon szokták mondani, nekem is új volt. Sejtem, hogy mit jelent ez, de szerintem a hallgatók, nézők is kíváncsiak rá.
1: Ugye az agrárerdészetnél arra kell gondolni, hogy alapvetően ez nem egy olyan újdonság egyébként Magyarországon, csak elfelejtettük. Hiszen mindig is voltak agrárerdészeti rendszerek alkalmazása például Magyarországon, csak sajnálatos módon, hogy a táblák mérete nőtt, és inkább a nagyüzemi felé toltuk el a tábla méreteket, amelynek természetesen megvan az előnye és megvan a hátránya. Így például az agrárerdészetnél ugye a fasorok ugye eltűntek. Itt arra kell gondolni, hogy az erdészeti részeket, vagy a fák jobban jelenjenek meg a szántóterületek környékén között, sokkal mozaikusabb legyen a táj. Itt erre kell gondolni.
2: Ez pont ellentétes tendencia, mint ami az elmúlt 30 évben történt.
1: Igen, sajnos igen, azért be kell látni. Ha a gazdasági szempontokat nézzük, hogy a táblaméretek azért nőttek sokban, meg kifizethetőbb azoknak a megművelése. De azért látszik, hogy tartanunk kéne egy táblanagyságot, aminél nagyobbra, és a másik probléma az, hogy ugye voltak mezővédő erdősávok, sokkal több volt. A mezővédő erdősávok, azok védik egyébként a mellette, utána lévő, körülötte lévő táblákat, pont attól a magas hőmérséklettől egyébként, amit most tapasztalunk, hiszen gondoljunk bele, hogy már egy enyhe szellőnél is egy magasabb hőmérsékletnek milyen szárító hatása van. Nem hiába ég fel a kukorica folyamatosan, mert ugye ezek a természetes védőmechanizmusok alapvetően sajnos hiányoznak most a tábláinkon. És ugye az agrárerdészetnek rengeteg verziója van. Olyan is van például, ahol állatokhavarul legeltetés van, és akkor ugye már a regeneratív mezőgazdaságról is lehet beszélni egy picit. Van olyan, ahol ugye energia növény alapvetően ez a fászáró, és akkor az van integrálva a rendszerbe, vannak mezővédő erdősávok, vannak például olyan agrárerdészeti rendszerek, amelyek kifejezetten ugye a folyók mentén tavaknak a ligeti területén pont az átérő részen vannak, hogyha a mellette lévő tábráról például nitrogén, foszfor, kálium elmosódna, akkor ezt az erdészeti terület fogja felvenni, amelyből lesz produktum, abból plusz bevétel lesz. Itt arra kell gondolni, hogy ez egy stabilitást tud adni egyébként a mezőgazdasági területeinknek, és itt nem csak a környezeti dolgokra kell gondolni, az ökoszisztéma szolgáltatásra, hanem ebből bevétel is lehet természetesen a gazdálkodóknak. Ezt stabilizálni tudja egyébként a szántóterületeinknek a klímáját is valamelyest, mert ugye erdőterületeink azért növekednek, ugye ez egy jó hír. Ezek folyamatosan növekedtek. De azok koncentráltan. Viszont a szántóterületeink környékéről ez a mozaikosság viszont eltűnt. És akkor ide kéne beépíteni ezeket az agrárerdészeti rendszereket.
2: Ugye ez azt is jelenti, hogy az erózió ellen, tehát ez jelenti a szél által kiváltott erózió, tehát ha nyilván ott van egy erdősáv, akkor nehezebben viszi el a földet, a termőföldnek a tetejét a szél, amikor már porszáraz, mondjuk a nyár végén. Az előbb említette, hogy az a víz által okozott erózió, és ugye a biodiverzitás, tehát hogyha ott cserjék vannak, fák vannak, akkor például a beporzó rovaroknak a száma is nyilván nagyobb lesz, mint hogyha egybe szántjuk a táblákat. Ez valóban nem csak, hogy komoly szemléletváltást igényel, hanem nem kevés beruházást is, hiszen ott azt a táblát akkor ketté kell választani, oda fákat kell ültetni, másként kell művelni, egy kicsit. Tehát azért lesz itt akkor tennivaló bőségesen. Ugye említettem az előbb, hogy a hagyományos szántóföldi kultúrákra rákérdeznek, hogy hogyan látja ezeknek a jövőjét. Ugye összefügg a stresszülő fajtáknak a kérdésével. Kukorica, búza, napraforgó. És nem mindegy persze, hogy mondjuk búzából őszi vagy tavaszi búza, a kukorica napraforgó esetében ugye ez csak tavaszi vetés lehet. De akkor egy, mást vessünk, vagy mást vessenek a gazdák, más növényt, mondjuk cirokot, ugye ez a cirok most az egyik ilyen varázsszó, vagy stressztűrőbb kukoricát, aminek viszont alacsonyabb lesz a terméshozama, amit mondott, és honnan szerezzünk tapasztalatot, tehát itt vannak azok az országok, amelyek tőlünk délebre vannak, mondjuk Olaszország, vagy Görögország, vagy Bulgária, megnézni, hogy ott olyan klimatikus körülmények között, ami majd Magyarországon nem sokára lesz, ilyen növényeket lehetett az elmúlt években nyereségesen termeszteni. Hogyan látja ezt, ezeknek a növényeknek a sorsát? Kukorica, búza, napraforgó.
1: Látni kell, hogy alapvetően ezek a növények, ugye vannak híradások, ahol az van leírva, hogy el fog tűnni a kukorica hasonló. Alapvetően ez nem így fog végbe menni, nem fog eltűnni a kukorica. Amit viszont ugye látunk, és ugye ez pontosan látszik a statisztika adatokból, hogy például most is inkább egy kalászos túlsúly van az ország szántó területén, inkább őszi búzát, vagy valamilyen őszi kalászost fognak vetni a gazdálkodók, mert akkor jobban van csapadék, de ha megnézzük a mostani növényállományokat, akkor lehet látni, hogy azoknak a kondíciója azért

0: voltak, csak bele kell gondolni, hogy a meglévő hagyományos termesztési módszereket picit át kell gondolni, de alapvetően nem fog eltűnni. Na, a kukorica picit érdekesebb, hogyha rátérek. Egyébként ez a növény, ez váltásra volt, 1 millió hektár kukorica, 1 millió hektár őszi búza kb. Így váltották egymást. A kukoricánál viszont azt lehet tapasztalni, hogy azért csökken a termőterülete, 770 000-700 000 hektár, valahogy ilyen számokat olvastam legutóbb, az 1 millióhoz képest, azért az egy 300 000 hektár különbség. Ha belegondolunk, azért az nem cseki egy jelentős dolog, de a kukorica se fog alapvetően eltűnni. A termés átlagok csökkenni fognak, vagyis a maximumokat, amiket hajszoljuk, azt nem tudjuk alapvetően egy bizonyos időpont után elérni. Viszont amit tudunk tenni, az lesz, hogy rövidebb tenyészidőek lesznek azok a kukorica hibridek, amelyeket termeszteni fogunk. Ez természetesen rövidebb tenyészidő pont azzal jár, hogy a maximális tonna per hektár ugye az kevesebb lesz. Nem tudunk 16 tonnát csinálni, meg 14 tonnát csinálni, vagy 12-t, hanem mondjuk egy 7-8 tonna például. Maximum 10, ki tudja, milyen öntözési körülmények vannak egy-egy gazdálkoránál. Úgyhogy erre kell inkább felkészülni, hogy nem fog eltűnni alapvetően a kukorica, hanem átgondoltabb lesz valószínűsítetően a termesztése. Hiszen ha nem éri meg, a gazda se fogja termeszteni. Látni kell, csak ugye ezt érzékelni kell, hogy amit eddig csináltunk, az nem fog működni. Az, hogy nem vizsgáljuk meg, hogy melyik táblán, táblaszinten kéne egyébként eldönteni, hogy melyik táblán melyik növényt fogom termeszteni. Ezt eddig nem csinálták, ebbe az irányba is el kell menni. Viszont ami a nyertes növényünk, az a napraforgó. Napraforgónak a termőterete viszont folyamatosan ugye növekedett, 770 000, azt hiszem ez volt a legutóbbi szám, 1000 hektár, jelentős, ugye majdnem ugyanannyi, mint amennyi a kukorica alapvetően. Növényvédelem már jól megoldott egyébként, jól lehet értékesíteni alapvetően, még ezt a szárazodó klímát is egyébként még-még ugye elviseli, szép eredményeket tudnak egyébként a hazai gazdálkodók elérni, úgyhogy alapvetően a napraforgó, viszont ugye egy mondhatjuk egy sikeres növény a gazdálkodásban, de ha nincs csapadék, azt azért látni kell, akkor egyik...
1: Napraforgó is
0: kiég. Persze, ez egyértelmű, és akkor a sokat említett cirok, mint csodanövény. Látni kell, hogy a cirok jobban viseli a magasabb hőmérsékletet és az aszályos periódusokat, mint a kukorica. De, hogyha 200 mm csapadék esik, akkor ő se fog tudni mit csinálni. Ezt azért látni kell, hogy a ciroknak a létjogosultságát úgy kell elképzelnünk, hogy be fog kerülni inkább jobban a vetésforgóba, mint ötödik növény vagy hatodik növény, és a gazdálkodók elkezdik ennek a növénynek is a termesztését, de nem fog 1 millió hektár, szóval nem váltja le például a kukoricát, ugye ezt ne így képzeljük el, hanem meg lesz neki is egy megnövelt termőterülete, 300 000 hektár, még nem látjuk egyébként, 400 000 hektár, vagy akár több is természetesen, itt a szemeszcélokra gondolok, mert ugye ebből van több változat, van sillótól elkezdve sorolhatnám, még seprűcélok ugye például, sokáig termesztett növényünk volt, úgyhogy ez a növény is alapvetően helye lesz inkább úgymond a vetésforgóban. Ez miért fontos? Ugye?
1: Hát több lábon áll a gazda. Ennek következtében az időjárási változásokat és ezeket a nagy kilengéseket jobban ki tudja egyensúlyozni, mert az egyik növény már éppen betakarításra vár, amikor jön egy nagyobb aszályos időszak, és az mondjuk a kukoricát tönkrevágja, de a másik meg még be tud érni.
0: És milyen növények lehetnek még? Köles például. Amaránt. Sorolhatnám még. Vannak olyan növények, amelyeket tőlünk délebre, ugye termesztenek egyébként sikeresen, és mi is fogyasztjuk, ha bár nem nagyon, pedig ugye a köleskása azért
1: legalábbis a mesékben elég így gyakran, van, mesékben, így van. A népmesékben elég gyakran előfordul.
0: Ugye ez az érdekes dolog, hogy például a pohánkától elkezdve nagyon sok olyan növényünk van, amely a magyar gasztronómiában, magyar népmesékben, történelemben, ugye benne van, kásákat fogyasztottunk, stb. Egyébként nagyon egészséges is. Valahogy mégis ugye kikopott, és ha viszont venni akarunk, akkor olyan amarántot, ha bár ugye az nem volt, hanem ugye pohánkát, köresse, koncentrálunk például, ami nem Magyarországon van termesztve, hanem tőlünk délebre, és ott veszük meg, pedig mi ugyanúgy meg tudnánk termeszteni ezeket a növényeket. Sokan el szokták mondani, jó, igaz, de kell rá feldolgozó kapacitás, kell rá ipari útvonal. Úgyhogy ez az a dolog, amit egyébként még ki kell dolgozni, hogy a gazdálkodók viszont, hogyha előállítanak valamit, akkor meglegyenek a biztos

0: felvevő piacok számukra, ugye ez kritikus. És akkor picit visszatérve még, hogy a három növény, ez biztos, hogy a vetésforgóban ugye megmarad, de új növények is meg fognak jelenni mellé, ami egyébként nagyon jó növényvédelmi szempontból, mert azért egy dolgot azért látni kell, az, hogy kalászos kukorica folyamatosan nem hiába nem tűnik el a toxin a területünkről. Ugye a talajban ott van. Sajnos ezek a növények egymás fertőzik.
1: Tehát monokultúrás, és annak minden
0: következménye. Hát igen, és a monokultúrát úgy, hogy mert ilyen, nem arra kell gondolni, hogy egy tipikus monokultúra, mert azt azért Magyarországon már nem csináljuk, hanem inkább úgy, hogy annyira leegyszerűsített a vetésszerkezetünk, hogy igen, a monokultúrához a meglévő hátrányok, ugye főleg a növényvédelemről beszélünk, azok előjönnek, de a napraforgóval ugye meg lehet szakítani, őszikáposzt recepcióval meg lehet szakítani ezeket a problémákat, és akkor meg lehetne még egyébként szöttrágyú növényekkel, takaró növényekkel, ugye a mulcsművelést nem említettem, de hogy az agrotechnika az ez is része és hozzátartozik, hogy alapvetően amikor a takaró növényeknek a beintegrálása jobban a vetésszerkezetbe, ugye elkezdték az országba, de itt azért van lemaradásunk pont amiatt, mert ami működik nyugaton, nagyobb csapadékmennyiség mellett, hűvösebb klíma mellett, az látszik, hogy nálunk nem működik, szóval nekünk is olyan új utakat kell találni, hogy plusz növényeket be tudjunk tenni, nem lesz róla termés, viszont biomasszát fogadni, stabilabb környezet lesz, mélegelő lehet, sorolhatnám még.
1: Eróziót megakadályozza, és így tovább. Ugye is jutottunk, tulajdonképpen megválaszolott azt a kérdést, amit itt a végére tartogattam, vagy vége felé tartogattam, képzés, szemléletváltás és fogékonyát étel a gazdáknak ezekre az új technológiákra és az új növényekre. Tehát elmondta, hogy meg kell változtatni a termékszerkezetet, a mozaikos földművelésről volt szó, hogy más növényeket, például a köles, például a pohánka be kell hozni, acirok, és így tovább, tehát ez bizony elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy és visszakanyarodunk a beszélgetés elejére, hogy alkalmazkodjunk, ugye ez volt a kulcsszó, hogy alkalmazkodjunk a változó klímához. De van még egy dolog, amit még a legesleg végére tartogattam. Az egyik cikkben beszélt a média, a reklám felelősségéről, és nyugodtan kiterjeszthetjük a fogyasztó, a mi felelősségünkről. Mert most ugye eddig arról beszéltünk, hogy a gazdának mi a felelőssége, hogyan alkalmazkodik. Az a kérdés, hogy mi, fogyasztók, tudunk-e ebben az alkalmazkodási folyamatban segítséget nyújtani, vagy nekünk is valamilyen módon alkalmazkodni kell, tudunk-e segíteni abban, hogy ez az alkalmazkodás minél sikeresebb legyen?
0: Akkor a kérdéscsoport első felére koncentrálnék először, ugye ami az oktatás alapvetően, diszemináció kérdésköre. Rengeteg hallgató van nálunk, hála Istennek az egyetemen, több tantár keretében egyébként tanítjuk már nekik a fenntartatóságot, a regeneratív mezőgazdaságot, környezetkímélő talajművelést, öntözést, növénytermesztést, nemesítést, végig sorolhatnám a teljes tantervet, amiben ugye már be vannak ezek építve. Viszont az érdekes, mikor ezek a hallgatók hazamennek, akkor azért nem minden esetben alkalmazzák azokat a korszerű technológiákat, amelyeket kellene. Úgyhogy a generációváltás, amiről ugye már az elmúlt 10 évben egyébként elég sokat beszélünk, azért látszik, hogy nem megy olyan gyorsan végbe, amilyen gyorsan végbe kéne mennie. Az idősebb generációknak, akik egyébként, én úgy szoktam mondani, hogy én nem vagyok olyan bosszus rájuk, mert ők régebben máshogy tanulták. A régi tankönyvekben más technológiák voltak leírva, és ők sokszor ezekhez a másképp
1: tankönyvekhez. Meg a tapasztalat, megszokás, hagyomány, a géppark, ahhoz illeszkedett, szóval azért
0: igen,
1: ez részben érthető, hogy nehéz a váltás.
0: Nehéz a váltás, de váltaniuk kell. Alapvetően le vagyunk maradva, legalább 10-15 éves lemaradásban vagyunk, ezt nagyon gyorsan be kell hozni, de be tudjuk alapvetően hozni. Egy része van, a talajnak át kell állni, azért ez egy 5 éves minimum periódus, úgyhogy volt a Covid, és azt vettük észre, hogy előtte azért jobban jártak az idősebb gazdatársak is különböző rendezvényekre, nyílt napokra hozzánk, utána történt valami, és alapvetően nem lasszóval kell néha fogni őket, hogy egyéb új technológiának a bemutatását, és számos ilyen nyílt napot tartunk, nem jönnek el úgy, nehezebb őket aktivizálni például, és alapvetően a fiatalok is inkább vannak, ők azért jobban jönnek, de ők is úgy vannak vele, hogy nem lehetne online megnézni például, például, vagy hasonló, hogy a digitális felületek picit átvették egyébként a hagyományos kontakt gazdálkodó, oktató gazdálkodó tudományos emberek közötti kommunikációt. Milyen felelősségünk van alapvetően ebben, ha mondjuk nem a gazdálkodóról beszélünk már, hanem arról, hogy én egy fogyasztó vagyok. Gondoljunk bele, hogy ugye a termékeket azért legtöbben egyébként már megnézzük, honnan származik. Ugye ez az egyik lehet, hogyha például ugye említettem a köles, amaránt, de egyéb termékek vannak, amelyeket ugye ne külföldit vásárolunk, hanem egyébként, hogyha a magyar különböző cégeknél vannak egyébként, mert ugye azt nem mondhatom, hogy nincs. De alapvetően a fogyasztás ebbe az irányba elmehetne. Azt is lehet látni, hogy azért az egy trend, hogy egyre többen egyébként egészségesebben táplálkoznak. Az egészséges táplálkozásnak ugye egy része, hogy több növényi részt, alapanyagot, terméket kezdenek el alapvetően fogyasztani, és ezt is sokkal tudatosabban. Számos olyan termék van, amelyek ugye megjelentek a piacon, és ugye ebben segíthetnek, ami alapvetően megint abba az irányba, hogy a gazdálkodónak, aki előállítja azt a először nyersanyagot, azt azért lássuk, akkor van neki piaca. És ugye én alapvetően növénytermesztésről beszélek, de ugye ennek van egy állattenyésztési vonulata is természetesen, plusz ugye ott vannak az ökológiai gazdálkodásban előállított termékek, amelyeknek ugyanúgy megvan a létjogosultsága hazánkban. Természetesen azt is látni kell, hogy nem lesz 2 millió vagy 3 millió hektár, ami ökológiai gazdálkodás lesz. Annyit azért nem tudunk szerintem elérni. De jelentős hektárokat viszont igen, és ugye az is egy olyan piaci rész, amelyet el tudunk érni, és hogyha van rá fogyasztás, ugye hazánkban is van, ugye kezd felépülni, de ugye Nyugat-Európában meg már egy picit előrébb állnak ebbe, azért jó pár évtizede, azért ennek nagyobb hagyománya van, és ugye sok gazdálkodó például nem is Magyarországon értékesíti ezeket a termékeket, hanem ők is inkább tőlünk nyugatabbra. Olaszországba fogják, Ausztriába fogják elszállítani, németekhez fogják elszállítani, csak sokszor az picit a bosszantó, hogy ugye az a termék, az a nyersanyag egyébként, amit ők ide eladnak ezekre a piacokra, azokat utána mi termékként kapjuk vissza.
1: Jó drágán kapjuk vissza. Tehát ez nyilván itt is kell egy szemléletváltozás, abból a szempontból is, hogy keressük és megismerjük. Abban a székben ültek olyanok, akik már az elmúlt hónapokban, akik bemutattak ilyen termékeket, sikeres magyar vállalkozók, és elmondták, hogy ők hogyan építették föl a vállalkozásokat, és milyen termékkel, milyen szolgáltatással tudnak a magyar fogyasztók rendelkezésre állni. És van még egy, és akkor ez csak egy mondat, inkább a hallgatók felé jelzem, mert nem akarom ezt a fájlt most megnyitni. Ez pedig, ha már vásárolunk, és tudatosan vásárolunk, akkor azt is nézzük, hogy lehetőség szerint minél kevesebb élelmiszert dobjunk ki, mert azért fontos, hogy elhangozzon itt is, már elhangzott más műsorokban, hogy ma Magyarországon fejenként a csecsemőket is belértve 66 kiló élelmiszer dobunk ki, 66 kilót. Hogy csak ennek a 10%-át meg tudnánk egy viszonylag rövid időn belül spórolni, akkor ugye azt nem kéne megtermelni, energiát nem használnánk hozzá, vizet nem használnánk hozzá, szállítási költsége nem lenne, és egyébként nem kéne bajlódnunk azzal, hogy mit csinálunk a hulladék, a kidobott élelmiszerrel. Tehát van nekünk is valóban felelősségünk, nem csak a gazdáknak, és az első és legfontosabb, hogy fölöslegesen ne vásároljuk. Minél kevesebb legyen az olyan termék, amit aztán majd kihajítunk a szemétbe. No, hát nagyon sok hasznos gondolatot hallhattak a kedves nézők és a hallgatók. Ugye a témánk klíma, mezőgazdaság és adaptáció volt. Köszönöm szépen Kovács Gergő Péternek, hogy itt volt velünk, és megosztott velünk a gondolatait. Erről a témáról szerintem még a következő években jó néhányszor más fórumokon, és vélhetően itt a podcast keretében is fogunk még beszélni. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Július 18. Az imádság megmutatja Isten jelenlétét lelkünkben. Az ima annyira fontos, hogy maga Jézus mondja nekünk. Imádkozzatok szüntelenül. Azt akarja, hogy imádkozzunk Atyához, ahogyan ő maga is tette. Az evangélium elmondja nekünk, hogy Jézus egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta volna apostolait. És később, szenvedése során, Krisztus még buzgóbban imádkozott. Jézus nem csak példát adott nekünk az imádkozásra, valójában ő tanított meg minket imádkozni. Az evangélium egyik legszebb jelenete Jézus mutatja a köréje gyűlt tanítványokkal, akiket imádkozni tanít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Jézus megmutatta tanítványainak Isten dicséretének értékét. Isten nevének, országának és szent akaratának jelentőségét. Ugyanakkor Jézus azt is mondta nekik, hogy könyörögjenek kenyérért, bűnbocsánatért, segítségért a megpróbáltatásban. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Kedves fiatalok! Jézus az imádság által vezet minket Atyához. A Szentlélek az imádság által alakítja át az életünket. Az imádság segítségével ismerhetjük meg Istent, így mutatkozik meg Isten jelenléte lelkünkben, így hallhatjuk meg hangját lelkiismeretünkben, így tudjuk ajándék által személyes felelősségünket érvényesíteni saját életünkért és az egész világunkért. Csak imádsággal tudjuk világosan összpontosítani figyelmünket Jézus Krisztus személyére, és meglátni tanításának teljes jelentőségét saját életünkben. Kezdjük már így látni a dolgokat.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

Videc Ferenc, Fohász magas lesen. Egyé borult a csönd az éj sötéttel, ég emelt fölém flitteres palástot, hívő erdő zsolozsmáz oltárfényben. Teremtő Uram, szép a te világod. Tisztelj meg, Uram, telepedj le mellém, itt fenn én is közelebb vagyok hozzád. Köszönöm, hogy pallérozgattad elmém, s hogy jutott egy csepp természet mennyország. Add, Uram, hogy kik majd nyomunkba lépnek, jó gazdák legyenek, bölcsek, szerények, kedvüket tisztes szolgálattal töltsék. Irigy gyűlölség eltaszíthat tőled, jutalmazd a hű szolgálattevőket. Miénk az öröm, tiéd a dicsőség.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre Hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Ma a sportpszichológiáról beszélgetünk, és vendégem dr. Harsányi Szabolcs Gergő, sportpszichológus, tanszékvezető egyetemi docens, és aztán a többit meg majd kiderül, hogy mi minden más, vagy mi tartozik még ez a sportpszichológiához. Szervusz Gergő, szeretettel köszöntelek itt a műsorban.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hagyomány, hogy itt azzal kezdünk, hogy hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
1: Rohanósan érkeztem, és most valahogy úgy tekintek erre a körülbelül 40 percre, hogy ez most ilyen pihenősebb lesz, mert hajnalban korán zebegénybe keltem, és rohanósan tettem le még a fiamat a karate táborba, és akkor most örülök neki, hogy kis késéssel ugyan, de akkor itt vagyok, és most úgy tekintek erre, hogy egy jót fogunk tudni beszélgetni, és innentől a nyugis része jön a napomnak a reggeli rohanás után, úgyhogy én így tekintek erre a beszélgetésre.
0: Hát köszönöm szépen, hogy akkor a kezembe tetted ezt a dolgot, de akkor vágjunk is bele.
1: Ne érezd nyomásnak.
0: Nem,
1: ne érezd
0: jó, nyomásnak, jó, jó, ne rendben, oké. Okay. Sportpszichológia. Mi fánterem a sportpszichológia, mert hogy van a pszichológia. Most már a pszichológia is azért szakosodik, különböző területekre bomlik, vagy pontosabban próbál Igen. közelebb férkőzni Igen. egy-egy helyzethez, élethelyzethez, vagy kapcsolati rendszerhez, és akkor megjelent a sportpszichológia. Mióta beszélünk önállóan a sportpszichológiáról?
1: Előjáróban el kell mondanom, hogy én az egész rendszert természetesen nem látom át. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy erről a sportpszichológiáról most úgy tudok neked mesélni, mint hogyha egy dzsungelben ledobtak volna engem, ott lettem volna egy pár hétig, ott megfigyelem, hogy mi történik körülöttem, utána kivesznek onnan, és elmondom azt a részt, amit én látok. Persze azért több szemszögből látok, tehát talán azért ez